0: meglepetés, hogy megszólalunk-e, amikor kell. Ez a könyv iránytű, amely segít eligazodni a múlt és a jelen határán, segít megérteni, hogy a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Márfi Gyula érsek, mielőtt szólt volna a korszak példátlan embertelenségéről, tudnillik, hogy a fronton harcoló cigánykatonák itthon maradt rokonait a legnagyobb természetességgel küldték haláltáborba, hosszasan sorolta mindazokat, akiknek köszönhető a kötet létrejötte, köztük említette a szinten jelenlévő Erdélyi Lászlót, Villámot, aki a könyv alapját képező anyag gerincét gyűjtötte össze.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 18-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bujka János, klarnétos, ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról, digitális fúvós hangszeréről és természetesen családjáról. Tartsanak velünk a folytatásban is.
5: Az Etnorom együttesben is vagyok, mint szakszofonos, és olászigány zenét csinálunk, autentikust, plusz balkán stílusban játszunk. Tehát román és törökös és szerbes stílusba játszunk. Hát ott is ott vagyok egy jó pár éve, ugye a Seres Vilmos kollégámmal együtt, ott is. Szóval nem menekülünk egymástól. És ugye nagyon szeretek velük játszani, nagyon jó szól benne a szaxofon, főleg a kettő van, mert akkor tudunk két szólamban játszani is. És én ezt jónak láttam. Tehát járok külföldre, ugye több zenekarban vagyok, szlovák zenekarban is benne. Ez köszönhető ugye még a Rajkónak visszamenőleg, ugye? Mert ott mi klasszikusból szalon, kamarazene, tánczene és népzenéből végeztünk.
4: Tehát ott egy nagyon sokszínű képzést kaptatok, ami tulajdonképpen megalapozta a ti széles látókörű gondolkodásotokat, játékmódotokat. Hogy? Hol látod magad egyébként 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak a jövőben?
5: Hát az igazság az, hogy én céljaim mindig voltak, meg vannak is, terveim nem igazán. Szóval én ezt ketté választanám a terveket. Én csinálom a saját dolgomat a napi szinten. Tehát az, hogy hívnak cigányzenével, hívnak ugye tánzenével, vagy hívnak ugye jazzel, vagy akármivel, én csinálom a napi dolgomat. Uh-huh, ugye? Uh-huh. Az, hogy most 5 év múlva mi lesz, azt mondjuk van célom, vagy van nekem olyan célom, meg most is újítok egyébként, ezt el kell mondjam, mert azért elmondom, mert megint büszke vagyok, mert benne vagyok még plusz a Vajda Gypsy zenekarba is. Egy jó, ez Pesterzsébetiek, ez a zenekar egyébként, abban is benne vagyok, és ugye ott is van egy olyan rétege, hogy van egy tánczenekar is, és ott külön szoktam ott is együtt lenni velük. Ugye a Cséki, Kálmán, ugye akkor a Kökény Laci van benne, stb. Stb. Tehát ugye valamikor együtt játszunk közösen, valamikor kétfelé játszunk. És annyit szeretem volna mondani, amivel büszkélkedek, hogy Magyarországon nem ismert az evi hangszer, Akai Evi a neve, Akai Evi, megint mondom, ez egy fúvós szintetizátor, de olyan, hogy ezt senki nem csinálta még, természetesen gyerekkori barátom, testvérem, Seres Vilmos, ő már csinálja, ő is, és ez hatalmas. Képzeld el, amikor én a démol tokátát elfújok orgonán, és a szomszéd azt hiszi, hogy kézzel felveszem a hangerőt, mert komoly erősítőm van otthon, ami a Yamaha, de nagyon komoly minden, precíz, és akkor csak bedugom így a jacket, és ugye be kell állítanom, mert szakszafon mechanikára tudom állítani, szenzoros, és van neki egy fúvókája, ami különben van harapásszenzor, levegőszenzor, külön, és érintésszenzor. Ha akarom, nem fújom, csak így csinálok. Képzeld el, és beszélgetek közben veled. És így beszélünk. És akkor rendesen jár az ujjam.
3: Tehát tulajdonképpen ez olyan, mint egy midi billentyűzet a zongoristáknál. Így van, így van. Ugye? Tehát ott is nyilván billentés érzékeny.
5: Így van.
3: Sőt, mindenféle technikai dolgok be vannak építve most már. És ami a lényege az egésznek, az az, hogy különböző hangszíneket tudok előcsalni a zongorából. Csak erre csináltak egy fúvós verziót.
5: Egyébként ez nem mostani keletű.
3: Igen, igen. Azt tudni ez kell. Már nagyon kellett egyébként.
5: Ez Amerikában őshonos. Volt a 80-as, 90-es években, ugye, aki nekem nagyon-nagyon kedvencem, ugye, az a Mike Phillips, az egy fekete srác, aki nagyon komoly szakszafonos, de egyébként a nagyok is, tehát az őtől a nagyobbak, ma úgy mondom, hogy nagyobbak, hogy idősebbekre gondoltam. Az Eddie Daniels-től kezdve a klarinétos, tehát ott az idősek is játszottak ezen. Ezt általában a, hát úgy mondom, inkább, hogy a borult jazzisták szokták.
3: Aha,
5: ugye? Az ilyen elvont. De viszont ugye mi romák vagyunk, és azért kisilabizáltuk, hogy hogy kell ezt csinálni, legalábbis én így a Vili kollégámmal, a Seres Vili kollégámmal, ugye, mert mi külön használjuk a nyelveket, tehát mi nem olyan nyelvet használunk, mi külön nyelveket használunk a klarinét szakszofonhoz, tárogatóhoz, nem olyat, amit a klasszikus cigányzene, vagy a klasszikus zenébe tanítanak. Tehát úgy, hogy most fél nyelvvel mondom, úgyhogy nyelv is, és torokból is, hanem mi máshogy oldjuk meg. Ez egy külön technika, külön stratégia, amit nem tanítanak. Csak akkor, hogyha eljönnek hozzánk esetleg, és el is rá kell érezni. Ez sem olyan, mint egy staccato hegedűsnek. Fölfele, meg lefele. Vagy megy, vagy nem megy. Ez ugyanaz. És olyan fúvóka van kialakítva, ez ugye, hogy mivel, hogy elektronikus, nem mechanikus, ugye. Nehéz rajta, de mi kisilabizáltuk azt a hangszíneket, hogy milyen hangszínek vannak, hogy mivel, hogy lehet megoldani azokat a billentésektől kezdve minden, mi kijátszottuk azt. És hála Istennek, hogy nagyon-nagyon is tetszik is. Modern világ. Stúdiózni igen. Nagyon jó vele amúgy. Borzasztóan jó. Nem tetszik valami. Tudod, basszusokat is befújom. Minden. A slap bass, minden, ami igen. Szóval...
3: Tehát aki nem zongorista, hanem fúvós, igen. Annak óriási lehetőséget ad ez a kezébe, hiszen akkor már mindenféle hangszíneket elő tud csalni.
5: Igen.
3: Ezzel a hangszerrel, ezzel a fúvós midi billentyűzettel, na mondjuk így.
5: Aha. Képzeld el, nem akarom kimondani a nevét a tánzenekarnak, mert járok velük, de szeretnék csalódást okozni a szintisnek. Érted? Mert nem tudja, azt tudja, hogy mi van, csak bedugom, érted? Stb. És akkor magyarul megölöm őket. Érted? Mert ők írtak ki minket amúgy. Hát ezt a műfajt. De most gondold el egy fúvost, aki improvizatív fúvos. És olyannak kezébe adni egy ilyet. Mm-hmm. És egy szintetizátoros van mellette. És az meg nem tudja megoldani a fúvos ugye, technikákat, meg a billentéseket, motívumokat. Nem tud egy szint is. És akkor ugyanazon a hangszínnel, képzeld el. Most ez lesz a célom.
3: Beszéljünk egy kicsit a családról.
5: Igen.
3: Mit jelent számodra? Sikerült továbbadnod a hagyományokat, a tradíciókat, ami évszázadokra visszavezethető a családodban is?
5: Hát hála a Jóistennek, hogy van egy, a legkisebb, ugye a legnagyobb, a legkisebb fiam, ő a legmagasabb a családba, ő 187 centi, és 17 éves múlt el a napokba, 7-én volt 17 éves, és hát ő nekünk az Isten adománya. Mivel el kell, hogy mondjam azt, hogy a gyerekeknek könyörögni kell, hogy gyakorolja. Őneki azért kell könyörögni, hogy hagyja abba. Hogy képzeld el?
3: Menjen játszon egy kicsit az udvaron.
5: Nem, hogy játszol, hogy foglalja el magát bármivel, csak hagyja abba. Nem, mert ez nem úgy van. Szóval...
3: Na, de hát ő is ezt látta tőled.
5: Hát ezt látta, de ő hegedűs, ő a Bujka Leonardo.
3: Aki most konzis, ugye?
5: Aki most így van, harmadéves a Bartók Béla konzervatóriumba. Fölvették őt a különleges tehetségek közé a Zeneakadémiára. Csak ugye, mivel a feleségem is ugye konzit végzett, a Bartókba járt, és azért én úgy gondoltam, a feleségemben megbeszéltük ezt közösen, hogy felesleges, különleges tehetségnek adni. A lépcsőfokokat járja ki. Tudja, hogy ez mi, az mi, minden. Igaz, hogy ahogy bekerül szeptemberbe, az egész éves anyagot megtanult a 3 hónap alatt, ez igaz. Mert ugye maximalista. Ezt el kell, hogy mondjam, hogy maximalista, precíz, és nem csak mint darabszámban, stílusában. Tehát ő már kisgyerekkorban, hát most 17 éves, most is kicsi, meg 37 éves lesz, akkor is kicsi lesz, de amikor még volt 11 éves, akkor 10 éves korába tört ő ki. 10 éves koráig, ugye volt 7-8 éves, 7 éves elmúlt, amikor kezdve adtuk a hegedűt. Újpesten jár zeniskolába, egy arab tanárnőtől tanult, Nagam Fabiltól, játékosan kezébe adta, stb. Nem akkor így, hogy 10 évet betöltötte olyan változásokban keresztül, hogy felvették őt a Tóth Aladár zeneiskolába, a Véghelyi Kriszta tanárnőtől tanult ott, és nagyon megszerette. Nagyon-nagyon megszerette a hegedűt, ugye, mert ott még nagyon játékosan, nem adtak föl neki még olyan skálákat, nem adtak olyan etüdőket, stb. És ugye a Véghelyi tanárnő, ugye az egy már komolyabb fok, ugye, és ugye lát a gyerekben az anyagot. Na most ugye a Leo, úgy hívjuk, hogy Leo, 2-3 havonta változott. És még az a szerencse, hogy akinek ezt elmondom, meg tudom mutatni videóanyagba. Mert föl van mind. A feleségem vette föl őt, 2-3 havonta akkorát ugrott, tehát hogy megtanulta a stílusát a dolgoknak, tehát azt, hogy 11 éves gyerek külön tudja választani azt, hogy egy hágyú hogy kell játszani, meg egy barokkot hogy kell játszani, egy Bachot, vagy egy Vivaldit, vagy egy Mozartot, azt kapta, hogy nem. Ő ezzel foglalkozott. Tehát annyira nagy érdeklődési köre lett, hogy más nem tudtunk elképzelni, hát most balról is híres zenész a család, ugye a feleségem részéről is. Anyósom részéről, egyébként taposom klarinétos, ő is.
3: Szépen.
5: De már nyugdíjas, tehát.
3: Viszont feleségedről mondjuk el, hogy ő hegedűs, igen, és klasszikus zenei képzettséget kapott, tehát akkor gondolom tud segíteni a gyermeknek. Illetve...
5: Tudott. Hála Istennek, hogy persze ugye korrigálni mindenkit lehet, meg ugye kritizálni, meg stb. Mert a legnagyobb kritikus az igazság, hogy én vagyok. Mert ugye én fúvos vagyok, én nálam nincs olyan, hogy valaki félre fog. Tudod, mert félre nem lehet fújni, mert ugye temperálva van, ugye? És hogy kicsit lejjebb, vagy följebb intonál, érlen nincs. És hála Istennek, hogy a gyerek rá specializálódott erre a dologra, és el kell, hogy mondjam, kimerem mondani a számon, hogy mint a brilliáns volt, tisztán játszik, és mindent. És ugye a feleségem kontrollálta őt, ugye, amikor kicsi volt, meg ugye megmutatta neki, hogy mit, hogy, ugye a darabokat, meg bármit, ugye a új rendeket, stb. De amikor már mondom, 11 éves volt, akkor már egy olyan önállóságra teremtette magát, hogy nem azt mondta, hogy nem mondja senki, hanem ő kisilabizált magának, hogy tudja jobban, tehát olyan új rendeket tudott megcsinálni, hogy csak talán ő csak lesett. Uh-huh. Ennek örömére 11 éves volt, és a Radics Ferenc Lisztdíjas hegedű művész, ugye nekünk nem idegen, rokon, és mondtam neki, hogy Feri, szerinted kihez vigyem a gyereket tanulni, hogy azt mondja, hogy kihez vinnéd, Janika, azt mondja, hát én vagyok a bátyja, nem? Na, kezelésbe vette a Feri, ugye látta benne a tehetséget, és ugye nem cigánzenésznek, ő soha nem akart az lenni a Leo. Valahogy ő mindig klasszikus vonalon, nagyon kis korától is. Csak klasszikusnak szeretett volna menni, meg az is lesz. És mondta a Radics Feri, hogy azt mondja, induljunk el, azt mondja Leo, a Prímás versenye. De Feri bátya, én cigánzenész nem akarok lenni, induljunk el. Hát hála jó Istennek, képzeld el, 12 éves korára úgy volt, hogy két korcsoport volt, 10-től 15, 16-tól 35 éves korig volt a két korcsoport. A kis csoportba senki nem jött el, berakták a felnőtteket, most magával nem versenyzik a gyerek. Berakta, hát varó a videófelvételek ott az oldalunkon, érdemes meghallgatni, Isten bizony, a zenekar vezetést is, tehát a vezetéseket, az összes külön díjat elhozta, képzeld el. Egy havas mesterhegedű certifikációval, akkor egy gyémánt köves manzsettát párba, ugye, akkor a, tehát nagyon sok minden, az összes külön díjat ő hozta el. És ugye ugye mondta, hogy ő ugye csak klasszikus szeretne lenni, és ugye áll a Jóstennek, hogy azért a Radics Feri egy nagyon jó tanár. Nagyon nagyszerű, ugye kiváló, példás muzsikus. És ugye nagyon-nagyon ért a ugye a gyerekekhez, meg főleg akárkit nem tanít, egyébként ha testvér, ha nem, mert volt rá példa, meg aki nem bírja a kiképzést. Aki nem volt, aki egy hónapig bírta, és nem 10 éves volt, 11.
6: Mik a céljai egyébként a gyereknek?
5: A céljai, a fő cél ugye Olaszországot megtámadni.
6: Ott szeretne inkább tanulni?
5: Akadémiára oda szeretne járni. Rómába van a cél, a Santa Cecilia Zeneakadémiára. Beadja ő, ugye, mert be kell adni több helyre, ugye, a felvételi anyagot, stb. Milánóba, ugye, egyébként hallották őt már a milánói szkálába is, ugye, többen, mert meg kérdezték azt is, mert most megint csak meg kell említenem, de mindegy, nagy zenekar előtt állt, 100 ember előtt állt a Leo, és ugye egy pár számot levezetett is. Ezeket ugye most a világháló ugye látják. És hogy ő az a Bujka Leonardo, aki Magyarországon volt a Margit sziget. Igen. És erre is nagyon büszke voltam egyébként. És azt tudni kell, hogy másfél éve olaszul is tanul. Tehát
6: készül akkor.
5: Készül rendesen, nem csak zeneileg, hanem ugye mentálisan is, ugye, meg hogy ne legyen idegen neki semmi. Most is volt egy felkérése neki a nyáron. Velencében voltunk, egy konzervatóriumban egy ilyen kis előadást kellett neki tartania a zene hazájában, és képzeld el, barokkot kellett neki játszani, és a zene hazájában kellett megmutatni neki. A többi korcsoport, aki vele egyidős. Szóval most per pillanat például ilyen Mendelssohn hegedű versenyeket játszik, Vitali Chaconte,
6: ezek rendkívül technikás és komoly felkészültséget igénylő darabok.
5: Persze.
6: Befejező kérdésnek kíváncsi lennék rá, hogy ha egy lakatlan szigetre mennél, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, CD, bakelit, amit magaddal vinnél és évekig tudnád hallgatni?
5: Legelső körben a Bach.
6: Tőle jöhet bármi?
5: Bármi, a Bachtól bármi. Bármi. Kárlov.
6: A Carmina Burana.
5: Vagy a Carmina Burana, az menthetetlen. A Járóka Sándor. Hát tulajdonképpen még van kettő. Én az Eddie Daniels-től, az egy amerikai jazzista, aki klasszikus vonalon van, tehát érdemes, hogyha nem úgy ismered, klarinétos. Ő egy klasszikus klarinétos, de olyan jazzista, hogy ezt el nem tudom mondani. Tehát ez a modern, ugye, de már idős, nem fiatal, de ilyen újjai vannak, meg azért nagyon oda tudja tenni magát. Borzasztó a technika, érzésvilág. A szolfeggiót úgy elfújta, hogy ugye klasszikus zenekarral is, és jazzszel is. Olyat improvizál rá, hogy füstöl. Tehát ő a negyedik, és ugye hát az ötödik az menthetetlen nálam. A román zene. Az menthetetlen kiskorom óta, azt is ugyanúgy, mint a klasszikust, ugye a Bach meg a cigárzenét. Szóval ez az öt, ami tényleg nekem az életem.
6: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon élveztem, és természetesen remélhetőleg hamarosan a fiaddal is megismerkedhetünk, és őt is bemutathatjuk itt a műsor keretében majd.
5: Igen.
6: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
5: Én is köszönöm a lehetőséget.
4: A műsor első felében Bujka János klarinétos volt a vendégem, aki a beszélgetésünk utolsó részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról, a digitális fúvós hangszeréről és természetesen a családjáról. A műsor befejezéseként pedig hallgassuk meg néhány híres vidéki primás életrajzát. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Hamza Miska fejezete. Hamza Miska nagyváradi első zenekarvezető, született 1845-ben Oroson, Szabolcs megyében. Fia az öreg Hamza Miskának, ki az 50-es években a Boga Károly debreceni bandájának volt híres klarnétosa. Klarnét szólóiról annak idején ismerték az egész országban. Hamza Miska rendkívüli zenei tehetségét 12 éves korában fedezte fel, az 50-es években az ismert magyar nábob Csernovics Péter, a szalárdi Bihar megyei Dárius. Az ő pártfogása mellett előbb szalárdi udvari prímás lett, mert Csernovics Péter úgy élt szalárdi kastélyban, mint egy igazi kiskirály. Hamzát 17-18 éves korában e szavakkal küldte el Debrecenbe Csernovics. Idézem. No fiam Miska, eredj most már Debrecenbe, és mutasd meg, hogy minden patikánál jobban meggyógyítja a búbánatot a te hegedűd bűvös hangja. Nos hát így került Hamza Debrecenbe 1868-ban, ahol Balázs Kálmán bandájának lett a kedves segédprímása. A hegedűjéről már akkor meséket beszéltek a Debrecenbe átrándult nagyváradiak. Úgy szólván közkívánságra csalogatta aztán át Nagyváradra Bölönyi József, a kolozsvári színház későbbi intendánsa. Azóta 22 éven át ott lakik, s nem is eresztenék el semmi pénzért a nagyváradiak, akik rajongnak érte. Tisza Kálmánnak legkedvesebb udvari zenésze. Családi ünnepekre is mindig kihívják a Geszti kastélyba. Valahányszor pedig Tisza Kálmán bejön Nagyváradra, az öreg Hamzát rögtön hivatják, mert nélküle nem érzi jól magát Váradon Tisza. Nem tudja úgy senki elhúzni az ő kedvenc nótáját és a választási nótáját. 1880-ban körútra indult Oroszországba, hol játszott az elhunyt második Sándor cár előtt is, nagy tetszéssel. Itt vele is megtörtént, hogy az egyik udvari esély alkalmával, melyen a minden oroszok cárja is jelen volt, mielőtt a hangversenyterembe lépett volna, zenekara megvizsgálták a nagy és kisbőgőt, hogy nincs benne bomba elrejtve. Szentpéterváról Hamzáik Moszkvába, Odesszába, Varsóba, innen pedig Krakkóba mentek hangversenyezni. Mindenütt nagy tetszéssel és sikerrel. Krakkóból Bécsbe ment, honnan egy fél évi tartózkodás után Budapestre jött, és itt töltött egy farsangot. De Hamza visszakívánkozott Nagyváradra. Honnan most az utóbbi időben csak nyárra szokott eltávozni, Borszékre és Herkules fürdőbe, hol már alig várják a rendes fürdővendégek. A jól megtermett cigányprímás többször játszott hadgyakorlatok alkalmával királyunk előtt. Ki most már nem igen hallgat cigányzenét, mióta Rudolf trónörököst elvesztette. Először 1883-ban Szegeden játszott a király előtt, amidőn az új középületek felavatási ünnepét tartották. Majd 1884-ben az aradi hadgyakorlatokon újra. Ebben a szerencsében részesült Hamza, ki azóta valamennyi tiszántúli és erdélyi királyfogadtatásnál ott volt 1889-ig, így a nagyváradi és kolozsvári királylátogatásokon is. Hamza rendes udvari zenésze Schlauch nagyváradi bíboros püspöknek, s valamennyi ebédjén és estején ott muzsikál. Néhány hónap előtt Agliardi pápai nuncius is jól mulatott muzsikája mellett, ekkor hallott életében először cigányzenét. A derék prímásnak nagy családja van, és legöregebb fia, ki most vett el egy zsidó lányt, Párizsba készül kimenni, hol bandát alakít. Hamza bandája a legjobbak közé tartozik, és aki hallotta egyszer játszani, többé nem felejti el. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből a Magyari Testvérek című fejezet. A Magyari Testvérek debreceni zenekar vezetők. Az idősebb Kálmán 1862-ben született, Imre pedig 1864-ben, Debrecenben. Apjuk Imre szintén zenész volt. A két testvér egyszerre kezdte el tanulni a zenét, melyben annyira haladtak, hogy felvették őket a debreceni zenedébe, hol a híres Ridley volt a tanár. A magyari fiúk szép eredménnyel tették le vizsgájukat. Kálmánnak rendkívüli zenekari tehetsége már 14 éves korában annyira fejlődött, hogy meghívást kapott Lányi Gyula ungvári zenekarához, hol teljesen megfelelt a várakozásnak. Imre pedig különös érzéssel tudja előadni a magyar darabokat. 1880-ban már zenekart alapítottak, és zenekaruk csak hamar népszerűvé lett. Úgy, hogy minden évben meghívást kaptak Nagyváradra a lóversenyekre, hol Bihar megye legelső körei hallgatják Imre magyar nótáit, 3-4 napon keresztül. Imre évek óta a Tisza családnak is legkedvesebb cigánya. 1889-ben a Herkules fürdőben működtek, majd sorban meghívást kaptak Kassa, Máramaros-sziget, Eger, Arad, Temesvár, Szatmár, Kolozsvár, Nagykároly és Nyíregyházára, a kaszinóbálokra. Kálmár a zeneszerzésben is rendkívüli tehetséges volt, amit számos tőle eredő nóta bizonyít. A magyari testvérek az ezredéves kiállítás első 3 hónapjában a debreceni csárdában játszottak. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Erdélyi Kálmán fejezete. Erdélyi Kálmán szegedi első zenekarvezető, a híres erdélyi náci testvér öccse. 1860-ban született Szegeden. Mint utolsó sarja a hírneves erdélyi cigánycsaládnak, gondos neveltetésben részesült, s szülei nem is zenészi pályára szánták. De midőn bátyját, Nácit, a városi zenede tanárává választották, abba hagyta tanulmányait, átvette bátyja bandáját, és egyben, mint kitűnő prímhegedűs, a szegedi városi színházhoz szerződött. 1879-ben midőn a Tisza Szegedet elöntötte, bátyjával együtt beutazta Európa nagyobb városait, és azután még ugyanazon évben kimentek Amerikába, hol 4 éven keresztül az Eden Múzeumban játszottak. New Yorkban Vanderbilt vasút király estéjén Erdélyi Kálmán oly művészileg játszott, hogy a nábob gazdagon megjutalmazta őt. 1883-ban erdélyi náci megkülés folytán erősen megbetegedett New Yorkban, és hazatértek, és itt Kálmán végleg átvette a bátyja zenekarának vezetését. Még ugyanezen évben, midőn a király meglátogatta az újonnan felépült Szegedet, őt is az a kitüntetés érte, hogy a király előtt játszhatott. 1885-ben újra körútra indult. Bejárta Németországot és Csehországot. Königgrätzben megtörtént vele, hogy a városi tanács nem akarta megengedni, hogy nyilvánosan hangversenyezzen. Kálmán nagyon sértve érezte magát, és csak az a kérése volt a városi tanácshoz, hogy engedjék meg a próbamuzsikálást. Ez megtörtént a város előjárossága előtt, és a zenekar oly nagy tetszést aratott, hogy 8 napig ott tartották őket. Erdélyi körutat tett ezután Németországban. Visszatérve Szegedre, fokozatosan annyira haladott művészetében, hogy jelenleg az ő zenekara a legjobbak egyike az Alföldön. Az ezredéves kiállítás alatt a Julanovics féle szegedi csárdában gyönyörködteti a közönséget játékával. Az ezredéves kiállítás megnyitása után érdekes epizód játszódott le a szegedi halászcsárdában, amelynek önkéntelen szemtanúja Erdélyi Kálmán bandája volt. Ugyanis József királyi herceg fiával, Ágost főherceggel és ennek nejével, Augusta hercegasszonnyal fáradtan tértek be egyik este a csárdába. Amint Erdélyi ezt meglátta, rögtön letette a vonót, s a főherceghez ment, meghajtotta magát, és engedelmet kért, miután a királyi hercegnek családi gyásza van, hogy szabad-e játszania. József főherceg ezt megengedte, és egyúttal 3 nótát parancsolt, úgymint ég a kunyhó ropog a nád, jegenye fa tetejében, és repülj fecském, amelyeket Erdélyi ritka szép érzéssel és nagy hatással méltóan az egykori híres szegedi cigány király bandájához, Erdélyi nácijéhoz játszott el. A legmagyarabb királyi herceg a nóta meghallgatása után gazdagon megajándékozta a derék szegedi zenészeket. Markó Miklós Cigány zenészek albuma című könyvéből Radics Lajos fejezete. Radics Lajos miskolci első zenekarvezető 1855-ben született Egerben. Már gyermekkorában Miskolcra került, és itt végzett 6 gimnáziumi osztályt. Közben a hegedülésre Klár József, a Miskolci Színház karmestere tanította. 17 éves korában beiratkozott a budapesti zenedébe, ahol 2 évig tanult. Azután visszament Miskolcra. Itt bátyja Radics Vilmos zenekarába lépett, hol mint másodprímás működött. Az 1885-ös országos kiállításra feljött bátyjával, és itt játszott vele a kiállítás alatt. Azután következő évben önálló zenekart alapított Miskolcon, hol azóta zenekarvezető. A nyarat többnyire Tátrafüreden tölti, hol rendesen állandó udvari zenésze József királyi hercegnek, ki nagyon megkedvelte a művelt cigányt. 1888-ban azon megtiszteltetés érte Radics zenekarvezetőt, hogy a Mária Dorottya királyi hercegnő által szerzett Borula derű című hallgató nótát József királyi herceg egy cigány nyelven írt levél kíséretében Radicsnak küldötte el, amely magyarul így hangzik. Én jó komám, küldöm neked a Borula derű nótát, hozzon neked hű szerencsét és pénzt, legyen a te hasznod, megengedem kinyomtatni, ha eladhatod minden embernek, aki te tőled kéri ezt a nótát. A nagy Isten áldjon neked szerencsét és egészséget a te öreg napjaidra. József főherceg. 1891-ben franciaországi útja alkalmával nőül vette a lyoni születésű Bamanatró Emma polgárleányt. Az ezredéves kiállításon pedig a Karikás Mihály csárdában játszott. Ez a minden tekintetben kifogástalan cigányprímás, aki a legjelesebb vidékiek közé tartozik. Néhány vidéki prímás életrajzával ismerkedtünk a műsor vége felé. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
7: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók-Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungarometer ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázs sor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze, amelynek kapcsán mesélni fog nekünk a lemezről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm szépen, Tivadar, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Köszönöm a meghívást, nagyon, nagyon sok szeretettel jövök mindig ide hozzád.
5: Közösségi médiából értesültem, hogy megjelent a lemezed, aminek nagyon megörültem, és ezért természetesen azonnal fel is kerestelek, hogy beszélj nekünk mindenféleképpen erről az új megjelenésről, de most tudtam meg, hogy ez annyira friss, hogy tulajdonképpen az adás napján jelenik meg a közösségi médiának azon a részén, ahol meg lehet hallgatni, tehát Spotify, Apple Music, stb.
6: YouTube Music, mindenhol, igen.
5: Aha. Viszont a lemezt már a kezemben fogom. Ez a Varga Tivadar Trio and Friends.
6: Uh-huh.
5: Először is kiből áll a Varga Tivadar trió?
6: A Varga Tivadar trió ugye az így a közösségi médiában, YouTube-on, meg már van egyébként egy lemezünk, és az a Veszeli János dobos, és a Gajer Feri bőgős, ugye ez egy tulajdonképpen egy kiszakadt ritmuszekciója a Budapest Rektány Bennek.
5: Ahol te már régóta ott vagy.
6: Hát ott vagyok már egy 7 éve, uh-huh. de nem a szó rossz értelme kiszakadt, mert ugye mi még aktívan vagyunk a Rektányban is, mert ugye a Feri az a Rektánynak a zenekar vezetője, uh-huh. hanem így ugye ezt már elmeséltem többször, hogy ugye véletlen helyettesítés folyamán kerültem be a ritmus szekcióba, ami által bekerültem a Budapest Ragtime Bandbe, aztán ezt megbeszéltük, hogy csináljuk ezt a triót. Na most az van, hogy ezen a lemezen olyan emberek is játszanak, akiknek én a muzsikálására nőttem fel. Szóval, hogy ilyen 10 évesen, meg ilyen kis ráckoromban hallgattam például a Robi Lakatost. Uh-huh. Ugye hát az ő hegedülése az ilyen kuriózum. Hát szóval, hogy így az van. Ember meghallja és elolvad. Borzalmas technika, vér, time, minden tökéletes. És az, hogy eljött a lemezemre, az nekem komolyan ilyen sok volt. Komolyan. És amikor felhívtam, és azt mondta, hogy persze, tudod, ilyen nagyon faim volt, és hogy ne, mit játszunk, tudod. És akkor végül is megbeszéltük, hogy mit játszunk, de aztán, amikor eljött a felvétel napja, akkor nem azt játszottuk, hanem megbeszéltük, hogy akkor legyen ez. Hát mondom, én ezt nem ismerem. De hogy nézzük már meg a kört, tudod, és akkor megnéztük a kört, és felvettük. Úgyhogy tulajdonképpen ezek ilyen a Robival ilyen jam-ként csináltuk meg ezeket a dolgokat, az intrókat. Például a Love and Rose-nak nem is tudtam, hogy van intrója. És ezt a Robi ott tanította meg nekem. És felvettük, és szerintem nagyon-nagyon jó lett. Most így tovább menve, ugye a Gyárfás István, ő szerintem mindenki ismeri, jazzgitáros, ugye a Csapó Krisztián, a Budapest Ragtime Bandben is énekel és pozanozik, és nekünk van egy külön duónk is, amivel rendszeresen járunk koncertezni, Kovács Laci szaxofonos barátom, aki egyébként klasszikus klarinétos, egy 10 éve kezdett el jazzt játszani, és most jelenleg úgy néz ki, hogy a Tony Lakatosnak az utódja, ezt most így mondanám, mert uh-huh. nagyon jó barátok is lettek, meg a Robi osztogatja meg a Facebookon a Lacinak a videóit, és nagyon büszke rá, hogy úgymond belőle táplálkozik. Csári Sanyi, ő egy klasszikus trombitás barátom, aki eljött egy számba egy szólamot felfújni, és hát Botos Lajos is eljött énekelni két számot, egy Stevie Wonder számot és egy jazz standardet. Őt ugye a Hídgyülekezetből ismerhetjük, ott énekel, és ugye a híres Amerikában élő magyar származású jazz zongorista Botos Robi bátyja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanaz a vérmérséklet, csak énekbe. Szóval, hogy nagyon-nagyon szeretem az énekét, ahogy énekel. A Robi ugye megnyerte a Montreux-i jazz
5: fesztivált,
6: a jazz zongora versenyt, és az volt az egyik díja, hogy Oscar Peterson előtt játszhat. Ezt ő mesélte nekem el, mert ugye volt itt, eljött itthon Magyarországra, és beszélgettünk, és játszott Oscar Peterson trió előtt, azt hiszem egy órát játszhatott, és mondta, hogy kiment a színpadra, és az első sorban ültek a Michel Petrucciani, a Camilo, a George Duke, tudod, és mindenki jött a Petersont meghallgat, és utána azt, hogy Petersonnak a
7: előzenekar.
6: Hát tulajdonképpen igen, de nem is azt akarom mondani, hogy a Petersonnak a közönségének játszhatott. Aha. Tehát ez hatalmas dolog. És aztán ugye vacsora, és akkor a Peterson is ott van, tudod, és aztán megkérte a Peterson, hogy tanítsa a lányát zongorázni.
7: Hát ez óriási dolog.
6: Ez hatalmas, és a Robi ezt olyan jól mesélte el, lehet, hogy nem fogom tudni úgy átadni, de az volt, hogy a legelső órán az történt, hogy elment a Robi a Oscar Peterson otthonába, és elment az ajtóhoz, és nem mert bekopogni. Ezt így mesélte a Robi, és akkor ott kint járkált, ott az ház előtt, ő nem tudta, hogy a Petersonéknak a ház előtt kamera van. És ők ezt bent végig nézték. Hogy a Robi ott, a szegény ott nem mer bemenni. És hát akkor végül becsöngetett, és aztán mondták neki, hogy hát ezt mi végig néztük, és úgy ment le az óra, hogy Robi tanította a lányt, a Peterson meg a másik szobából végignézte, meg hallgatta is, tudod. Úgyhogy szerintem ez olyan dolog, amit nem is tudom, hogy ez én nem tudom, mit csináltam volna a helyébe, szóval, hogy...
7: Igen. Óriási dolgok egyébként ezek, hogy ilyen zenészek vannak közöttünk.
6: Igen.
7: Ilyenek járnak közöttünk, akik egyáltalán egy légtérbe kerülhettek, akár egy Oscar Peterson.
6: Hát ez hihetetlen. Igen. Persze. Hát én nem is tudom, a feleségem szokta mondani, hogy mit csinálnál, ha találkoztatnál Petersonnal? Mondom, nem tudom. Tudod, hát szerintem sokkot kapnék, hogy tudod valami ilyesmit.
7: De visszatérve a lemezre, igen, aminek egyébként a címét még nem is említettük, Gypsy Colors, vagyis cigány színek, roma színek. Uh-huh. Honnan jött ez az ötlet? Ez mit jelent számodra?
6: Az egész album címet egy saját kompozíciómra formáltam, aminek a címe Gypsy Blues. Na most ez a Gypsy Blues én meghangszereltem egy jazz szepsztetre, leírtam, meghangszereltük, és ugyanezt a dalt ezt feljátszottuk a Robival is. És ugye az egyik az nagyon jazzes lett, a másik meg ilyen romásabb. Uh-huh. Ugye maga a téma, ezt szokták mondani, hogy ilyen cimbalom, cigány cimbalom stílusú téma lett, ez egy moll blues, és beszélgettem pont a Laci barátommal az autóba, a Kovács Laci barátom, és mondom neki, hogy ez lesz a cím a lemeznek, és ilyen számok lesznek rajta. És mondja, tehát ez nagyon színes ez az album. Miért nem az lesz a cím, hogy Gypsy Color? Mondom, nagyon nagy ötlet. Mondom, az lesz a címe. És igazából így alakult, hogy nagyon színes az album, mindenféle zene van rajta, filmzene, saját dalok, Sting dalok, szóval, hogy tényleg minden van rajta.
7: Emeljünk ki néhány dalt ezek közül, hiszen tényleg annyira színes ez a felhozatal, hogy én is csak kapkodom a fejemet, és úgy látom, hogy például tényleg ez a Gypsy Blues, ez rajta van az egyes és a hatos tracken is, tehát az egyik egy sextet verzió, és a másik pedig akkor egy septet a Robi Lakatos.
6: Nem, ez egy négyen vagyunk a Robival, trió plusz a Robi. Igen.
7: Miért akartátok feljátszani még külön így?
6: Ez az én ötletem volt, mert akartam hallani ezt a témát hegedűn, és a Robi, ahogy a Robi játsza, és a Robi bejött, és megtanulta a témát ott körülbelül 5 perc alatt se, és úgy eljátszott, és úgy megvariálta, hogy ezt tudod, hát végem lett egyből, és fel is vettük gyorsan. És ugye ez nem az a tipikus jazzes, mert ugye a megírt verzió az nagyon-nagyon jazzes lett, ugye nyilván jazz akkordokra írtam fel szaxofon, trombita és pozan rá hangszereltem, és ez a kvartett, ez pedig nagyon ilyen gyorsabbra is vettük a tempót, majd meghallgatja a közönség, nekem mind a kettő nagyon tetszik. Uh-huh.
7: De ugyanaz a téma.
6: Ugyanaz a téma, mégis más.
7: Ez érdekes egyébként, hogy egy lemezen belül meghallgatható két különböző stílusban is ugyanaz a téma,
6: igen,
7: és ugyanaz a dal,
6: igen,
7: tulajdonképpen.
6: Igen,
7: ez nagyon érdekes, hogy teszi a dolgot. Viszont itt több dal is feltűnik tőled. Például Hallelujah Time.
6: Igen. Hát ez igazából azt az érzetet adja nekem, mikor én vasárnap reggelente elmegyek az aszódi gyülibe, és ugye van, meg tudod, néz az ember ilyen régi filmeket, amikor így a fekák bemennek a csörcsbe, és tudod, ilyen nagyon jó érzésed van, és én ezt próbáltam ott visszaadni. Nagyon vidám dal, én nagyon szeretem, jó gyors tempója van, szóval, hogy nem egy lassú dal.
7: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig hallgassuk meg az albumról a Hallelujah Time című dalt.

0: a Varga Tivadar trió előadásában hallgathattuk meg a Halleluja Time című dalt. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongoraművésszel, akinek napokban jelent meg legújabb lemeze.
1: Amit én még egyébként kiemelnék ebből a rengetegből, mert 15 dalt vettünk fel, 16 dalt vettünk fel egyébként két nap alatt, de egy dalt nem tettünk a lemezre, hanem csak a digitális platformokra került fel. Ez a Red Bull című dalom, saját szerzeményem. Ezt minden koncerten el szoktam mesélni ennek a történetét. Ugye én egy békési gyerek vagyok, és az ottani cigány telep mellett nőttünk fel, és volt ott egy a testvéreimmel nap mint nap kimentünk futballozni, játszani, és ott a réten ott volt egy piros labda. És ugye ez a piros labda az enyém volt, de egyébként meg mindenkié volt, szóval hogy mindenki azt mondta, hogy ez az ő piros labdája. Ezzel a labdával addig játszottunk, ameddig nem is tudom, mi lett vele, egy elnyelte a föld. Tehát tényleg valami lett vele, és az egyik testvérem az rám írt, hogy te emlékszel arra a piros labdára? És a mai napig élénken él bennem, hogy nézett ki, mindent tudok, minden paraméterét tudom, tényleg, mert annyit játszottunk vele, és mondtam, hogy te tényleg, rá emlékszem, és én ezt papírra vetettem tulajdonképpen, hogy azt az érzést, amit már lehet a mai fiatalok már nem is feltétlenül tudnak, vagy éreznek, hogy nem érdekel semmi, tudod, a telefon, meg tévé, meg játék, hanem hogy az, mikor kimész a rétre, a barátaiddal, testvéreiddel, a kezedben van a zsíros kenyér, vagy nem tudom mi, és csak játszol, és focizol, és nem érdekel semmi, se akarja, se semmi, tudod, csak játszol. És ez az önfelett érzés, ezt írtam le, és meghangszereltük, és a dobosom mondta egyébként azt, hogy te, ez nagyon csikóreás dal lett. Aha. És akkor így lett az, hogy akkor én ezt fel is ajánlottam tulajdonképpen így a csikóre emlékére. Mert tényleg az lett egyébként. Egy picit ilyen koreás világ, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem játszani. És az emberek ezt a történetet is nagyon szeretik, ami a dalhoz fűződik.
0: A következő dal tőled Far Away, vagyis messze.
1: Igen. Hát ez igazából ilyen honvágy volt. Ennek a témája azt hiszem Kínában jött.
0: Amikor a Ragtime-ben voltál Kínában.
1: Voltunk Kínában, és valahogy így jött, tudod, hogy így nagyon sokat repültünk, nagyon sokat voltunk a felhők fölött, és jött egy ilyen téma a fejembe, és ezt leírtam. És igazából ennyi. És ezen a dalon játszik a gyárfás, hogy a fish velünk.
0: Uh-huh. Amiket itt te komponáltál, ezek mind tulajdonképpen jazzes művek. Jazzes dalok.
1: Jazzes dallamok egyébként, jazzes művek, de például pont a Far Away az, aminek nagyon sok a klasszikus akkordok benne. Szóval elég sok klasszikus akkordot használok. Szeretem. Jók azok is, tudod.
0: Tehát a klasszikus alapok azok nyilván azért hallatszódnak nálad is. Sőt, gyakran hasonlítanak téged azért Oscar Petersonhoz is, hiszen nem csak azért, mert olyan fantasztikus technikád van, hanem a stílusod is időnként, vagy hát tudod utánozni az ő stílusát.
1: Igen. Hát abból merítek. Egyébként pont ezt, hogy mondod, tennap játszottunk a Mazeltov étteremben, a triómmal, és jött egy fickó, láttam, nagyon mosolyogott tőlünk, mit tudom, 10 méterre, és akkor itt mondott, Oscar Peterson. Tudod, és akkor mondtam neki, igen, tudod.
0: A magyar Oscar Peterson.
1: Igen, de nem magyar volt, mert próbáltam neki mondani, hogy gyere ide, beszéljünk, de nem nagyon értette, tudod, aztán közben játszottunk, de így felismerik az emberek, hogy tudod, hogy miből merít az ember. Hát én meg a persze. Peterson, meg az Arte Tum világ, nekem az a világom.
0: Hát ez még a klasszikus jazz.
1: Ez
0: a jazznek a fénykora.
1: Igen.
0: Mondjuk
1: igen.
0: Így legalábbis én azt tartom a fénykorának.
1: Abszolút.
0: Akkor ebbe egyetértünk.
1: Igen.
0: És tulajdonképpen a lemezen az összes dal alapvetően azért jazz ihletésre készült?
1: Egyáltalán nem egyébként, mert például van itt egy Sting dal, ugye Sting az egy pop énekes, az 5. dal.
0: Törékeny.
1: Ez a Fragile, ugye? Ez a Törékeny című dal. Ezt egyébként én így szoktam hívni, hogy Törékeny. A Fragile dal. ezt a érdekes, mert ezt a Csapó Krisztiánnal nagyon, a Budapest Ragtime Band-del nagyon sokszor játsszuk, és akkora sikere van mindig, hogy nagyon legtöbbször oda jönnek hozzánk, hogy nekik a Fragile tetszett, a Sting szám, olyan jól játsszuk, és olyan jól énekli a Krisztián, meg jók a szólók benne, és mondtam neki, hogy akkor vegyük már fel. Uh-huh. És ugye a Krisztián nem énekes, de nagyon jól énekel, és nagyon jól improvizált, tényleg, hát, hogy meghazudtol jazz énekeseket, ahogy improvizál, és hát én ezt kihasználva, ezt gyorsan lemezemre fel is dobtuk, felvokálozta, megimprovizáltuk, adtunk neki egy szerkezetet, úgyhogy egy popdalt megcsináltunk tulajdonképpen egy ilyen jazz standardes köntösben.
2: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig erről az albumról hallgassuk meg a Fragile, vagyis Törékeny című dalt.

0: A Fragile, vagyis Törékeny című dalt hallgathattuk meg a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk a beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze.
1: De ha már itt a könnyed műfajoknál vagyunk, Edith Piafnak egy dala is szerepel a lemezen.
2: Igen, a Lavinszóhoz. Hát én ezt a dalt nagyon szeretem. Hát ennek olyan hangulata van, tudod, és én ezt nem is gondoltam, hogy én ezt bárki mással játszanám fel a Robin kívül. Talán ezt a Robival még amikor felhívtam, hogy vállalná-e, akkor ezt mondtam meg, hogy ezt mindenféleképpen vegyük fel. És nem azt kérdezte, hogy melyik, hanem azt kérdezte, milyen hangnemben szeretnél. És akkor mondom, hogy amiben szeretnél. Nekem mindegy, tudod, aztán megcsináltam a kört a trióval, átnéztük, de az a profizmus, meg az a lazaság, amit a Robi hozott a lemezbe, az nagyon jó.
1: De ha már itt tartunk, azért meséld el nekünk, hogy mennyi energiabefektetést, mennyi készülést igényel egy ilyen CD-nek az elkészítése, hiszen az egy dolog, hogy vannak olyan vendégművészek a CD-n, mint Robi Lakatos is, aki oda megy mondjuk a felvételre, és olyat improvizál, hogy ilyet kidolgozni is nagyon nehéz lenne.
2: Igen.
1: De hát azért nyilván azért vannak olyan részei is az albumnak, ami azért elő van készítve ilyenkor.
2: Figyelj, igazából a triós felvételek, ahol nincsenek vendégművészek, azokat már van, hogy ilyen 5 éve játsszuk, és gyakoroljuk, és volt olyan, hogy a felvétel előtt is 2 héttel minden második nap több órára összeültünk. Például a Jaj, de jó habos ütemény című dalt, ugye ezt mindenki ismeri, ezt a könnyed dalt, ez egy filmzene, és hát ezt úgy meghangszereltem, hogy valakinek nem is jut eszébe feltétlen egyből a dal. De nagyon-nagyon könnyed, szóval nem azt kell képzelni, hogy ilyen free jazz lett, vagy ilyen avantgárd izék. Szóval egyáltalán nem, hanem felismerhető Peterson stílus egyébként ez is. Nagyon szeretik a közönség ezt a számot, szokták is tőlünk kérni. Na például ezt a dalt nagyon sokat próbáltuk. Az, hogy ilyen, nagy, ilyen gyors tempót, hogy játszunk úgy, hogy legyen benne arrangs. Ezt is a közönségtől megkaptuk azt is, hogy milyen jó az, hogy nem csak darálás megy az improvizálásban, hanem jönnek arangsok. És én ezt erre nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy az arangsok azok jók legyenek. És legyenek. Mert ugye ne az legyen, hogy lemegy a dal, és akkor 40 kör improvizáció. Mert ezt megunja. Nyilván lehet, hogy a művész élvezi, hogy ott kiteljesedhet, de mégiscsak a közönségnek játszunk valahol, és ez nekem nagyon fontos, hogy ugye, ahogy a Peterson is csinálja, hogy izgalmas legyen, és jó legyen. És ezek az arancsok, ugye ez azt jelenti, hogy megy a dal, és egyfajta dallamot kitalálok, amit meghangszerelek a dalon belül. Ezt ugye a Big Band, Peterson mondta azt, hogy Big Band hangzást akar elérni a trióban. És nagyon sokszor ezt is érzem, hogy olyan, mint egy Big Band szólna a triójában. Olyan felrakásokat csinál, olyan úgy szólal meg, mint hogyha egy Big Bandet akarna megszólaltatni. És én ez nagyon bennem van, és én ezt nagyon szeretem csinálni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most erről fogjuk meghallgatni a Gypsy Blues című dalt, melyen Robi Lakatos is közreműködik.

0: A Gypsy Blues című dalt hallgathattuk meg Robi Lakatos közreműködésével és a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze.
1: És ezek szerint ez valahogy könnyebben eljut a közönséghez, meg hogyha végig ott van egyfajta dallam, akkor azt könnyebben meg tudja emészteni az átlag közönség is, úgy érzed?
2: Kellenek támpontok.
1: Uh-huh. Igen, igen.
2: Kellenek támpontok. Ez igen.
1: Visszatérve ismét a CD-re, olyan filmzenék is azért feltűnnek a CD, mint a Keresztapa.
2: Uh-huh. Igen, ezt is nagyon régen hangszereltem meg. Képzeld el, ezt körülbelül 2019-ben hangszereltem meg. Aztán annyit játszottuk, ezt még a Diana Krall előtt is játszottuk, amikor előzenekara voltunk 22-ben. És talán ott játszottuk talán utoljára. És meguntuk, elfáradt, és most vettük elő a lemez előtt, mondtam a Ferének, meg a Janinak, hogy vegyük fel. És akkor egy picit átvariáltuk, még egy-két helyen, és nagyon jó lett. Tettünk bele egy-két olyan aranzsot, amit ugye előbb beszéltünk, hogy az nagyon, nagyon kell bele, mert elég hosszú a téma, és azért egy trióval úgy megcsinálni, hogy izgalmas is legyen, a szóló is ugye izgalmas legyen. Hát volt bennem munka rendesen, de látszik is, hogy majdnem 7,5 perces lett, úgyhogy beletettünk mindent, de nem unalmas. Szóval hogy ez is elég jó lett.
1: De ez egy lassú dal, ez egy lassú szám. Melyiket könnyebb feldolgozni, vagy melyiket könnyebb játszani, vagy ilyen szempontból mindegy, hogy most mondjuk egy picit jazzesebb változatban lassú vagy gyors a jellege, a karakter a dalnak?
2: Hát ez a témától függ egyébként, hogy dolgozott fel a témát. De egyébként szerintem mindegy, hogy gyors vagy lassú. Például itt van egy Stevie Wonder szám, hogyha már itt tartunk. Ugye a Stevie Wonder számnak ez a You Are the Sunshine, ez egy bossa nova dal. És mi megcsináltuk swingbe. Úgyhogy ez is nagyon, nagyon jó lett. Ez a Gajer Feri ötlete volt. Bejött a Lali a próbára, egyszer próbáltunk egyébként a lemezre a Lalival, és mondta, mit vegyünk fel? Hát nem tudom, mit vegyünk fel? Tudod, és néztünk számát, ezt annyira nem szerettem, mert ugye mégiscsak én voltam az, aki eldöntötte, és mondja Feri, nem veszük fel azt a Stevie Wonder számot, mert ő ezt még nagyon régen, 30 évvel ezelőtt játszotta a Garaival, Garai Attilával, és az nagyon jó. Hát mondom, nézzük meg, hogy szól. És megnéztük, és nagyon jó lett. És egyébként az a durva, hogy a felvételen is, amikor bement, ugye megnyomtuk a piros gombot, megnyomta a felvétel gombot a Tomi, a Kontor Tomi vette fel a lemezt, akkor a Feri elkezdett szólózni a dal elején egyből. De úgy, hogy azt beszéltünk meg, hogy az elején játszunk egy picit, hogy a Lali rá hangolódjon a dal, és a Feri elkezdett szólózni. És egyből elreagáltuk. Szóval, hogy ez is egy ilyen kicsit jammes annyira spontán jöttek ott a dolgok, és minden jó lett, tudod, hogy elkezdett szólózni, és mentünk utána, és a Lali meg belépett a legjobb helyen, és elkezdte énekelni. Szóval, hogy nagyon jól lereagáltuk egymást.
1: Hát ez a pillanatnak a hangulata, ezt nagyon-nagyon nehéz megfogni, ez még koncerten is ritkán jön ennyire nagy összhangban, akkor ezek szerint, ahogy te ezt most így elmesélted.
2: Igen. Igen, bár mondjuk mi, ahogy mondtam is, már elég régóta játszunk együtt, 18 nyárán találkoztunk ugye legelőször a trióval. Azóta mindent tudunk, és ezt beszéltük is, hogy ez milyen jó, hogyha nekünk szólnak, hogy holnap után, nem tudom, Brüsszelbe kell egy koncertet adni, akkor nem kell gondolkodni azon, hogy mit játszunk, hanem bármikor tudunk, mert ugye ez egy olyan trió, ami aktív. Uh-huh. És tudod, az mikor már tudjuk azt, hogy mikor fogja befejezni a szólót. Erről is beszéltünk már ugye a trióval, hogy milyen jó, hogy már érzik, hogy én mikor fejezem be a mondatot, és akkor elkezdi a bőgő a szólót, vagy valami más történik, ami nem a zongora szóló. Szóval, hogy nagyon fontos egymást érezni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk a jövő héten hétfőn is. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A viszonthallásra!
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Küzdelem a roma kultúráért. Március 21-én nyitotta meg a Romano Instituto Cigánykutató Intézet új telephelyét az Erzsébetvárosi Damjanics utca egyik udvari 70 négyzetméteres házmester lakásában. Miután megszűnt mintegy 10 éve a Magyar Művelődési Intézet, a roma képzőművészeti gyűjtemény állami tulajdonban maradt, de a kezelését a Romano Instituto-ra bízták. A közel 200 darabból álló műtárgy együttest a Bársony Daróci házas pár minden anyagi támogatás nélkül az otthonában gondozta. Bár a gyűjtemény egy része már az új helyszínre került, a házaspár továbbra is ellenszolgáltatás nélkül saját erőforrásaiból biztosítja az alkotások megőrzését és kezelését. A fővárosi önkormányzat a telephelyet bérleményként raktár céljára bocsátotta a Romano Instituto alapítvány rendelkezésére tavaly decemberben. Havonta mintegy 100 000 forint a fenntartási költsége, ezt pályázatokból próbálják kigazdálkodni. A házaspár a hiányra reflektálva a raktárhelyiséget megnyitja a nyilvánosság számára. Nem a klasszikus értelemben vett múzeumról van szó, hanem egyfajta archívumról, ahol a látogatók megismerkedhetnek a roma kultúra tárgyi és szellemi örökségével. A képzőművészeti anyag mellett a kiállított tárgyi és szellemi értékek Bársony János több mint 4 évtizednyi fáradhatatlan gyűjtőmunkáját dicsérik. A néprajz tárgykörében a hagyományos cigánymesterségek eszközeit és termékeit, mindennapi használati tárgyakat láthatunk, fémművesekét, fafaragókét, teknővályókét, vályogtéglakészítőkét. A zenészeket hegedű, klarinét, cimbalomverő és sújtásos mellény idézi fel, dokumentumtárról is gondoskodtak, fotók, plakátok és írásos emlékek is helyet kaptak, amelyek a hazai roma polgárjogi mozgalom és a kulturális öntudatra ébredés mérföldköveit dokumentálják. A leglátványosabb a Balázs János terem. A salgótarjáni festőóriás lenyűgöző életműve jóval tágasabb teret igényelne, hogy a néző zavartalanul, mélységében is befogadhassa az alkotások üzenetét. Balázs Jánosén kívül számos festő és grafikus művész, például Szent Andrási István, Olá Jolán, Bada Márta, Dilinkó Gábor, Balogh Balázs András, Szécsi Magda, Gügyi Ödön, Hok János művei is megtalálhatóak a Kicsiny térben. A cigány irodalom, valamint a holokauszt kutatás kötetei is itt vannak. A helyszín nem csak raktár lenne, hanem közösségi tér is, ahol kutatni lehet, vagy éppen rendhagyó órák keretében tanulni a roma kultúráról és a történelemről. Mióta megnyitottak, Bársony János rendszeresen tart itt foglalkozásokat gyermekeknek és fiataloknak. Jöttek már Rákospalotáról, a szlovákiai csatáról, várják további csoportok jelentkezését, jogászok és civilek bevonásával konferenciát is tartottak a magyarországi apartheid jelenségekről, azok jogi kezeléseiről. A roma intézményrendszer, múzeumok, színházak és kutatóközpontok létrehozása az egyenjogúság alapvető záloga. Évszázadokon át a többségi társadalom sztereotípiái formálták a romákról alkotott képet, a terek viszont lehetővé tennék, hogy a közösség ne csupán tárgya, hanem aktív formálója legyen a saját narratíváinak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon. A Rádió Di kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Beszélgetésünk második részében mesél nekünk továbbra is az albumról, az alkotói folyamat kulisszatitkairól, valamint arról, hogy hogyan lett Mága Zoltán zongoristája. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Szükség van ezekre az improvizatív jellegű előadásokra is, ezekre a jam sessionökre természetesen, ahol összetalálkoznak a különböző zenések, és akkor egy örömzenélés jön ki az egészből, de valójában az igazi érték tényleg ilyenkor szólal meg, amikor egy banda, egy kis zenekar, egy kis kamarazenekar össze van szokva, és már évek, szinte évtizedek óta együtt vannak, és egymás lélegzetvételét is ismerik. A Budapest Ragtime Bender is azért annyit játszottok együtt, hogy tényleg nagyon jól ismerhetitek akkor már egymást.
5: Persze, persze, már mondjuk van köztünk egy jó nagy generációs különbség nyilván, de ugye a zenében nincs idő, és nincs tér, ott van egy nyelv, amit beszélünk, és ugye az, hogy a jammeken nagyon fontos, hogy az ember minél többet játszon, persze, de az, hogy mit tudom, elkezdünk egy blues-t játszani, és mindenki játszik azt, amit akar, annak is van egy varázsa. Meg az is van, mikor egy olyan dalt játszol, amit az előbb beszéltem, hogy ugye megvan hangszerelve, vannak benne aranzsok. Az egy egészen más dolog. Szóval, hogy ez a jazznek a, hát úgymond, nem is tudom, hogy mondom, a piedesztára emelése, hogy úgy játszod el a dalt, hogy az szóval, hogy leírható legyen maga a szerkezet is. Nem tudom, érthető-e, hogy mit akarok mondani, hogy nem az van, hogy csak így játszunk valamit, és élvezzük a pillanatot. Persze a leírt daloknál is, a leírt aranzsos daloknál is lehet élvezni, meg kell is élvezni a dalokat, de nagyon fontos az, hogy kompozíció legyen, ne csak játszás legyen, hanem kompozíció és komponálás legyen. Ez nekem nagyon fontos.
4: Visszatérve ismét a CD-hez, van itt egy olyan dal is, ami például Django Reinhardt szerzeménye, a Hungária.
5: Igen. Fú, hát ennek nagyon, nagyon szerettem a sztoriát, mert én ezt a dalt nem ismertem a felvétel előtt még egy órával. És Robi mondja, te ezt játszol? Játszátok? Nem játszom, Robi, ezt a dalt, nem is tudom, hogy melyik. És akkor kikerestem az akkordvázat, a kört, és elfejvettük először. Hát mondom, nem lett olyan jó. Robi is mondta, játsszuk fel még egyszer, tudsz tenni jobban zongorázni. Felvettük másodjára. És mondja Robi, tehát te nem is zongoráztál most. Azt mondják, hogy te vagy a magyar Oscar Peterson. Tudsz tenni jobban. És tudod, már kimentem, mondom, hogy te Robi ezt mondja nekem, akkor nagyra kell magamat tenni. És akkor harmadjára felvettük, már gyorsabb tempóban. És mondja Robi, na ez most jó volt. Tudod, megnyugodtam. És kimegyünk hallgatni, és mondja, tudsz tenni jobban, tudod? És már negyedjére felvettük, és már negyedjére már jó lett. És az a durva, hogy nem azt tettem a lemezre, nem a negyedik felvételt, hanem a harmadikat tettem rá, mert szerintem abban van a legnagyobb dög, meg aztán. És Robi meg olyat hegedül mind a négybe, hogy ez eszméletlen, tudod? Hát, és ez például ez egy olyan dal, ami jam nóta, de van benne koncepció. Az elején Robival beszélgettünk hegedűn és zongorán, és tulajdonképpen egy ilyen kétszólamú invenciót kreálunk ott a intróként. Nagyon-nagyon jó, én nagyon megszerettem ezt a dalt.
4: A másik, ami nekem nagyon felkelti az érdeklődésem, ez a Michel Legrand dal, Watch What Happens, nézd, hogy mi történik.
5: Igen, ez egy olyan dal, amit én még a konziban tanultam meg. Mindig is nagyon szerettem volna játszani, de nem nagyon erő. Szóval, hogy egyedül szólóban játszottam, de így zenekarral nem. És ebben hát ilyen plusz, hogy tulajdonképpen ebben nincs dob. Ezt úgy vettük fel, hogy zongora, bőgő és gitár. És ugye ez egy bossanova dal, és mi eljátszottuk swingbe. És ezt tudja Petersonnak, ez egy azt hiszem 72-es Ronnie Scott koncertjén volt, ahol a Bernie Kessellel és a Pedersennel ugyanígy játszották el, így swingbe, és ez annyira tetszett nekem, hogy mondom, ezt valahogy így meg akarom én is csinálni, és annak a mintájára mi is felvettük, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó lett. Én nagyon élveztem a felvételt.
3: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg a Watch What Happens című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a Gypsy Colors című albumról.

0: Watch What Happens című dalt hallgattuk meg Varga Tivadar Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Colors című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Milyen érdekes egyébként, hogy minden dalnak van egy története, van hozzá egy emlék, egy érdekesség. Mi a helyzet például az Utca napos oldalán című dallal? On the sunny side of the street.
2: Igen, hát ez nekem az egyébként az egyik kedvenc jazz standardem.
1: Aha.
2: És a Kovács Laci barátom, aki ugye a lemezen ezt a szóló számot szántam neki, nagyon megörült neki, és nagyon vidám témája van, nagyon szeretem, és igazából ennek úgy különösebb sztoria nincs, azon kívül, hogy nekem nagyon szeretem, nagyon vidám dal, tettünk bele egy kis megírt dolgot, ami érdekessé teheti, de inkább ezt inkább úgy szántam, hogy ezt így játsszuk el, és improvizáljunk rá. Nagyon jó lett. A Laci egy picit a végét is megvariálta. Szerintem nagyon jó lett. Érdemes meghallgatni. Nagyon jó a hangulata.
0: A következő dal, amiről még nem beszéltünk, You Don't Know What Love Is It, tehát nem tudod, hogy mi is a szerelem.
2: Uh-huh. Igen, ez is egy vokális dal lett, a Botos Lali, ez a második szám, amit felénekelt.
0: Ezt kiválasztotta?
2: Ez ilyen közös dolog volt, mert én pont rá voltam kattanva egy George Benson lemezre, uh-huh, aminek most nem jut eszembe a neve, de biztos, hogy ha valaki ilyen a George Benson fan, azt tudja, hogy melyik ez a lemez. Ő énekli, és hasonlóképpen vettük fel egy kis zongora intróval, szabadon elénekelve. Igazából kellett egy ballada, ugye, a lemezre, és ez lett a ballada.
0: Ja, világos.
2: Uh-huh. Úgyhogy ezért választottuk ezt ki. Én nagyon szeretem ezt a dalt. Feleségem azt mondta, hogy nagyon, nagyon szomorú a dal, de hát nem lehet mindig minden vidám, ugye? Mert pont a másik dal, a Steve Wonder szám, az meg egy nagyon vidám dal. Uh-huh.
0: 15 dal van egyébként az albumon, és ezt pont a felénél, hát most a 8. ebben az esetben. Uh-huh. Tehát igen, pont a vízválasztó, mondjuk így.
2: Igen.
0: Ez így direkt lett így leszerkesztve?
2: Teljesen véletlenül.
0: És még egy dal van, amiről nem beszéltünk, I Wish You Love. Bárcsak szeretnél?
2: Igen, ez is egy ilyen gypsy jazz dal. Szóval, hogy ilyen Django Reinhardt stílusú francia dal. Ennek az a sztoria, hogy játszottunk a Budapest Ragtime Band-del Prágában, egy jazzklubban, és énekeltem ezt a számot. Nem tudtam, hogy mi a címe.
0: Te énekelted?
2: Hát nem úgy énekeltem, hogy koncerten, nem dúdoltam, ugye.
0: Ja, ja.
2: A buszban, meg mindenhol, és nem jutott eszembe a címe, és a zenek, a Feri se tudta, és akkor ott odajött az ottani jazzklubnak a vezetője, hogy ez a szám, tudod? Uh-huh. És akkor tényleg, és akkor ott kikerestük, és én ezt már előtte hallgattam ezt a számot egy énekesnőtől, de nem tudtam, hogy mi ez, csak nagyon szeretem a témáját, és Robit kérdeztem, hogy játssza-e ezt a dalt, és annyit mondott, hogy milyen hangnemben.
0: És egyből tudta természetesen.
2: Persze, és akkor oda mentünk a felvételre, és mondja Robi, hogy az intróval kezdünk. Hát mondom, Robi, oké, de mondom, én nem tudom az intrót, ennek van intrója? És akkor mondta, tudod, és olyan jó volt, egyből otthon éreztem magam, hogy elmondta, és tudod, C-dur, és akkor itt fogja egy GB-cisszét, tudod, romással, tudod, és annyira jó, álmom, jó van, akkor tudod, ez jó lesz, és akkor elmondta, megcsináltuk, és megint kegyetlent rázott rá, nagyon jól eljátszotta. Aztán ebben van egy bőgő szóló is, ez egy picit ilyen nyugodtabb, ilyen nyolcados gypsy jazzes swinges dolog lett. Nagyon-nagyon szeretem. Uh-huh. Nagyon szeretem.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg Gypsy Colors című új lemeze. Most hallgassuk meg az I Wish You Love című dalt az albumról.

0: I Wish You Love című dalt hallgathattuk meg a Vargati Vadal Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Colors című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Vargati Vadal jazz-zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Szóval nagyon színesre sikeredett ez a lemez. Vannak rajta improvizatív jellegű dalok, vannak megkomponált, megszerkesztett dalok, vannak olyanok, amiket már évek óta játszol, vannak olyanok, amiket akkor ismertél meg a felvételen. Ez nagyon érdekessé teszi ennek az albumnak a szerkezetét, a felépítését. És tulajdonképpen akkor ezek szerint ebből jött a cím, hogy Gypsy Colors.
2: Igen.
1: Beszéljünk egy picit a borítóról is, hiszen ennek is van egy története. Egyébként te vagy a borítón, és talán a háttérben egy felrobbanó csillag?
2: Hát valami ilyesmi, ilyen kicsit ilyen barokkos, nem is tudom, ilyen régi módi, talán egy picit ilyen rozsdás, nem tudom meghatározni pontosan mi ez. Lehet, hogy ez a felrobbanó csillag lesz a helyes válasz.
1: Esetre a színvilág az nagyon hangulatos, hát mivel ez egy barna zongorának néz ki, ahol ülsz, ez nagyon beleillik tulajdonképpen ebbe a színvilágba.
2: Igen, leginkább a színre mentem rá, hogy a színek stimmeljenek, ugye, mert itt pont egy ilyen kékes zakó van rajtam ezen a képen. Ez egyébként egy teljesen random fotó rólam, amit nem is tudom, kilőtt rólam, és annyira megtetszett, hogy mondom, akkor legyen ez a borító, és ami az érdekesség, hogy ezt tulajdonképpen én csináltam. Szóval, hogy kis AI segítséggel kipingálva itt-ott a fényeket, megerősítve, itt-ott levéve ezt-azt, ez az én művem.
1: És ez hogy készült? Mesélj kérlek erről, mert ez nagyon izgalmas. Tehát megmondtad az AI-nak, hogy készítsen egy CD borítót, és akkor beadtál neki egy képet, vagy hogyan képzeljük el ezt, hogy
2: figyelj, ennek a folyamatát? Ez körülbelül egy hónapi munka. Aha. De úgy, hogy nem mindig volt rá idő, persze, hanem hogy visszakerestem azt, amit akkor. Szóval mindig beírtam valamit, és ChatGPT csinál nekem egy ilyen fotót. És akkor ez nem tetszett, mert ott nagyon-nagyon látszott, hogy AI. Szóval, hogy ez ne legyen annyira AI, viszont a kiírás legyen nagyobb, a nevek legyenek ilyenek, és tudod, valamikor ez is rontja a neveket, nem úgy teszik be, ékezeteket nem tesz ki, vagy pont kitesz. Úgyhogy volt vele meló, aztán ugye van ez a Canva nevezetű alkalmazás, vagy program, amit ugyancsak a kiírásoknál használtam, de leginkább a ChatGPT volt, amit használtam. És a hátulját az pedig teljes mértékben egy grafikus kollega alkotta meg, a képeket elküldtem neki természetesen, és ugye ez nem AI egyáltalán, hanem ott teljesen meghagytuk a valódi képeket, és a zenészek szerepelnek rajta. Megmondom őszintén, hogy körülbelül 2 vagy 3 olyan kép volt az elejére, amire azt tudtam volna mondani, hogy ezt így bevállalom, nem rossz. Aztán megkérdeztem pár ismerősömet, akik zenészek, és láttak már pár borítót, hogy mi a véleményük. És ezt mondták ők is, egyébként nekem is ezt tetszik a legjobban, ugye mosolygók, ott a zongora, igazából ez úgy én vagyok szerintem.
1: Nagyon jók egyébként a betűtípusok, a színek, tehát valahogy olyan összhang van rajta.
2: Én is ezt látom, igen, nagyon jól sikerült. Mondom, ezt volt benne segítségem, a Csapó Krisztián barátom is segített a stílus vagy típus kiválasztásában. Meg ugye az, hogy a Robi Lakatost én mindenféleképpen akartam, hogy ő kitűnjön. De nem tudtam, hogy szokás. És akkor itt jött ugye a grafikus, aki a kiadót ajánlott, akit a kiadó ajánlott, hogy keresem fel, és ő segített ebben, mert ő, bár pedig jól tudom, hogy nem egy Presser Gábor lemezt is grafikált már.
1: Tehát nagyon hasznos az AI, és nagyon sok munkafolyamatot ki lehet vele váltani.
2: Igen.
1: De amikor viszont valamiféle igazi szakmai elmélyült tudásra van szükség, akkor mégiscsak emberhez fordulunk. És ezt jó hallani egyébként.
2: Igen. Nagyon, tényleg nagyon sok. Szóval az, hogy ilyen képet tudtam én csinálni, ezt még én se hittem el. És úgy, hogy igazából csak letöltöttem a programot, befizettem egy hónapot, hogy tudjam használni korlátlanul. És csak ilyen irány elveket adtam meg neki. Körülbelül 50 képet szerkesztettem meg, és rosszabbnál rosszabbak is voltak, meg jobbnál jobbak, de szerintem ez nagyon jó lett.
1: Igen, ez tényleg. Nagyon érdekelne, hogy miért tartottad fontosnak, hogy én ezt az albumot, ezt a CD-t kézbe tudjam fogni, aminek én egyébként nagyon örülök.
2: Figyelj, szerintem a lemez az ma már egy névjegykártya. Uh-huh. Szóval, hogyha oda jönnek igen. hozzám egy zenélés után, hogy ki vagyok én, akkor szoktam adni lemezt, hogy itt vagyok, és meg lehet hallgatni. Meg hát azért ez mégiscsak egy ilyen korszak lezárás tulajdonképpen, hogy ez vagyok én, ennyi éves vagyok, most 33 éves vagyok, ezt tudtam én 33 évesen produkálni. Aztán a következő lemezemet 34 évesen fogom felvenni, aztán majd kíváncsiak, hogy akkor mit fog csinálni, vagy hogy milyen lemezt fog. Én még magam is kíváncsi vagyok rá, mert nem tudom még. Persze van egy csomó ötlet, meg inspiráció, de aztán majd látjuk, nem tudom még.
1: De ha már így a jövő felmerült, akkor mondd el nekünk, hogy milyen jövőt tervezel ennek a lemeznek? Tehát lesz esetleg bemutató koncert?
2: Mindenféleképpen szeretnék lemezbemutató koncertet. Azt még pontosan nem tudom, hogy hol és mikor. Az első lemezemnek, ugye a Sunrise Nocturne-nek nem is Magyarországon volt a lemezbemutatója, hanem, ha jól emlékszem, Brüsszelben csináltuk meg, a Magyar Intézetben. Ez valószínű, hogy ez is valahol külföldön lesz. Nem azért, mert a magyar közönség nem szereti, vagy nem hajlik rá, hanem nem tudom, én valahogy ezt ilyen nem így beszorítva egy országba szeretném ezt a lemezt, hanem így legszívesebben kivinném.
1: Tehát ettől, hogy felkerül az internetre, és az interneten is hallgatható online számos különböző zenei szolgáltatón igen. keresztül, így tulajdonképpen az egész világ megismerkedhet ezzel a CD-vel, ezzel az albummal.
2: Végül is igen. Jól be kell promózni, mert szerintem ez az anyag, ez nagyon jó lett. Szóval, hogy odaadtam pár olyan is, például az autószerelő ismerős, aki az autómat szereli, neki is adtam egy lemezt, hogy mert nekem fontos az, hogy egy lalikus, aki nem érti a jazzt. De tudom, hogy jó ízlése van, szóval, hogy nem most nem akarok neveket mondani, kiket hallgat, de meghallgatta és mondta, hogy neki nagyon tetszett. Igen. Szóval, hogy érti. Tudod, az van, hogy elindul a dal, és nagyon sok jazz dalba, mai ilyen free, meg nem tudom, ilyen jazzekben, ugye az ember úgy nem tudja, hogy hol tart.
1: Igen.
2: És ezt hallom az emberektől, hogy nem tudják, hogy hol tart. Hogy valamit játszanak, és mi az, tudod?
1: De ez nem kell laikusnak lenni, hiszen a szakmabeliek is időnként ezzel így vannak. Az nem jó, hogyha az ember nem érti, hogy van ennek a szerkezete, hogy van ennek a kompozíciója, nem értem, miről szól az egész. Valahogy akkor valami hibázik.
2: Nagyon sok esetben a zenés tudja maga, hogy hol tart egyébként. Aztán várják, hogy valaki beüsse az egyet. Egyébként ez tényleg így van. Ez egy olyan, mint hogyha egy Picasso elkezdene, vagy nem tudom, most nagy nevet akarok mondani, elkezd valamit úgy rajzolni. Nem tudja, mi lesz a vége. Tudod, és csak így felkeni. És jön a következő szín. Játszottam ilyen zenét is, nem élveztem. Uh-huh. Túlzottan. Én jobban szeretem azt, mikor van egy kör, és akkor ott meg lehet mutatni. Mert igazából vannak azok a zenészek mai napig olyan, mondjuk őket jazz muzsikusoknak, akiket még nem hallottam jazz standardet játszani. Pedig hát igazából ott dől el minden, és ez nagyon fontos szerintem.
1: Ha már így a műfaji kitekintéseknél járunk, akkor mindenféleképpen említsük meg, hogy az életedben egy nagy változás történt néhány hete, hiszen te lettél Mága Zoltán zongoristája. Mesélj nekünk erről egy picit.
2: Igen, Rátanyi Robi mellett én vagyok a Mága Zoli zongoristája. Ezt képzeld el, ez úgy volt, hogy másfél hónapja a Masa Tamás egyébként a Sabadszon Klezmer Band vezetője, ahol ott én zongorázom, felhívott, hogy délután 3-kor, hogy mit csinálsz. Hát mondom, Tamás, megyek tanítani, ahogy szoktam így délután, és mondtam erre, Zolinak nagyon kell lennie. Hát mondom, itt vagyok, hogy és mit tudod, hogy hát ez Szabadkára kéne, mondom, Szabadkára, mondom, megyek tanítani. És mondta, hogy 6-tól van a koncert. Szóval 3-kor hívott, hogy nekem 6-kor Szabadkán kéne legyek. És nyilván félreálltam autóval, átgondoltam, hogy a tanítást, ugye nagyon fontos nekem a tanítás, hogy azt hogy helyezem át, hogy a gyerekek megkapják az órát, és hogy ne legyen probléma. Aztán végül is sikerült úgy megoldani, hogy hazamentem, felvettem a ünnepi gulyámat, és azonnal rohantam ki. És az volt, hogy oda mentem 3/4-6-ra, elém tettek 5 darab kottát, és elindult a koncert. És mondtam az Zolinak, hogy most akkor én lejátszom ezt az 5 dalt, és menjek ki. És mondtam, hogy végig kéne zongorázni. És 3 órás koncertet én ott végigültem. És fülelni kellett, hallgatni kellett a zenekart. És nyilván Brahms 1, Brahms 5, Róka tánc, és hasonló ilyen ugye híresebb darabok, amiket én még nem játszottam, de ismerek, szóval, hogy, és nyilván nem mindegyikbe kell zongora, de volt, hogy oda néztek, hogy most kéne játszani, tudod. Szóval, hogy ilyenek vannak, és ez először nekem annyira nem tetszett, hogy nem tudom, hogy mi történik, tudod.
1: Ez egy óriási felelősség egyébként. Tehát, hogy egy koncerten azonnal így próba nélkül becsöppen az ember. Igen. Főleg, hogyha alapvetően azért jazz muzsikus vagy.
2: Igen.
1: És hát mondjuk a Brahms egyet nem biztos, hogy akkor gyakran játszottad. Hát, vagy a Róka táncot meg, aztán igen, főleg nyilván.
2: Igen. És akkor azt le kell fülelni. Ja, ismerem a dalt, mert persze, még nagyon régen játszottam 4-kezessel a nővéremmel, szóval, hogy megvan valahol ott alul, mélyen, valahol igen. Ez megvan. De például van olyan dal, amit én kezdek be. És tudod, ott van 1500 ember, és néznek ott a zenészek, ugye rettenet jó zenészek vannak az Oliv mellett, és akik őt kísérik, és akkor kezdjem el a dalt. És ott a kotta, tudok kottát, most nyilván, de tudod azt, hogy most akkor én vagyok ott, és előttem egy rettenet jó klasszikus zongorista volt ott, a Cenerudi, és hát tudod, aztán nyilván bele kellett törődni, vagy nem törődni, bele kellett szokjak ebbe. Én jobban is szeretek fül után menni dolgok után. Szeretek egy picit úgy máshogy játszani, mint ahogy a kottában van írva. Hát ugye nem is hiába lettem jazzongorista. Nem feltétlenül szeretem a kottát követni. És ugye ma már ott felhívott a Rátonyi Robi 1-2 hete, nem hiszem, nagyon beteg voltam, hogy 3 nap múlva erdélyi turné Mága Zolival, és kéne vállaljam. És akkor mondom, hogy oké, akkor elvállalom, meggyógyultam, hál' Istennek, és második koncert után a Zoli, ugye hatalmas muzsikálások, hatalmas siker, mindenhol teltház, és oda szól a Zoli nekem, hogy szólózzál valamit. Tudod, és mit szólózzak? Itt vagyok egy katolikus templomban, hideg van, a kezem is hideg, mit csinálja? És játszottam egy ilyen improvizációt, ilyen Peterson-os világban, egy ilyen kis blúzos dolgot, ilyen stride-os ahogy az én világomban, és nagyon nagy sikere volt. Uh-huh. És aztán még kért máskor is a Zoli tőlem ilyen szólót, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tetszik, neki a zongorázásom, persze le kell hozni azokat a dolgokat, amik a zenekari repertoárban benne vannak, nyilván le kell kísérni Schindler listája, meg ilyen hasonló dalokat, amiket a Zoli nagyon jól játszik, és a zenekar is olyan szépen kísér, és ugye nekem bele kell szokni abba, hogy milyen egy cigány zenekarra játszani. Teljesen más a lüktetés. Szóval utánuk kell menni valahogy, nem. Jazzben az van, hogy 2-4 van, a cigánzenében meg valahogy úgy nincs tempó. Én ezt nem tudom megfogalmazni, ezt érezni kell. Úgyhogy ebben kezdek beleszokni, kezdem megérezni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek velük járni.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez tulajdonképpen neked is egy nagy tanulmány?
2: Hogyne.
1: Mert egyébként te is színesíted az egyéniségeddel a zenekart, hiszen ez is egy új színfolt az ő világukban. De akkor ez egy oda-vissza működő tanulási folyamat, amiről most is szó van.
2: Abszolút. Aztán nekem meg kell tanuljak velük. Aztán nyilván van a kod, ugye le van írva a kottába a hangjegy, de azt ugye a zenévé kell tenni, és én ugye eddig úgy voltam vele, hogy ami le van írva, azt lejátszom. Vagy kb. Úgy lejátszom, de az, hogy zenét csinálj vele úgy, hogy figyeld a bőgőst, hogy ő hol játsz a basszust, figyeld a csellót, hogy ő hogy formálja meg a hangokat, és te vele menjél a szólamokba. Szóval, hogy aztán figyeld a fuvolát is, mert ő is jön vagy veled együtt. Szóval, és ez meg nagyon rosszul szól, hogyha nem vagytok együtt. Szóval, hogy nekem ez egy nagyon nagy feladat, és szeretem is csinálni most már. Eleinte nem szerettem, mert nem tudtam feltétlenül, hogy mire kell pontosan figyelni, de most így már túl vagyok egy pár koncerten velük, várom a várom a következő koncertet, mert élvezem.
1: De ez egészen más műfaj, mint amit eddig játszottál. Tehát ez egy könnyedebb műfaj, más közönséghez szól, és ennek azért nyilván megvan az előnye is.
2: Hát ez figyelj, ez a Zolinak a világa, a Mága Zolinak a világa, ami merőben más, mint az én világom. Ugye nyilván otthonról hozok dolgokat, mert nekem apu bőgős, cigány bőgős, nagyapám brácsos, szóval, hogy hallottam a villámcsárdást már, meg a monti csárdást, de játszani még úgy, hogy frankó nagy zenekarban, ugye még nem történt. És kérdeztem is a Robit, ugye a Rátonyi Robit, hogy itt játszani kell, vagy hogy játszol? És mondta, hogy hát menj utánuk. Hát érezni kell. Szóval, hogyha így az ember nem muzsikus, a szó legjobb értelmében muzsikus, akkor nem felel meg ott. És egyébként nagyon sokan, ezt ott mondták nekem, nagyon sokan be akarnak a Mágával játszani. Több zeneakadémiát végzett klasszikus zongorista beajánlkozik a Robinál, hogy hát jönnék a Zolihoz, és hogy jól olvasok Kottát, meg itt, meg ott játszottam, és így a Zoli ugye viszi a Robi a kérést a Zolihoz, mert a Robinak meg kéne egy ember, aki ugye helyette van, és a Zoli mondta, hogy hát nem szeretné inkább. És nagyon örültem neki, hogy rám azt mondta, hogy én mehetek. Úgyhogy valószínű onnan ismert egyébként a Zoli, hogy a fiának a nem tudom 18. vagy 20. szülinapján játszottunk a Sabatszunk Lezmerbendel a Stefánia palotában, és ott volt egy-két szólóm, amit úgy láttam, hogy figyelt, tudod, és szerintem, és ott nem is nagyon volt reakciója, csak így néha úgy oda nézett. És ő ezt így elraktározta magába, hogy úgy szerintem ez nem olyan rossz, tudod, és tök jó, hogy most ott vagyok. Nagyon, nagyon hálás vagyok neki, hogy ott lehetek.
1: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze Gypsy Colors címmel. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap is a beszélgetésünk folytatásának érdekében.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás. Ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert is, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. A beszélgetésünk 3. részében mesél nekünk terveiről, a zeneoktatás digitális lehetőségeiről és a legközelebbi koncertjeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Hogy tervezed a jövőt? Hogy látod magad 5-10 év múlva? Mondtad például, hogy jövőre is akár szeretnél egy új CD-t. Hova akarod tenni a hangsúlyt? Mert azért Varga Tivadar Trio, Budapest Ragtime Band, Mága Zoltán zongoristája, hát ez nem kevés feladat.
6: Igen, meg
5: a és akkor még a tanítás.
6: Igen, tanítás, meg ott van a család, meg a Sabadszunk Lezmer Band, ez is ott van, ugye még, meg a duókba, ugye a Csapó Krisztán, meg van a Kelemen Angelikával is egy dóm, amivel megyünk elég sűrűn. Figyelj, nagyon aktívnak érzem most jelenleg magam minden szempontból. Most mondanám, hogy így sziporkázik, így a gondolatom, jönnek így zenei gondolatok, több ötletem van, hogy a trióval is, hogy lehetne, merre lehetne menni, de az, hogy 5-10 év múlva mit látok, figyelj, azt sem tudom, hogy holnap mi lesz. Megmondom neked őszintén. Az biztos, hogy lemezt azt veszünk fel, minél több lemezt akarok csinálni, nem tudom, nekem ez most ilyen cél, hogy akár egy szóló lemezt kiadjak, lehet a következő albumom, ez egy szóló lemez lesz. Sőt, szerintem biztos is, hogy bemegyek a stúdióba, és egy napig zongorázom, és abból csinálok egy lemezt. Most én szerintem ez a következő lépés, és a családi zenekarom, mert ugye van 4 fiam, és nekem mindig nagy tervem volt, hogy egy Jackson 5 legyen nekem otthon. Ez még hiányzik egy, most van egy Jackson 4-om, Jackson 4-esem. Teszem ki őket internetre, hogy játszunk, hát ugye dobolunk, basszusgitározunk, énekelünk, zongorázunk jelenleg. Kisebb rúvokat megtanulunk, jazzesebb dolgokat, figyelj, van meló velük, de nagyon szeretik a zenét, már az egyéves is Luis Miguel fan, énekli a Luis Migueleket, meg dobol, úgyhogy van feladat, van terv, és talán ambíció is van bőven. De mindez nem menne, hogyha a feleségem nem támogatna, ugye? Ez mindig mondja, és én ezt neki nagyon szeretem, és én ezt neki nagyon szeretném megköszönni itt is, és innen mondom neki, hogy nagyon szeretem.
7: És ez tényleg így van, tehát nélkülük ez természetes, hogy nem működne, hiszen azért, aki egy koncertező művész, mert még tanítasz is, annak nem biztos, hogy van ideje mindenre otthon és minden gyerekkel foglalkozni. De azért mesélj nekem, adj tanácsot, igazából azt szeretném tőled kérni, nekem is, hiszen Andriskám 21 hónapos, hogyan neveljem a zenére? Te mit csinálsz? Te hogyan neveled a gyermekeidet a zenére? Hogyan próbálod őket motiválni? Vagy hát nyilván, mivel téged is egész nap abban látnak, hogy te egész nap zongorázol, így nem kell nagyon motiválni őket, hiszen hogyha leutánoznak téged, már az is egy nagy dolog.
6: Szerintem pont ez a lényeg, hogy most te is pont a riport előtt mutattál nekem egy videót, ahogy hegedül. Figyelj, ez ennél nincs fontosabb, hogy a gyerek mit lát. Ugye a példa. Az, hogy én például hazamegyek, és nem tudom, sört iszom, meg nem tudom, mit csinálok, hanem leülök, és zenét hallgatok például, vagy komponálok, vagy most például benne vagyok egy gyerekkönyv, ilyen zongorás gyerekkönyv készítésbe, erről még talán nem beszélhetek, de majd ezt is behoznom hozzád, hogyha elkészül. Szóval oda is zenét készíteni, gondolkodni, figyelni a gyerekeim reakcióját arra, hogy ők hogy viszonyulnak egy dallamhoz például. Ez nagyon fontos, mert azokat a dallamokat én beviszem a könyvbe. Uh-huh. Szóval, hogy meg az, hogy én azt szoktam egyébként csinálni, hogy beteszek egy zenét, és bulizunk rá. Például beteszem most a Luis Miguel nálunk egy pár ideje a nagy favorit, előtt a Michael Jackson volt, nagyon fontos, hogy jó zene menjen, és bulizunk rá, szóval, hogy táncolunk. És ugye a tánc az már beviszi a testükbe a ritmust. Uh-huh. És nekem ez nagyon fontos, hogy és akkor azt egy idő után rávisszük a dobra. És akkor hogy hoz le egy 2-4-et a dobbal.
7: De ezt te mutatod neki?
6: Persze, megmutatom, hogy ugye táncolunk rá, ugye korlát bizonyos, nyilván ahogy egy apa táncol a fiával, nyilván.
7: Igen,
6: és aztán idő után bemegyünk a szobába, és megmutatom neki, hogy kell arra dobolni. Van is egy dal, amit nagyon szeret a gyerek, szájjal ledobolja. Szóval, hogy 15 hónapos, és mondja, hogy tu, csá, tudod. És tudod, ezt nézem, hogy belé ivódik a zene a gyerekbe, és ez a legfontosabb, hogy példa, és minél több jó zene. Ez szerintem. Mert hogyha beleerőlteted, én a nagyobbik fiamra próbáltam ráerőltetni, és láttam, hogy kezdi nem megszeretni. Uh-huh. Szóval, hogy kezdi inkább így eltolni magától ezt az egészet, és abba hagytam. Úgyhogy inkább zenét hallgattunk, ha úgy van, akkor felvételeket készítünk, élvezni kell, bulizni kell, játszani kell. Ez a lényeg, játszani kell.
7: Hát ez játék tulajdonképpen, és tényleg erről szól. Aztán majd lehet, hogy visszatalál egyszer a zenéhez, hogyha esetleg egy időre el is fordul valamelyik tőle. Lehetségesnek tartod egyébként?
6: Konzit el kell végezni. Nekem ez ilyen alap dolog. Ugyan van egy belsős kisfiam, most jelenleg dob és vibrafonórára jár, mert nem tudtam sajnos beiratni zongorára, mert betelt a hely. De ez nem is probléma, mert én ezt tudom pótolni otthon, bár nyilván más az, mikor az ember a saját gyerekét tanítja, mint hogy egy tanár tanítja, és te segítesz neki. Most dobot tanul, szereti, csinálja, nagyon ügyes volt a vizsgán is, megdicsértem, de azért mégiscsak a zongora lesz a fő irány, és alig várom, hogy jövőre járjon. És én majd csak hátulról ugye tolom, és segítek neki, mert tőlem talán nem is, nem tudom, én nem is tudom, hogy fogadtam én édesapámtól az instrukciókat, nem emlékszem rá, de az én gyerekeim nem feltétlenül akarnak szót fogadni, tudod, ha apa mondja, akkor az nem olyan.
7: Persze, de a legtöbb zenész egyébként így van vele, legalábbis amit hallok a környezetemben is, hogy ők nem biztos, hogy tudnak foglalkozni úgy a gyerekükkel, mint egy mondjuk idegen tanár.
6: Igen.
7: Tehát, hogy kell az idegen instrukció, és akkor az otthoni segítség az persze nélkülözhetetlen, és az nagyon sokat számít a gyerek fejlődésben, de azért mégiscsak kell egy kívülálló tanár, aki tanítja a gyereket.
6: És persze, meg tudod, azért te is aktívan tanítol. Igen. Tudod azt, mikor ilyen 6-7 óra tanítás után hazamész, akkor nem akarod még a gyerekedet is tanítani.
7: Ez is benne.
6: Mert kimerült vagy, meg talán már otthon nem is úgy vagy motiválva, hogy nem is tudom, én ezt nem akarom.
7: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek néhány napja jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg a Gypsy Blues című dalt, a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában az újonnan megjelent albumról.

0: A Gypsy Blues című dalt hallhattuk a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a napokban megjelent Gypsy Colors című új albumról. Most pedig folytassuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művésszel készült beszélgetésemet. Engem nagyon érdekel mostanában a digitális oktatás, természetesen ezzel foglalkozok már egy ideje, és én Andriskának szoktam mutatni olyan videókat, oktató videókat, ahol például van egy hölgy, és mutatja mondjuk a hegedűnek a részeit, mutatja, hogy persze angolul, hogy a csigát hogy hívják, meg a hátlap, meg hogy miből készül, megkocogtatja, mutatja a vonót, tehát, hogy, és megmutatja, hogy hogyan kell húzni, és Andriska ott ül és nézi tátott szája. Tehát nyilván kell egyfajta olyan inspiráció is, hogy ilyet már azért látott nagypapájától, de egyébként leköti ez a fajta videó, és miután mondjuk mostanában Gypsy Devils-t hallgatunk otthon, és meglátta ezt a zenekart a tévében, és ment a hegedűért, amit úgy hív egyébként, hogy Vájó, Vájolin. Persze, hiszen angolul nézi. És megy a hegedűért, és megfogta, és egyből a nyaka alá tette, tudod? Tehát, hogy próbálta leutánozni, hát mivel én nem tudok hegedülni, úgyhogy ez alapján, de hogy szerinted ezek az oktató videók, ezek mennyire lehetnek hatékonyak, mennyire épülhetnek be az otthoni tanításba, az inspirációba, vagy esetleg te használsz ilyeneket otthon a gyerekeidnél?
1: Én max annyira használom ezeket, nem így oktató jelleggel, de például beteszek egy koncertet.
0: Tehát akkor inkább te a zenei inspirációt.
1: Igen, igen. Szerintem jó ez, hogyha ezt használjátok, szerintem, de ez nyilván nem helyettesítheti azt, hogy valaki oda menjen és megmutassa neki, és megfogja. Persze. Személyesen. Én ezt annyira nem ismerem, ezt a részét a dolgoknak. Én a Covid idején a digitális órákat is se szerettem. Szóval, hogy én inkább bementem egy héten kétszer, ha lehetett, és nagy nehezen felvettem az anyagot, de én nem tudom. Én nekem nagyon fontos a személyes, személyes óra.
0: Képzelt, ha már így a digitális oktatásnak erre a terére is rátévettünk, hogy a Covid időszaka, nekem az volt a tapasztalatom, hogy az Egressi Konziban például számos diák sokkal jobban fel tudott készülni kötelező zongorából, így online oktatáson keresztül. Egyrészt ugyebár úgy jöttek az órára, ahogy éppen, hát hogy is mondjam, kényelmesebb volt nekik, hiszen nem kellett várni mondjuk egy órára, nem kellett külön ezért bemenni, és hanem otthon felcsatlakoztak, ez nyilván egyfajta kényelmet jelent. Visszanézhették az órát, de ami külön pluszt jelentett, hogy meg is követeltük tőlük, hogy vegyék föl havonta egyszer a megtanult anyagot. Ha akár csak jobb kézzel játsszák föl mondjuk a Bach kis preludiumot, majd utána a következő hónapban csak bal kézzel, harmadik hónapban két kézzel. Ez valahogy olyan motivációt adott nekik talán a gyakorlásra is, és egyfajta rendszerességet, ami azt eredményezte, hogy sokkal jobban fel tudtak készülni a Covid alatt, legalábbis zongora kötelező tantárgyból. Úgyhogy megvan ennek, én azt gondolom, a saját kerete, ahol ezek kiválóan alkalmazhatóak. Nyilván a főtárgyoktatás egy picit más, mint ahogy mondtad, tehát, hogy tényleg ott azért szükség van a személyes kapcsolatra. És csak egyfajta kiegészítés lehet. Én legalábbis így tartom. Aztán nem tudom, hogy neked akkor milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban.
1: Én ezt, ahogy lehetett, próbáltam elkerülni.
0: Ahogy teljesen.
1: Én nekünk az iskolában úgy volt, hogy minden hétre kellett készíteni videót, és próbáltam minél tömörebben, minél célratörőbben megmutatni, elmondani, de sose éreztem azt, hogy tudod, az, mikor eljátszod, és mondjuk a gyerek nem úgy veszi át. Nem tudom, én ezt nem maxoltam ki, ezt a digitális oktatást. Nyilván te ennek a mestere vagy, ahogy látom. Én sajnos ebben nem mentem bele, úgyhogy erről nem is tudok így nagyon neked mit, mert nekem nagyon fontos az, hogy a gyerek ott jön előttem, és meg tudjam fogni a kezét, hogyha valamit nem úgy sem, meg tudjam mutatni neki. Lehet, hogy velem van a probléma, hogy nem tudok ezzel így azonosulni, de én inkább a személyes órákra orientálódtam talán.
0: Nekem gyakran jönnek növendékeim, hogy ezt meg azt hallották az interneten, és biztos láttad már te is, amikor így a levegőből így potyognak le a hangok, és akkor egyszer csak az oggal billentyűzés.
1: Igen.
0: És ezeket nagyon szeretik, és gyakran onnan tanulják meg a dalokat.
1: Igen.
0: Hogy ez a generáció már egy picit másként áll hozzá ezekhez a, az anyagokhoz.
1: Nekem a legalapabb, ugye kicsiket tanítok főleg, zongoriskola 1-2.
0: És tulajdonképpen pontosan róluk beszélünk, tehát őket inspirálja ez
1: igen,
0: a dolog.
1: Igen, és aztán ugye vannak most már ezek a YouTube videók, amiket te is mondol, hogy lepotyognak a hangok, és akkor azok a billentyűk kivillognak, és amiket le kell ütni. És ő ezt le tudja utánozni. Ez akkor van, amikor a gyerek olyat akar játszani, amit ismer. Mert nagyon sok gyereknél azt látom, hogy elvész a motiváció, mert a zongoriskola egyből a Bartók láttál már valahát játszuk, és nem akarja játszani, mert ez nem buli. Uh-huh. És akkor ezt most már én is alkalmazom az elmúlt években, hogy akkor játszunk valami olyat, amit ismersz. Karib-tenger kalózai földcímdal, Harry Potter, Rózsaszín Párdus, Mr. Bean, és ugye ezek is jó darabok, mert valaki ezt leírta, szóval megkomponálta a gyerekeknek új rendel, és ezek fejlesztik is a gyerekeket. Én ezt nagyon sokat használom, uh-huh. és a gyerekeket is motiválja. Most például egy olyan fiú jött vissza hozzám a kiiratkozott zongorából, mert vizsga előtt 3 héttel nem tudta eljátszani a darabot, és hát szigorúbb voltam vele, mint szoktam, és ő egy nagyon visszafogott fiú, és kiiratkozott, mert szigorú voltam vele, és aztán pár hónap múlva felkeresett, hogy nagyon hiányzok neki, de szeretné, hogy olyan darabokat tanulnánk, ami jó. És hát mi az, ami jó, tudod? Hát akkor ne tanuljuk a 62-es, hanem az 58-as, hát tudod? És nem, arra gondolt, hogy jó az, amit ismer. És akkor megtanultuk a Mézga Géza főszímdalát, és azt viszont szárnyalt. Úgy megtanulta olyan gyorsasággal, és annyira szerette játszani, hogy megszerette újra a zongorát. Szóval, hogy meg kell találni ezt az arany középutat, hogy fejlődjön, szeressen játszani, de kedves legyen a tanár, a gyerek az szeressen járni. Szóval, hogy ez egy rögös út, de hát ez a szakma.
0: De tulajdonképpen ez is egy nagyszerű választás volt, hiszen a népdaloknak, a hagyományának az átörökítése ugyanolyan fontos lehet, mint akár a magyar filmtörténet egyik jeles alakjának a főcím dalának az átadása, megtanulása. Úgyhogy ez is értékközvetítés, amit mi itt tulajdonképpen véghez viszünk, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív kicsengésű ebben a tekintetben. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek néhány napja jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg erről az albumról a Jaj, de jó a habos sütemény című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában.

0: Jaj, de jó, a Habos sütemény című dalt hallhattuk a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a napokban megjelent Gypsy Colors című albumáról. Most pedig folytassuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művésszel készült beszélgetésemet. Hogy tervezed a következő időszakot? Hol lehet téged esetleg hallani a következő néhány hétben?
1: Van egy állandó helyünk a Varga Tivadar trióval, a Mazeltov étterem az Akászfa utcán, ott mindig játszunk minden héten egyszer vagy kétszer, de mindig az egy ilyen fix hely. A Sabatszon Glezmer Bandel, a Spinoza színházban vagyunk minden két hetente pénteken. A Cifra Fesztivál által most a júniusban Brüsszelbe megyünk ki 3 napra koncertezni, a trióval május végén Prágába megyünk 2 napra, szóval, hogy elég sok sűrű a naptár, hál' Istennek, sok koncert van, és ha bekövetnek a kedves hallgatók a Facebookon és hasonló ilyen internetes oldalakon, akkor értesülni tudnak a koncertekről, mert szokták egyébként tőlem kérdezni így a koncertek után, és aztán mondjuk, hogy be kell követni, de aztán többnyire nem történik ez meg. Ezért is jó például a CD, hogy az úgy előveszik, és ugye látják, hogy jó, akkor bekövetem, és megnézem a jelenlegi koncerteket. Szóval be kell követni a Facebookon, mert most nekem a Facebook az főleg az ilyen főbb oldalam, amit használok, és oda mindig felteszem a koncerteket.
0: És hogyha mondjuk szeretné meghallgatni valaki a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a Gypsy Colors című új albumot, ami tulajdonképpen a napokban jelent meg, és csak röviden felolvasom, hogy akik még szerepelnek rajta: Robi Lakatos, Gyárfás István, Botos Lajos, Csapó Krisztián, Kovács László, Csárics Sándor, és akkor még mondhattam volna Gajer Ferenc és Veszeli János személyét is, akik a Varga Tivadar Triónak az állandó tagjai. Akkor hol kereshetnek még rád, ahol meg lehet hallgatni ezt az új albumot?
1: Figyelj, ez tulajdonképpen az összes ilyen digitális platformon fent lesz, ugye a TomTom a kiadó, és hál' Istennek ezt nem nekem kell most intéznem. Úgyhogy Spotify, Apple Music, YouTube-on is fent lesz, ugye YouTube az egy ingyenes oldal, ott is meg lehet hallgatni. Nekem nagyon, nagyon tetszik ez a lemez, én erre kifejezetten büszke vagyok most. Nem csak a Robi miatt, ha bár ő nagyon sokat nyom a büszkeségem mi voltában, hanem azért, mert ez a lemez, ez tényleg valóban az én ízlésem és az én gondolataimat tartalmazza teljes mértékben.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és beszélgethettünk az új albumodról, az új CD-dről, és további szép életet kívánok ennek az albumnak, hogy remélhetőleg sokan fogják hallgatni, és nagy sikert fog aratni. És akkor várunk vissza téged természetesen legközelebb is.
1: Köszönöm a meghívást, és én is kíváncsi vagyok erre a lemezre, hogy mi mit fog produkálni, remélem, hogy szeretni fogja a közönség.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszi.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. A beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a terveiről, a zeneoktatás digitális lehetőségeiről és a legközelebbi koncertjeiről. A műsor befejezéseképpen hallgassuk meg a Keresztapa című film zenéjét, Nino Rota szerzeményét, melyet most a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában hallgathatunk meg a Gypsy Colors című albumról. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki Andrást hallhatták. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!

0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húsdrácigány. Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húsdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Küzdelem a roma kultúráért. Március 21-én nyitotta meg a Romano Instituto Cigánykutató Intézet új telephelyét az Erzsébetvárosi, Damjanich utca egyik udvari, 70 négyzetméteres házmester lakásában. Miután megszűnt, mintegy 10 éve a Magyar Művelődési Intézet, a roma képzőművészeti gyűjtemény állami tulajdonban maradt, de a kezelését a Romano Institutóra bízták. A közel 200 darabból álló műtárgyegyüttest a Bársony Daróci házas pár minden anyagi támogatás nélkül az otthonában gondozta. Bár a gyűjtemény egy része már az új helyszínre került, a házas pár továbbra is ellenszolgáltatás nélkül saját erőforrásaiból biztosítja az alkotások megőrzését és kezelését. A fővárosi önkormányzat a telephelyet bérleményként raktár céljára bocsátotta a Romano Instituto Alapítvány rendelkezésére tavaly decemberben. Havonta mintegy 100 000 forint a fenntartási költsége, ezt pályázatokból próbálják kigazdálkodni. A házas pár a hiányra reflektálva a raktárhelyiséget megnyitja a nyilvánosság számára. Nem a klasszikus értelemben vett múzeumról van szó, hanem egyfajta archívumról, ahol a látogatók megismerkedhetnek a roma kultúra tárgyi és szellemi örökségével. A képzőművészeti anyag mellett a kiállított tárgyi és szellemi értékek Bársony János több mint 4 évtizednyi fáradhatatlan gyűjtőmunkáját dicsérik. A néprajz tárgykörében a hagyományos cigánymesterségek eszközeit és termékeit, mindennapi használati tárgyakat láthatunk, fémművesekét, fafaragókét, teknővályókét, vályogtéglakészítőkét. A zenészeket hegedű, klarinét, cimbalomverő és sújtásos mellény idézi fel, dokumentumtárról is gondoskodtak, fotók, plakátok és írásos emlékek is helyet kaptak, amelyek a hazai roma polgárjogi mozgalom és a kulturális öntudatra ébredés mérföldköveit dokumentálják. A leglátványosabb a Balázs János terem. A salgótarjáni festőóriás lenyűgöző életműve jóval tágasabb teret igényelne, hogy a néző zavartalanul, mélységében is befogadhassa az alkotások üzenetét. Balázs Jánosén kívül számos festő és grafikus művész, például Szent Andrási István, Olá Jolán, Bada Márta, Dilinkó Gábor, Balogh Balázs András, Szécsi Magda, Gügyi Ödön, Hok János művei is megtalálhatóak e kicsi térben. A cigány irodalom, valamint a holokauszt kutatás kötetei is itt vannak. A helyszín nem csak raktár lenne, hanem közösségi tér is, ahol kutatni lehet, vagy éppen rendhagyó órák keretében tanulni a roma kultúráról és a történelemről. Mióta megnyitottak, Bársony János rendszeresen tart itt foglalkozásokat gyermekeknek és fiataloknak. Jöttek már Rákospalotáról, a szlovákiai csatáról, várják további csoportok jelentkezését, jogászok és civilek bevonásával konferenciát is tartottak a magyarországi apartheid jelenségekről, azok jogi kezeléseiről. A roma intézményrendszer, múzeumok, színházak és kutatóközpontok létrehozása az egyenjogúság alapvető záloga. Évszázadokon át a többségi társadalom sztereotípiái formálták a romákról alkotott képet, a terek viszont lehetővé tennék, hogy a közösség ne csupán tárgya, hanem aktív formálója legyen a saját narratíváinak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
3: Igen.
4: Nem, csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász Losasza.
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rólunk,
1: neked.
0: Hírek rólunk, neked.
5: 2026. május 5-e, KED, 7 óra van. Jó reggelt kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Batai Anna vagyok. Július 4 és 6-a között életre kel a Margit-sziget árnyas fái alatt a cigányművészet minden arca. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz. Mata András volt a cigány folklór egyik meghatározó alakja.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
5: Július 4-e és 6-a között életre kel a Margit-sziget árnyas fái alatt a cigányművészet minden arca. Zene, színház, tánc, divat, képzőművészet, gasztronómia és irodalom tölti meg az első romazúri fesztivált. A rendezvény nem csak a kulturális kavalkát, hanem fontos társadalmi üzenetet is hordoz. A roma közösség nem kívülről értelmezve, hanem saját hangján, saját művészei szemén keresztül mesél önmagáról, őszintén, mélyen és szenvedéllyel. A fesztivál arca Danis Lídia, a színésznő, aki több programban is feltűnik majd a 3 nap során. A magyar kultúra szerves részeként tekintek a roma kultúrára és művészetre. Egész életemben nagy hatással volt rám a zenénk. Az első Kaiák vagy a 100 tagú cigányzenekar koncertélményem a mai napig fontos és meghatározó emlékem. Mély és elementáris, katartikus hatással hat rám a cigányzene, a tánc. Azért veszek részt a romazúrin, mert boldogság számomra, ha minél több roma alkotó mutatja meg tehetségét és válik láthatóvá, mondta el a Tatabányai Jászai Mari Színház társulatának tagjaként ismert színésznő. A színpadon olyan legendák és fiatal tehetségek váltják egymást, mint Schnittberger Ferenc, Bangó Margit, Szőke Nikolett és Várkonyi Csibészek, a Kis Rajkó zenekar vagy épp a Tarnabodi Csillagfény gyermekkórus. A színház kedvelőket a Független Színház előadásai várják, a képzőművészet szerelmeseinek pedig átfogó kiállítással készül a Romanok Air és a Kugler Art Salon. A legismertebb roma Ruma márka a Romani Design divat bemutatót tart, a táncot pedig Balokka Tesz táncművész, illetve a Románok László csapata képviseli majd, előbbi interaktív tánc bemutatóval, utóbbi tábor tüzes, estizenés táncos vigadalommal készül a fesztiválra. A roma gasztronómia kedvelői sem maradnak élmény nélkül. Ásós Géza Magyarország első cigány éttermének tulajdonosa bográcsos cigány ételekkel, Mautner Zsófi gasztroszakíró pedig roma főzőasszonyokkal és főzősóval csatlakozik a hétvégi programhoz. A fesztivált Kőszegi Edit dokumentumfilm rendező Omara Cigány naív firkálgató művész című filmjének premierje zárja. Az esemény fővédnöke Stál Judit, aki egyben a hétvégi pódiumbeszélgetések moderátoraként neves roma művészek, tudósok és más szakemberek segítségével térképezi fel, hogy él ma Magyarországon a legnagyobb kisebbség. A romazúri megrendezését Budapest főváros önkormányzata támogatásával valósul meg. A KIAG 1978-ban alakult Magyarországi Cigány Folklór Együttes, az első olyan magyarországi cigány együttes, amely országos ismertséget szerzett. Alapítója Varga Gusztáv, célja az autentikus cigány kultúra ápolása. Az együttes 1978. augusztusban alakult szatmári, nagyecsedi, Budapestre ingázó fiatalokból. Alapítója Varga Gusztáv, Balog István, Váradi László és állandó mandolinosuk Básony János volt. Az együttes irodalmi előadója volt Daróczi Ágnes, kezdetben munkásszállókon, ifjúsági klubokban, táborokban és művelődési házakban léptek fel. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz, de a világ cigánysága csak a 70-es években választott magának hivatalos himnuszt, és ennek is jó időbe telt, mire elfogadtatta magát. Ezzel párhuzamosan a magyarországi cigányságnak is lett egy nem hivatalos, nem teljesen vitathatatlan, mégis általánosan elfogadott himnusza. Bepillantás és kitekintés, háttér és kontextus, keletkezés és hatástörténet, Weyer Balázs cikksorozata a legismertebb magyar népdalokról is tud újat mondani. Meglepő, hogy milyen kevés ország himnusza alapul népdalra, pedig az ember azt gondolná, hogy mi sem természetesebb valami, ami archaikus, sajátos, összeköt múltat a jövendővel. Ehelyett a legtöbb ország himnusza ugyanazokra a romantikus vagy katonainduló sablonokra épül, és még a folklorizálódás sem nagyon indult be az esetükben. Ennek persze biztos van logikus oka, a himnuszok nagy része a klasszikus zene nagy romantikus korszakában készült, és ez passzolt is a friss nemzetállami pátoszhoz. A későbbi folklorizálódást, azt a folyamatot hívjuk így, amikor egy műzenei szerzeményt a nép annyira magáénak érez, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben és eszközökkel való előadástól az végül el- vagy visszanépiesedik, népszerű lesz, meghatározza vagy megakadályozza a himnuszokat körülvevő görcsös szimbólum politizálás. Láttak már brazilokat a brazil himnusz forró feldolgozására táncolni, de ez azért ritka. A világ 200-valahány országa közül talán egy maroknyinak a himnusza alapul népdalra, és nem sokkal többé, a népdal jellegű sem. Hogy néhány példát is mondjanak, a montenegrói, a svéd, a szlovák és a legegzotikusabb példaként a mikronéziai. Utóbbinak viszont az alapja egy német népdal, amely érdekes kvízkérdésként az egyetlen dal a világon, amely három ország himnusza is volt különböző időszakokban. Néhány évig a II. Világháború után nyugat-németországi, egy időben más szöveggel is nem hivatalosan ugyan, de észtországi és jelenleg is mikronéziái, amely egy időben német gyarmat volt, most pedig tovább ne ragozzuk ezt. Van ország, amelyiknek nincs himnusza, az említett svéd például nem hivatalos himnusz, van ország, amelynek több is volt a történelem során, és vannak népek, amelyeknek nincs országa. De van himnusza, akár több is. Ilyenek például a baszkok, ahol a hivatalos himnusz, egy dal, amely a 30-as években egy népdalra írt új szövegből lett, de ott van nekik egyébként még a mitikus tölgyfáról szóló népdal, amely még talán népszerűbb is, de ma már nem himnusz, csak egy hazafias dal. A magyar népzenéről szólva a cigány himnuszokról beszélhetünk. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz, igazából elsősorban Nyugat-Európában ilyen volt például az ukrán-orosz dal, amelyet Florian Herrmann írt. Ez a Django Reinhardt által sokat játszott dal, amely jazz-standardként is, bálslágerként élt tovább, rögtön ismerős lesz, ha meghalljuk, de a világ cigányságának először 1971-ben lett hivatalos himnusza, melynek kellett nagyjából 20 év, hogy elfogadtassa magát, a magyarországi cigányságnak viszont lett közben egy nem hivatalos, de általánosan elfogadott másik. Mata András volt a cigány folklór egyik meghatározó alakja, 2 éve tragikus hirtelenséggel elhunyt. Halálakor kollégái nekiállítottak emléket egy előkerült, spontán felvett dallal. Andris több volt, mint egy zenész, ő volt a mentor, aki több ezer fiatalt tanított meg arra, hogy a zene nem csak a hangok sorozata, hanem lélekemelő erő is. Munkássága nyomán generációk nőttek fel, és mindenki szeretettel és tisztelettel beszélt róla, aki csak ismerte, írták. Mata András borsodabaui muzsikus cigány családból származott, és Fájon, egy kis borsodi faluban nőtt fel. Meghatározó zenei élménye volt az Andodrom együttes és Zsigó Jenő zenei munkássága, saját bevallása szerint a régi olá cigányzenék és a magyar cigány hallgatók által hozzá a legközelebb. 1991-ben belépett a Romano Grasso együttesbe, amivel 1993-ban megnyerték a Ki mit tudott népzene kategóriában. Később játszott a Romanodromban, a Ternipében, a Kamoróban és az Andodromban is. Egészen korán, 15 évesen kezdett el gyerekekkel foglalkozni. Legfőbb célom, hogy a régi autentikus dalainkat megtanítsam a mai generációnak, mert fontosnak tartom, hogy ezek a dalok ne vesszenek el, mondta egyszer. Molnár Bence, a Jazzboa és az Amöba billentyűse az Új Start Alapítvány tehetségtáborában találkozott vele, akivel 6-7 éven át volt átmentor. A Kerek az erdő három dal összefűzése tulajdonképpen egy medli. Egy hallgatóval kezdődik, aztán egyre gyorsul a tempó. A táborban a gyerekeknek csináltunk dalokat, ez az egyetlen, amiben Mata Andris énekelt. Bejöttek a gyerekek a mobil stúdióba, amit összeraktunk, Andris odaült a mikrofonhoz, kezébe vett egy gitárt, a gyerekek pedig kísérték. Ez egy teljesen ad hoc, nem tervezett felvétel volt, amiről majdnem elfeledkeztünk, de Andris halála után előkerült egy Winchesterről, mesélte Bence, a Kerek az erdőről, ami most profi keverést kapott. A terjesztést a lofi jazzes hip-hopos Blanchelter kiadó új világzenés, cigányzenés alternatív lába, Alissa végzi, a bevételekkel András családját támogatták. A dalban Orsós Sándor Erik Kahonon, Orsós Robert basszusgitáron, Babindák István klarinéton játszik. A felvételért a tábor hangtechnikusaként dolgozó Sabák Péter felelt, a keverésért pedig Círják Tamás. Az egykori Csillagerdő frontembere Hegedűs Józsi dalaiban ugyanúgy merít a cigány népzenéből, mint a magyar alter hagyományból. Józsi szóló előadóként a 2021-es kikeltető legjobbjai közét jutott. 2022 tavaszát a Carlson Kóma vendégeként turnézta végig. Legutóbb Veszprémben a Music Hungary Showcase fesztiválján lépett fel, jövőre pedig első szólólemezét is jelenteti meg. Az énekes gitáros dalszerző a magyar és a cigány népzenéhez fűződő viszonyáról mesélt egy interjúban. Köszönöm, hogy a cigány népzenéről kérdezel, valószínűleg egyébként is meséltem volna, mert pontosan annyira van benne a szívemben a cigány népzene, mint a magyar. Gyerekként főleg tankcsapdához jutottam hozzá, de a nagyapám sokat énekelt és fütyült nótákat, népdalokat, így a dallamvilág egészen kicsi koromban beleivódott a fülembe. Sokszor bújik ki belőlem, mikor dalt írok. A dédnagyapám állítólag prímás volt, édesanyám felől olát cigány vagyok, de ahogy egy idős roma mondta, nekem nemrég, felénk csak a lovak érdekelték a cigányokat, nem volt jelen ez a fajta hagyománya a zenének, mint Észak-Kelet Magyarországon, ahonnan a Parnograszt vagy Bódi Guszti és családja származnak. A cigány népzenével középiskolás koromban egy punk zenekar frontembereként találkoztam, illetve először Szabó Balázs bandájával és a Zaj című dalukkal, aminek elragadtatott a szövegvilága, utána jött a Parnograszt, nyilatkozta.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Időjárás.
6: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Esni ezen a napon sem fog. Kora reggel ismét tághatárok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-27 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
6: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpád-föld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megállóhelyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kell iszol nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rádió Dick.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 7 óra múlt, kedd van, és már május van, május 5-e egész pontosan. Hát lassacskán itt van a nyár a nyakunkon. Igaz, hogy még sajnos időjárás tekintetében, hát bár nem sajnos, hanem azért nagyon-nagyon szép idő van, félreértés ne essék, de például a múlt hét vége felé ugye szerdától volt egy erősebb lehűlés, aztán hétvégén melegedtünk vissza, és azért mondtam, hogy sajnos időjárás tekintetében, mert most ugyan szép idő van, és ezen a héten szép idő is lesz, viszont ha az előre jelzések igazak, akkor jövő héten megint jön egy viharos időszak, záporokkal, zivatarokkal, és pici lehűléssel, nem vészes lehűléssel, de azért megint egy olyan 4-5 fok azért mínuszba le fog sajnos menni. Hát pedig én nagyon örülnék, hogyha tartanánk már végre ezt a 20 fok fölötti hőmérsékletet, és aztán júniusban meg már mehetünk bele a 28-30 fokokba is, szerintem sokan nem ellenkeznének. Nagyon sokan ilyenkor veszik ki a szabadságot, ugye, és mennek nyaralni, úgyhogy tulajdonképpen az ő nevükben is beszélek. Akik meg szeretik ezt a tavaszi időt, ezt a 18-20 fokot, azok nevében persze nem merek megszólalni, ő nekik ez teljesen megfelelő hőmérséklet. Én is inkább úgy vagyok vele, hogy kibírnám, ha egész évben csak 20 fok lenne, de akkor ne legyen tél se. Tehát, hogy én abszolút alkuképes ember vagyok ilyen szempontból, nem kell 40 fok, mert tudom, hogy azt is sokan utáljátok, de akkor ne legyen mínusz 10 se, mint ami most volt például január-februárban meg. Igen, január-februárban volt ez a mínusz 10-15 fokok. Emlékszem, hogy nálunk például a házba befagyott az egyik meleg vizet engedő, hát nem is boilerez, hanem nem is tudom pontosan, mik vannak az új építésű házakba. És képzeljétek el, hogy majdnem 2 napig nem volt meleg víz a házba, úgyhogy az nagyon-nagyon kellemetlen volt, és ezt is azzal indokolták, hát persze azon kívül, hogy nyilván valamit rosszul csináltak meg még annak idején, ugye amikor elkészült ez az új építésű ház, azon kívül ugye a hideggel tudták ezt indokolni, hogy hát nem voltak felkészülve ekkora hidegre, ami most jött, mert ugye 10 éve nem volt ilyen mínusz fok Magyarországon, mint ami most volt január-februárban. Na de, ma a Györgyik ünneplik neve napjukat, úgyhogy nekik innen is nagyon boldog névnapot kívánok, úgyhogy a következő zenei blokk szóljon nekik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vójatú menge!
2: Hamarosan 7:30, üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Lezárták a második kerület Napvirág utcát egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a második kerület Balog Ádám utcát a Rügy utca és a Gárdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. Lezárták a fél útpályát a második kerület Törökvész úton a Majális utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Forgalomkorlátozásra kell számítani a második kerület Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerület Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. Tart a felújítás a negyedik kerület Pozsonyi utcában, a Tél utca és a Madridi utca között már korábban lezárták mindkét irányban a külső sávot. A Káposztás-Megyer, illetve Újpest központ felé közlekedő 20E, 30-as, 30A és 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914A éjszakai járat Angyalföld kocsiszín megállóját előrébb a Lepstük Mária utca elé helyezték. Ezekkel tudtam most szolgálni, jönnek a roma hírek nem sokára, előbb zene.

0: de cuki, cuki, cuki. Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Csodaszép reggelt kívánok minden kedves Dick Rádió hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek. Méghozzá Pallus Patai Anna jó voltából.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 15 éves a miskolci görögkatolikus roma szakkollégium. A miskolci görögkatolikus roma szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a nemzetközi roma nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyés püspök, Makkai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva csillagai tanoda gyermekei, pedagógusai, továbbá az Ádorfalva polgármestere. A rendezvény elején Makkai László köszöntötte a jelenlévőket, beszédében visszatekintett az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveire, kiemelve azt a sok közös sikert és eredményt, amelyet a kollégistákkal együtt értek el. Hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy a hallgatók biztos háttérre találjanak a szakkollégiumban. Egy olyan közösségre, amely nem csak tanulmányaik alatt támogatja őket, hanem később is figyelemmel kíséri életútjukat. Orosz Atanáz püspök szintén örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott. A jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket. Többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket. A 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.

0: Szapátyiv Tumenge.
1: 103 Rádiódik.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjön egy kis bulvár. Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata annyira megromlott, hogy jelenleg nem is beszélnek egymással. Az édesanyjuk próbál közvetíteni közöttük, és a hírek szerint már ki is talált egy megoldást a lányok kibékítésére, bízva abban, hogy a családi béke helyreállhat. Ám a nővérek már a közösségi oldalukon sem követik egymást. Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata az elmúlt időszakban többször került a figyelem középpontjába, mivel a viszonyuk hullámzó, esetenként pedig kifejezetten feszült volt. Úgy tudni, a két énekesnő kapcsolata most ismét mélypontra jutott. A politikai ellentétek miatt jelenleg nem is beszélnek egymással. Vera egy korábbi interjúban kifejtette, nem érzi feladatának, hogy rendet tegyen a húga életében és beleszóljon abban, hogy az mit és hogyan tegyem. Gabi a napokban egy olyan posztot tett közzé, ahol arról számolt be, hogy egy időre ez az utolsó videója, mert szeretne háttérbe vonulni és nem annyira jelen lenni a közösségi oldalain. A felvételen megjegyezte, rosszul esik neki, hogy a nővére ellene fordult. A nővérek ráadásul már ki is követték egymást az Instagramon, hogy még véletlenül se fussanak bele egymás posztjaiba. Vera ugyan a testvérét nem, de a húga ex-férjét, Krausz Gábor például még mindig követi a platformon, hiszen jó kapcsolatban maradtak Gabiék válása után is. Gabi az utolsó videója után most egy újabban jelentkezett, ahol a legnagyobb Showman című filmből ismert Never Enough dalt énekelte, amihez azt fűzte, a zene gyógyít. Na, most pedig zene következik, ugye egy picit hosszabb, mert ugye lesz majd közlekedés, időjárás, és 8 után jövök hozzátok vissza, méghozzá ugye egy program ajánlóval, ahogy ezt megszokhatok.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
1: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
2: Nak. De ez nincs többes szám, hogy naká.
1: Igen.
2: Ez csak simán nak.
1: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe www.reaking.hu, és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Július 4-e és 6-a között életre kell a Margit sziget árnyas fái alatt a cigány művészet minden arca. Zene, színház, tánc, divat, képzőművészet, gasztronómia és irodalom tölti meg az első romazúri fesztivált. A rendezvény nem csak a kulturális kavalkát, hanem fontos társadalmi üzenetet is hordoz. A roma közösség nem kívülről értelmezve, hanem saját hangján, saját művészei szemén keresztül mesél önmagáról, őszintén, mélyen és szenvedéllyel. A fesztivál arca Danis Lídia, a színésznő, aki több programban is feltűnik majd a három nap során. A magyar kultúra szerves részeként tekintek a roma kultúrára és művészetre. Egész életemben nagy hatással volt rám a zenénk. Az első Kaiák vagy a 100 tagú cigányzenekar koncertélményem a mai napig fontos és meghatározó emlékem. Mély és elementáris, katartikus hatással hat rám a cigányzene, a tánc. Azért veszek részt a romazúrin, mert boldogság számomra, ha minél több roma alkotó mutatja meg tehetségét és válik láthatóvá, mondta el a tatabányai Jászai Mari Színház társulatának tagjaként ismert színésznő. A színpadon olyan legendák és fiatal tehetségek váltják egymást, mint Schnitberger Ferenc, Bangó Margit, Szőke Nikolett és Várkonyi Csibészek, a Kis Rajkó zenekar vagy épp a Tarnabodi Csillagfény gyermekkórus. A színház kedvelőket a Független Színház előadásai várják, a képzőművészet szerelmeseinek pedig átfogó kiállítással készül a Romanok Air és a Kugler Art Salon. A legismertebb roma Ruma márka a Romani Design divat bemutatót tart, a táncot pedig Balokkatesz táncművész, illetve a Romano Glasso csapata képviseli majd, előbbi interaktív tánc bemutatóval, utóbbi tábor tüzes, estizenés táncos vigadalommal készül a fesztiválra. A roma gasztronómia kedvelői sem maradnak élmény nélkül. Ásós Géza Magyarország első cigány éttermének tulajdonosa bográcsos cigány ételekkel, Mautner Zsófi gasztroszakíró pedig roma főzőasszonyokkal és főzősóval csatlakozik a hétvégi programhoz. A fesztivált Kőszegi Edit dokumentumfilm rendező Omara Cigánynai Firkálgató művész című filmjének premierje zárja. Az esemény fővédnöke Stál Judit, aki egyben a hétvégi pódiumbeszélgetések moderátoraként neves roma művészek, tudósok és más szakemberek segítségével térképezi fel, hogy él ma Magyarországon a legnagyobb kisebbség. A romazúri megrendezését Budapest főváros önkormányzat csapata támogatásával valósul meg. A KIAG 1978-ban alakult magyarországi cigány folklór együttes, az első olyan magyarországi cigány együttes, amely országos ismertséget szerzett. Alapítója Varga Gusztáv, célja az autentikus cigány kultúra ápolása. Az együttes 1978. augusztusban alakult szatmári, nagyecsedi Budapestre ingázó fiatalokból. Alapítója Varga Gusztáv, Balog István, Váradi László és állandó mandolinosuk Básony János volt. Az együttes irodalmi előadója volt Daróczi Ágnes, kezdetben munkásszállókon, ifjúsági klubokban, táborokban és művelődési házakban léptek fel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megállóhelyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Esni ezen a napon sem fog. Kora reggel ismét tághatárok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-27 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Jó reggelt. 8 óra múlt, ez itt a Vekker, az FM 100.3-on jön a programajánló szegmens, amiben a Víg Színház repertoárjáról hoztam nektek egy előadást, melynek címe Egy nő anatómiája. Az előadás rendezője Alföldi Róbert. Az előadás időtartama pedig 1 óra 40 perc, réghozzá szünet nélkül, úgyhogy arra készüljön, aki elmegy, hogy ott nem lesz szünet benne. A Pieces of Woman Mundruczó Kornél nagy sikerű filmje Weber Kata drámája alapján készült, melyet most először mutat be a Magyar Színház. A felkavaró történet főszereplőjének, Majának egy fájdalmas veszteséggel kell szembenéznie. A feldolgozás és az elfogadás során azonban sok minden megkérdőjeleződik az életében. Meg kell küzdenie a családja elvárásaival, a társadalmi konvenciókkal és a legfontosabb emberi kapcsolatait is újra kell építenie, hogy tovább tudjon lépni. Fájdalom, düh, szerelem és csalódások mentén vezet az út az újrakezdéshez. Maja szerepében Patrick Andrea, Lars Isaksen szerepében Telekes Péter, Magdalena Zlacki, Nagy Kálóci Eszter, Monika Nitovski, Markus Luca, Wojtek Bircsani, Kövesi Zsombor, Szuzanna Zlacki, Radnai Csilla és Eva Janina, Vaskovics Andrea. És ahogy már mondtam, az előadás rendezője Alföldi Róbert. Maga az előadás bemutatója az 2024. október 5-én volt a Pesti Színházban, ugye ami a Víg Színház úgynevezett kis színháza, ugye ami a Váci utcában található. Na, hát ezt tudtam most nektek ajánlani, most pedig zenéket ajánlok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Hamarosan 8:30, ez nem jelent más, mint hogy jönnek a közlekedési hírek. Felújítás miatt a 4. kerület Munkásotthon utcát lezárták a Lepstük Mária utca és az István út között. Lezárták az 5. kerület Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában az Arany János utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra kell számítani gázvezeték építése miatt. Lezárják a 6. kerület Paula Jede utcát építkezés miatt napközben. Lezárták a 6. kerület Szondi utcát az Ötvös utca és a Terész körút között felújítás miatt. A 7. kerület Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. És végül, de nem utolsó sorban lezárták a 7. kerület Kazinci utcát a Király utca és a Dob utca között méghozzá felújítás miatt. Na most pedig jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival itt az FM 100.3-on.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Vannak azért ünnepek az évben, amelyek ugye egyházi ünnepek, viszont vannak olyan ünnepek, amelyeket mi magunk ünneplünk, mert hogyha mondjuk születésnapról vagy névnapról van szó, akkor nyilván minket, magunkat ünnepeljük, és a születésnapot is megtanítjuk most a hallgatóknak.
3: Így van, a születésnap úgy van, hogy Rakhágyi Maszkó Gyész.
4: Húha, ez azért sokkal nehezebb. Elmondod még egyszer, és akkor fülelek.
3: Rakhágyi Maszkó Gyész.
4: Rakhágyi Maszkó Gyész.
3: Így van, ez a születésnap. A Rakhágyi Maszkó az a születésnek a napja, igazából azt jelenti. És hogyha névnap van, tehát azt már megtanultuk, hogy a gyész az azt jelenti, hogy nap. Hogyha névnap van, akkor azt tesszük elé, hogy Ána Veszkó.
4: Ána Veszkó.
3: Így van, tehát a névnek a napja. Szitjú vaszlosasza?
4: Tanuljunk örömmel!
0: Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Hamarosan 9 óra van, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Michael Jackson továbbra is rekord bevételt hoz. Cruz Beckham táncolt a sztár életéről szóló film díszbemutatóján. Michael Jackson életéről szóló önéletrajzi film óriási sikerrel, rekord bevételt hozva robbant be a nemzetközi filmpiacra. Ebben a műfaji kategóriában megelőzte a Freddie Mercury életéről szóló Bohém Rhapsodia eddigi bevételét. A berlini filmbemutatóra Cruz Beckham, David Beckham 21 éves fia piros bőrcsekiben a popstárnak öltözve érkezett a moziba barátaival. A Michael című film a mozilátogatókat megosztja, mivel a filmből kimaradt a popstár utolsó éveit beárnyékoló gyermekbántalmazási vád. Cruz és barátai a film előtt még táncmozdulatokkal is tisztelegtek a pop király előtt, amit az Instagramon is megosztott, humorosan megkérdezve követőitől. Tudja valaki, melyik filmet fogjuk megnézni? A 2009-ben elhunyt Michael Jackson-t a filmben unokaöccse, a 29 éves Jaffar Jackson alakítja, Anthony Foku rendezésében. A produkció, amelynek elkészítése 200 millió dollárba, azaz 62 milliárd forintba került, már is hatalmas sikert aratott a mozikban. A globális összbevétel eddig 217 millió dollárra, azaz 67 milliárd

milliárd forintra rúg. A film olyan kasszasikereket utasított maga mögé, mint a Bohém Rapszódia vagy az Oppenheimer. A filmben a popstár ikonikus dalai is elhangzanak, mint a Black or White, Billie Jean vagy a Bad. A film Michael Jackson életét meséli el, túl a zenén, végigköveti a felfedezésének útját a Jackson 5-tól egészen odáig, hogy a világ legnagyobb szórakoztatójává vált. A pop király a színpadon kívüli élete is megelevenedik, ahogy szóló karrierje legikonikusabb előadásai, amelyen tömegek örjöngtek. A filmet a díjnyertes Anthony Foku rendezte, aki például a Támadás a Fehérház ellen vagy a Védelmező sorozat alkotója. Természetesen, ha jól tudom, lesz majd második rész is, de arra majd várni kell legalább egy, de inkább kettő-kettő és fél évet, de hát hol van az még, ugye az nagyon messze van, ilyen 2028 környékére datálják tulajdonképpen. Na, hát ennyit a Vekkerről, úgyhogy mivel nem sokára 9 óra van, ezért nem sokára kezdődik a Süsfelnap itt az FM 100.3-on, úgyhogy mindenképpen maradjatok itt.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen azért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
2: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Esni ezen a napon sem fog. Kora reggel ismét tághatárok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-27 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: kellemes türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Kedv van, és május 5-e, tehát 5. hó 5-e. Na hát ugye tegnap úgy váltam el tőletek, hogy beszélünk majd Zsuzsival, mert hiszen nem tudjuk most hogy van, mint van, stb. Hát most úgy alakult, hogy még egy picit őt inkább azt mondtuk, hogy pihenjen nyugodtan, gyógyulgasson. Viszont cserébe egy olyan embert hoztam ide nektek. Olyan embert, akit nem is tudom, próbálom úgy fölkonfolni, hogy kitaláljátok, érezzétek ennek a súlyát, hogy kiült be ide mellém nem erre lehet. A mai napra. Nézd oda, és megszól a lebuktatott, kész, vége a dalnak. Gyerekek, itt van a király, a Dík Rádió császára, okay. A mélységek megmondója, a helyi koelhónk, a cigány koelhónk, Baranyi Tamás.
2: Mindenkit szeretettel üdvözlök, a napra lehet nézni, de rám nem. Ennyit egy. Kellett volna mondani, és meg lett volna a bevezető.
1: És akkor megvan a megfejtés, igen. Na, hát azért mondtam, hogy a koelhónk vagy, mert ugye hát mostanában mióta van neked az, déltől ugye te veszed át itt ugye tőlünk a stafétát, ugye régen a Patai Pannika csinálta ezt a sávot.
2: Aztán ő elment átment egy nem átalakító műtétre, és nem abból születtem én.
1: Ja, értem.
2: Abból születtem én, és most már így lassan 2 éve lesz, augusztus 20-án vettem át egy ilyen jeles napon ezt az idősávot, a délutánit.
1: Aha, mert szoktam hallgatni, és megmondtam a Tominak is ezt, és ez tényleg így van amúgy, ezt alá tudom támasztani, hogy apám akkor szokott így nagyon úton lenni általában, és ő mindig mondja, hogy ő téged hallgat mindig.
2: Igen, és az időseknek, az öregeknek bejött. Nem
1: feltétlenül, hogy attól, hogy apám mondta, hát jó, az apám igen fiatal ember, de hogy igen, és ezt még amikor jöttél az esküvőmre, ugye tavaly szeptemberben akkor mondtam, nem ismerted akkor még apámat, aztán mondtam, hogy hát jó, menj oda, mondom, vakergassatok, hát mondom, itt vagytok, végre mondom, egy légtérbe apám, mondom, hallgat téged, innen. Úgyhogy komoly témákat veszegetsz ott amúgy. Nem akarok itt egy mély interjút veled, csak úgy azért beszélgettetünk erről, mert érdekel ez, hogy neked hogy jönnek. Azért nekünk sokkal lightabb témák vannak, bár néha mi is érintünk azért, azt teszem hozzá, itt reggel a Zsuzsival, azért mi is érintünk mélyebb témákat.
2: Hát igen, a Zsuzsi alkalmas rá, te pedig ugye próbálod tartani a tempót így a mély témáknál, arra figyelek én is, feltűnt nekem is. Nem, igazából ez abból adódott, hogy megpróbáltam valahogy önazonos lenni, és nem teljesen lett volna jó, hogyha felveszek valami olyan habitust, ami én alapvetően nem vagyok. Na most egy ilyen délutáni műsorsávnál a legjobb az, hogyha valaki lendületes, vidám, sokat poénkodik, ez mind én nem vagyok. Tehát úgy indultunk
1: neki ennek a sávnak.
2: Igen, talán akkor, hogyha valakivel együtt vagyok, vagy beszélgetek, de hát egyedül azért ez valahogy nem mindig jön össze, és akkor azt gondoltam, hogy adom magamat, maradok az, aki vagyok, illetve talán arról a legjobb beszélni, ami éppen aktuálisan valóban érdekel engem, mert attól egy kicsit olyan hitelesebb lesz, meg validabb az egész téma, és akkor gondoltam, hogy behozom ezeket a gondolatokat, amikkel általában foglalkozom. Nem volt egy ilyen nagy kihívás, hogy ezt betegyem az adásba, az inkább az volt, hogy ezt hogyan tudom fogyaszthatóvá tenni valamennyire, meg azt is el kell fogadni, hogy az ember nem mindenkinek jön be, és nem felel meg mindenkinek.
1: Hát ez minden ilyen szakmában így van, ami média, művészeti ág, az mindig így van. Hát most te biztos, hogy jársz színházba, gondolom, vagy azért úgy megfordulsz. És nem a büférészre gondolok csak. És ott is például mit tudom, hogyha egy műzikelt néz az ember, ugye akkor több szereposztás van. És te magad is kiválaszthatod, hogy melyikkel akarod megnézni, ugye, hiszen előtte neten megnézed, hogy na, holnap el tudnék menni színházba. Ki játsz mit tudom én, most már nem játsszák ugyan, de mit a Romeo és Júlia műzikel, ki lesz holnap a Romeo.
2: Tudható volt az a reposztás, én úgy tudtam, hogy ez kifejezetten titok, hogy erre utazzanak az emberek, igen?
1: Dehogy, persze. Hát most is fölmész mondjuk az Operett Színháznak a honlapjára, vagy a Madácséra, ugye hát 3 szereposztások vannak.
2: Nem szeretem a műzikeleket.
1: Na tessék, kiülik velem.
2: Unalmasak.
1: Unalmas? Igen. Egy musical?
2: Igen, halálra unom magam rajta.
1: Akkor nem hívlak meg akkor. Na mindegy, szóval summarum a lényeg, hogy ott is olyan előadásra mész, ami neked szimpatikus, tehát most csak reflektálni akartam arról, hogy nyilván nem lehetsz mindenkinek szimpatikus, tehát hogy ez tényes való.
2: De akkor így maradjunk már annál a témánál, mit szólnál, hogy önazonosság, meg a saját magunk képviselete, mert mindig azt mondják nekünk, hogy légy önmagad. Vagy legalábbis van ez az üzenet, és szerintem az egyik legnehezebb dolog ma a világban, mert a gyerekkorunk óta megtanulunk igazodni már az óvodában, be kell állni a sorba, ha kilógsz, akkor kapsz esetleg egy jelzés értékű valamilyen szankciót. Szóval, hogy nem azt tanuljuk meg, hogy önmagunk lehessünk, hanem hogy valami módon uniformizáltan beleférjünk egy csomagba. És aztán jön majd az a felhívás, hogy légy önmagad, de mire szeretnénk már valóban magunkat adni, addigra talán el is felejtjük, hogy kik is vagyunk mi valójában. Szóval ez tud lenni egy idő után egy nagy felfedezés, egy keresés eredménye, hogy akkor mik is az én valódi indítékaim, mik a valódi vágyaim, meg milyen is vagyok én. Főleg én azt gondolom, hogy nem mondom, hogy a romáknál főleg, mindenhol belecsúszhatnak az emberek, hogy megvannak tipikus formulák, amiket így megszoktunk, ilyen panelek, amikkel dolgozunk, és akkor ahhoz, hogy egy csoportba, csapatba beilleszkedjünk, egy közösségbe, ezekkel dolgozunk, és szép lassan rárakódik a valódi személyiségünkre mindez. Szóval szerintem mondjuk például így a médiában is önmagunknak lenni, az jelenti azt elsősorban, hogy vállalom a hülyeségemet, meg a tökéletlenségemet.
1: Így van, így van. Ebbe teljesen egyetértek. Hát nehéz, igen, visszakanyarodva még az Ovis részre, amit ahonnan elkezdted ezt. Való igaz, hogy ez így történik, hogy mindig egy csoportba kell így aklimatizálódni, tehát soha nem az van, hogy te most így egyénileg kell, hogy kitűnjél, vagy nem tudom, sőt, pont az van, hogy mindig legyél csoportba. Ha ez a szabály, akkor ezt követni, és nem is feltétlenül a szabályokkal kapcsolatban van ezzel gond, mert nyilván felnőttként is szabályokhoz kell igazodni, de való igaz, amit mondasz, igen, hogy én is azt gondolom, hogy itt a rádióban ez egy jó szócső ahhoz, egy jó platform ahhoz, hogy az ember bizonyos híreket hogy dolgoz fel, vagy nem is az, hogy híreket feltétlenül, hanem mondjuk bizonyos témákat. Például mi Zsuzsival nagyon sokszor beszélünk ilyen párkapcsolati dolgokról, mert tök jó tud lenni a balansz, hogy ugye ő nő, én férfi. És én nagyon
2: ebben
1: sok...
2: Ebben biztos vagy?
1: Most okay, már igen. Okay. És nagyon sokszor, például én régi múltamból vett példákkal alátámasztom a dolgot, mert szerintem sokkal hitelesebb az, hogy nem csak úgy általánosságban beszél az ember, most marad benne a kapcsolati témánál például, hogy hát igen, mert hogyha az ember, mit tudom én, ismerkedik, akkor így úgy, amúgy, és akkor ilyen paneleket durogtatsz, ilyen sablon paneleket durogtatsz. Én meg például elmesélem általában, hogyha följön egy ilyen kapcsolati téma, hogy hát igen, én amikor randizgattam, volt egy időszakom, amikor tényleg hát többet randiztam, meg többet gázsizgattam, hogy így fogalmazzam, mint mit tudom én, mint mondjuk ahányszor ebédeltem. Mondjuk, mert sokszor kihagytam az ebédet így napközben, csak ez jutott eszállt, akkor soványabb is voltam.
2: Jobb is felcserélni egyiket a másikkal.
1: Hát, igen. Szóval, hogy volt egy ilyen idő. És akkor ebből így az ember ebből tud önmaga lenni, hogy a saját példáiból próbál mesélni szerintem.
2: Igen. Itt az lehet a nehéz szerintem, vagy legalábbis nekem az, hogy mennyire vagyok én érdekes, és mennyire fontos az én személyem, na de nem lehet mással dolgozni. Tehát egy idő után el kell fogadni, hogy valamennyire mégiscsak a személyiségedet kell behoznod, és hát szegény hallgató, ha ő neki ez nem túl érdekes, vagy izgalmas, akkor úgy is mondhatnám, hogy így járt, ezért hát, érdemes így valahogy az általánosságokat
1: is hozni. Azért jó, hogy Budapesten van, mit tudom én, hány csatorna, nem is tudom, hány izé van rádiócsatorna, tehát nyilván persze, kialakul ez, tehát hogy én például pont tegnap mondtam, a tegnapi adásban mondtam hétfőn, amikor egyedül voltam, hogy megint találkoztam egy taxisofőrrel, ezt Zsuzsival szoktuk így kibeszélni, hogy nagyon sokszor már nem arról ismernek meg minket, hogy például Zsuzsit a romantikkal, nyilván ottból is megismerik, nem azt mondom, meg még engem is, még mindig a cirkuszhoz kötnek rengetegen, és rengetegen így ismernek meg, de nagyon sok esetben már, ha beszállok, beszélgetünk, vagy ha csak hátul ülök feleségem, vele beszélek, hallják a hangomat, és megismernek erről.
2: És tudják, ez az idegesítő gyerek.
1: Ez az idegesítő, az akiről elkapcsolok. Igen. És tegnap is erről beszéltem, hogy volt egy úriember, aki amúgy a Horváth Aladárnak a rokona, és ő mondta, hogy azt mondja, hogy így, az a bocsi, csak hogy nem, azt mondja, nem a Dick Rádió, nem te vagy? Mert hogy a hangod, azt mondja, azt tudja, hogy te vagy. Mondom, nem is, nem tagadom, mondom, én vagyok. És hogy így... Ez is már egy olyan dolog, hogy ez is egy kifejleszt, tehát hogy mondjam, tehát hogy ez is egy fejlődés valahol, hogy már hogy ezek szerint szerethetik bizonyos emberek azt, amit te csinálsz, hiszen meghallgatják, végighallgatják. És ugyanígy biztos a te esetedben is.
2: Nem, soha neked még senkit, nem, tényleg soha senki nem ismert föl, nem gondolnám, hogy mondjuk nem szerintem azért ti egy olyan sávban vagytok együtt a Zsuzsival, ami sokkal több embert ér el valószínűleg, de engem
1: hát
2: soha sehol senki.
1: Egy picit, persze, minden rádiónál így van, hogy hát akkor vagy úton, érted? Tehát, hogy azért egyel könnyebb valóban, de miért például a délután van a kívánság műsora is a Bódi Csabinak, és imádják az emberek. Tehát igen, az van előttem az SMS fal, az összes SMS tulajdonképpen 99%-ban Csabinak jön.
2: De az az igazság, hogy engem még soha senki nem ismert fel. Arról majd... esetleg inkább, hogy a kéregető, aki az utakon kéreget, de...
1: Én fölveszek egy parókát, és leszólítalak a metrón, mit szólsz?
2: Jaj, de jó lenne. Fölvenném. Ma nem, állj meg, most várj, ezt fel kell töltenem
1: valahova. Na mindegy, egy szónak ki száz a vége, igen. Tehát, hogy az önmagad levése az nagyon-nagyon nehéz. Ez ugyanúgy, mint egy színházi példánál, hogy amikor azt mondják, hogy légy természetes, és légy önmagad, hogy az a legnehezebb feladat egy filmnél, és azért kapják szerintem jó színészek tényleg az Oscar-díjat például, mert természetesen játszanak. Igen, és nem önmaguk, mert mondjuk nyilván mit tudom, bérgyilkos játszik valaki, és azért kapja, nyilván nem bérgyilkos a valóságban, de olyan természetességgel és hitelességgel csinálja, hogy elhiszed neki.
2: Igen, meg ez a jelenlét, hogy úgy tudnak jelen lenni akár a színházban, akár ott a filmen, aminek van kisugárzása ereje. Hát egyszerűen vannak olyan színészek, akik ha megjelennek mondjuk a jelenet, akkor mindenkiről lekerül a reflektor, és csak őket látod.
1: Ez így van. Ez például én filmeknél veszem észre, alapvetően jó, mondjuk ott úgy is csinálják meg a jelenetet, hogy mondjuk azon van a fókusz, azon van a hangsúly, azon a szereplő. De jól mondod, színházban is rengetegszer van az, hogy van egy-egy olyan szereplő, aki tényleg belép a színpadra, és van egy aurája.
2: Igen, és valahogy nem is az a legfontosabb, vagy legalábbis én magamról úgy tudom, hogy ha mondjuk van egy 100 fős társaság, akkor nem én vagyok az az ember, aki a legjobban néz ki, meg a legjobb képű, meg nem a legjobb képességű, de ott vagyok abban az ötben, akire mindenki emlékszik a 100 főből.
1: De ebbe biztos vagyok. Biztos, hogy hallottam ilyen... már Zsuzsitól közös bulitoknak a mondat, vagy hogy is mondjam, a szövegkörnyezetét. Én biztos vagyok benne, hogy téged mindenki megegyez. Ebben 100%-ig biztos vagyok.
2: Igen. Most legutóbb voltunk egy koncerten, a Párnográsznak múlt héten volt. Mikor volt? Szombaton, 2-án volt a Kobuciban a koncertje. Uh-huh. Nagyon nagy hangulat volt, körülbelül mi voltunk szerintem ketten romák a barátnőmmel, akikkel ott voltunk. De tényleg fantasztikus jó társaság volt, nagy bulit csináltak. Volt egy előzenekaruk, akinek most nem jut eszembe a neve, valami őrületes jó felmelegítés volt. És ott is azt figyeltük, hogy igazából az a fontos, hogy ki az, akit úgy megjegyzel, akire majd emlékszel, akár a közönségből, akár a fellépő színészek közül, illetve művészek közül, nem színészek, és akkor ott nem az a lényeg, hogy mondjuk mitől milyen jól néz ki, hanem valami miatt valami egyedi karaktere van, és az sokkal fontosabb az egyediség, hogy önmagunk legyünk, mert mindig az a legizgalmasabb. Csak ezt elfelejtjük.
1: Nem, szerintem nem felejtjük el, csak nem mindenki találkozik ezzel a hétköznapokban, hogyha nem olyan munkakörben dolgozik. Most például én azért vagyok mindig is arra büszke, hogyha mondjuk még mi mai napig a cirkusz miatt ismernek fel emberek, mert tényleg a cirkuszban...
2: Bohóc.
1: Mert hogy az a 11 év egy nem múlt el nyomtalanul, kettő pedig, hogy tényleg olyan aurát és olyan kiállást tudtam ott képviselni, ami úgy beleragadt az emberekbe, és sose a konferencia a legfontosabb a cirkuszban. Én ezt világéletemben így csináltam, ezt a legelején elmondták nekem, ez egy kiszolgáló személyzet vagy tulajdonképpen, alá kell dolgozni a műsorszámoknak, mint konferencia. Nem rólad szól, nem te vagy a főszereplő, nem te vagy ennek a csúcsa, a habon a cseresznye, hanem az alá kiszolgálója ennek tulajdonképpen. És mégis, hogyha tudsz olyat nyújtani, hogy hál' Istennek megmaradsz az emberekbe, és utána bekövetnek Instán, ha az utcán találkozol velük, leszólítanak, vagy nem egyszer volt olyan, hogy postán, Isten a tanúm, nagymamám sírjára, az a kedvenc történetem, hogy erre esküszöm nektek. A postán. Már én szégyeltem magam, mert mögöttem álltak sorba csekkekkel az emberek, és nem, mert egy nénike fölismert, és hátraszólt, de tényleg ilyen eredeti filmszerűen, hogy jaj, Móni, gyere ki, nézd meg, ki van itt. És ki hívott egy másik cuki nénikét, hogy ők ott velem beszélgessenek egy picit, és mögöttem álltak, vagy 4-5-en csekkel a kezükbe, tudod, hogy postát, nem járok ma már postára, most már mindent online be tudsz fizetni. Ez nem is tudom, mikor volt, 5-6 éve, nem emlékszem már pontosan. És kajak ezt, tehát így megismert, jaj, hát nem maga, voltunk az unokákkal, jaj, de várjon meg egy kicsit, Móni, gyere már ki, nézd meg, ki van itt. És kihívta a barátnőjét, ott a postai dolgozó, hogy minden. Tehát, hogy ezek cukik voltak mindig. És ezek úgy jó emlékek, meg jó dolog az, hogy te tényleg tudtál olyan szuggeszív lenni, én ezt úgy szoktam mondani, hogy hogy ez megmaradt, megmaradtál az emberekben.
2: Sőt, mondok neked valamit, amit soha nem is meséltem, hogy az unokanővéremmel, amikor idejöttetek 2022 őszén, ha jól emlékszem, vagy...
1: Ez a negyedik évünk, igen.
2: Igen, igen, tehát valahogy így még az év vége.
1: 23-ba kezdtük akkor, várjál.
2: Nem.
1: Mert hogy 23 teljes év, 24 teljes év, 25 teljes év, de jól mondom. És most 26, most kezdtük el ez a negyedik év. 23. január 2-a, ez volt az első adás.
2: Igen, igen, igen, akkor szóval akkor,
1: mindegy
2: amikor
1: is.
2: Idejöttetek és meséltem rólatok az unokanővéremnek, akkor ő mondta, hogy volt egy társaságban, ő nem látott téged a cirkuszban, de rólad beszéltek, és hallotta, hogy milyen jó vagy. Tehát ez mekkora fok már, hogyha nem is látott valaki, de arról hallott, hogy ott vagy.
1: Ki tudja, mit mondtak rólam? Ki tudja, mit mondtak
2: rólam? Hát azt most itt nem mondanám el, mert nem olyan szépen kezdődnek a mondatok, de
1: rólad. De ez jó lesz.
2: Minden jó, a rossz reklám is reklám.
1: Amúgy az is igaz. De hogyha azt mondod, hogy pozitívan beszéltek, akkor pláne. De nem, jól esik, igen. Hát mondom, azért mondom, hogy szerintem mindenkinek ebbe a szakmában, most maradjunk a szakmai résznél, ez a csúcs, vagy hogy nem is úgy csúcs, hanem ez kell, hogy legyen a csúcs a szemében, hogy valami olyat alkosson, ami megmarad. Uh-huh. Mert szerintem nagyon-nagyon szélsőséges ez a szakma olyan szempontból, hogy nem tud mindenki maradandóvá válni, de ez nem is feltétlenül baj, attól még nem vagy rossz. Tehát, hogy én akkor, most például vegyük egy rádiós adást. Én tudom jó, hogy a mi reggeli műsorunk nyilván nem a legnépszerűbb, még nem csak Magyarországon, még csak Budapesten sem. Tehát, de ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy rosszat csinálunk, vagy rosszak lennék mondjuk a Zsuzsival. Holott nyilván ezt az egész ország tudja, hogy a nagyobb rádióknál, akár a Balázsék, stb. Őket millióan hallgatják reggelente. Tehát, hogy ettől még mi nem vagyunk rosszak, hogy nem mi vagyunk a csúcsa ennek. Tehát ezt akartam ebből kihozni, csak lehet, hogy rosszul fogalmaztam.
2: Igen, hogy nem kell tökéletesnek lenni, jó néha az elég jó.
1: Igen, és akár azzal is tudsz egy nagyon-nagyon szép szintet elérni, és akkor is meg tudsz maradni az emberekbe, nem?
2: Így van, így van. Szerintem ezt az életünkbe is érdemes így átvinni, hogy mindig ilyen nagyon nagy volumenűt és tökéletest akarunk létrehozni. Emellett szerintem, vagy ezzel szemben sokkal érdemesebb elfogadni az elég jót. És azzal is tovább lehet menni, és igen, ezt a stresszt, amit magunkra rakunk, hogy micsoda különbség van meg szakadék köztünk most a tökéletes és az elég jó között, azt elengedhetjük, és azt az energiát arra fordíthatjuk, hogy legközelebb az elég jót még egy kicsit erősítsük, kicombosítsuk.
1: Igen, igen, egyetértek veled maximálisan ezekbe. Hát ez ugyanolyan dolog szerintem, egy picit más példa, de hogy mit tudom én, nem lehet mindenki, nem születik mindenki milliárdosnak.
2: Tehát de az nem ugyanaz, annak hogy... születtél?
1: Hát sajnos nem, ha Dubajba születek mondjuk valami sejknek a fiaként, akkor más lenne a vélemény, de sajnos
2: nekem,
1: nem.
2: Nekem nem kellett hozzá Dubajt, nekem nem csak kellett. A vesónokájának kellett lennem, és megvolt.
1: Na tessék, hát gyerekek, mik derülnek ki itt a Tomiról?
2: Ez itt Magyarországon is elérhető.
1: Hát elérhető, csak hogyha nem, mindez, ha nem jó születik mindenki születik. Gazdagnak, nem születik, és attól még te jó ember vagy, meg értékes vagy, és lehetsz te is gazdag, attól, hogy nem születtél bele.
2: És neked ezt mondták, elhitted, hogy hát, attól még jó ember is lehetsz?
1: Most már 37 és fél éves vagyok, és nem vagyok gazdag, úgyhogy nem. Most már egyre jobban kezdem azt hinni, hogy nem, de lottózok, próbálok valamit tenni az ügyben. Volt egy hét, tudod, a választások utáni héten, hogy elvitték mind a 4 lottónak a nyereményét. Sajnos egyik sem én vagyok. Ezt elárulom nektek, ezt a
2: hát akkor volt, hogy... köszönöm szépen az eddigieket. De azért jöttem be, azt mondták, hogy jó parti vagy.
1: Hát de persze, azt nagyon rosszul mondták. Maximum emberként esetleg, de ezről a feleségemet kell megkérdezni, mert a öndicséret az mindig büdös, ugye ezt szokták mondani. Na jó, elmegyünk most zenélni, és hát Tomi itt marad velem, aztán 10 órakor beszélgetünk még, jó? Maradjatok ti is.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz, de a világ cigánysága csak a 70-es években választott magának hivatalos himnuszt, és ennek is jó időbe telt, mire elfogadtatta magát. Ezzel párhuzamosan a magyarországi cigányságnak is lett egy nem hivatalos, nem teljesen vitathatatlan, mégis általánosan elfogadott himnusza. Bepillantás és kitekintés, háttér és kontextus, keletkezés és hatástörténet, Weyer Balázs cikksorozata, a legismertebb magyar népdalokról is tud újat mondani. Meglepő, hogy milyen kevés ország himnusza alapul népdalra, pedig az ember azt gondolná, hogy mi sem természetesebb valami, ami archaikus, sajátos, összeköt múltat a jövendővel. Ehelyett a legtöbb ország himnusza ugyanazokra a romantikus vagy katonainduló sablonokra épül, és még a folklorizálódás sem nagyon indult be az esetükben. Ennek persze biztos van logikus oka, a himnuszok nagy része a klasszikus zene nagy romantikus korszakában készült, és ez passzolt is a friss nemzetállami pátoszhoz. A későbbi folklorizálódást, azt a folyamatot hívjuk így, amikor egy műzenei szerzeményt a nép annyira magáinak érez, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben és eszközökkel való előadástól az végül el- vagy visszanépiesedik, népszerű lesz, meghatározza vagy megakadályozza himnuszokat körülvevő görcsös szimbólum politizálás. Láttak már brazilokat a brazil himnusz forró feldolgozására táncolni, de ez azért ritka. A világ 200 valahány országa közül talán egy maroknyinak a himnusza alapul népdalra, és nem sokkal többé a népdal jellegű sem. Hogy néhány példát is mondjanak, a montenegrói, a svéd, a szlovák és a legegzotikusabb példaként a mikronéziai. Utóbbinak viszont az alapja egy német népdal, amely érdekes kvízkérdésként az egyetlen dal a világon, amely három ország himnusza is volt különböző időszakokban. Néhány évig a II. Világháború után nyugat-németországi, egy időben más szöveggel is nem hivatalosan ugyan, de észtországi és jelenleg is mikronéziái, amely egy időben német gyarmat volt, most pedig tovább ne ragozzuk ezt. Van ország, amelyiknek nincs himnusza, az említett svéd például nem hivatalos himnusz. Van ország, amelynek több is volt a történelem során, és vannak népek, amelyeknek nincs országa. De van himnusza, akár több is. Ilyenek például a baszkok, ahol a hivatalos himnusz, egy dal, amely a 30-as években egy népdalra írt új szövegből lett, de ott van nekik egyébként még a mitikus tölgyfáról szóló népdal, amely még talán népszerűbb is, de ma már nem himnusz, csak egy hazafias dal. A magyar népzenéről szólva a cigány himnuszokról beszélhetünk. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz. Igazából elsősorban Nyugat-Európában ilyen volt például az ukrán-orosz dal, amelyet Florian Herrmann írt. Ez a Django Reinhardt által sokat játszott dal, amely jazz-standardként is, bárslágerként ért tovább. Rögtön ismerős lesz, ha meghalljuk. De a világ cigányságának először 1971-ben lett hivatalos himnusza, melynek kellett nagyjából 20 év, hogy hogy elfogadtassa magát, a magyarországi cigányságnak viszont lett közben egy nem hivatalos, de általánosan elfogadott.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpád-föld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Esni ezen a napon sem fog. Kora reggel ismét tághatárok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-27 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
8: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
8: Most indulunk.

0: Délig. 10 óra múlt, még mindig kedd van, és mindig május 5-e, 5-e, 5-e, és aki nem tartott velünk 9 órakor, az 1 bánhatja, 2 pedig annak egy nagy meglepetés lesz, hogy itt van velem Baranyi Tamás.
1: Üdvözlök mindenkit, és szép napot kívánok nektek.
0: Erőben, egészségben, békességben, mai csodaszép időnk lesz.
1: Testvériségben.
0: Testvériségben, igen.
1: Sok áldásban.
0: Hát Zsuzsinak innen is küldjük ugye az ölelés meg a jobbulás kártyákat, ugye, amit ott szoktak régen, az amerikai filmekben is mai napig van. Nem tudom, ma meg divat ez itthon?
1: Hogy Magyarország... vannak ezek a jobban levő?
0: Tudod, ez a, igen, ez a get well soon, ugye angolul, ez a légy jól, mi hamarabb, jobbulást magyarra lefordítva egyszerűen, is szoktak küldeni ilyen kártyákat például, tudod, a munkahelyeken, nem tudom, a filmekben nem láttam még ilyet.
1: Én az óvodában emlékszem, amikor beteg voltam, akkor az volt mindig, hogy a többiek rajzoltak nekünk valamit, azt betették egy borítékba, és akkor elküldték nekünk valakivel.
0: De jó, de fain óvodába jártál.
1: Igen,
0: én
1: igen,
0: ilyenre nem emlékszem. Ezt. Nem, most vagy nem volt, azért nem emlékszem, vagy csak nekem nem küldtek.
1: De csak kétszínűsködtünk. Már akkor is tudom.
0: Lehet, lehet. Pedig csipáztam moviba járni amúgy, de jó lenne most is, még csak ovisnak lenne, hogy az annyi szó jut eszembe amúgy.
1: Ja, meg én még annyit, hogy üzenném a Zsuzsinak, hogy akkor tegye meg a számot ott laszfagazban, amit megbeszéltünk.
0: Ja, igen, igen, igen. Tudod, beteg, de nem, tényleg amúgy, tényleg.
1: Tényleg van egy ilyen az én szerencsejáték függőség, ami nála van, ez valóban egy nagy probléma. Ilyenkor én is beszoktam jelenteni, hogy
0: ne hallgassatok rá, Zsuzsi otthon van Csepelen, nem Las Vegas, Csepel City. Na, az előző órában elkezdtünk beszélgetni Tomi javaslatára, és ez egy teljesen érdekes téma, meg a Tomi azért, aki hallgatjátok, és már pedig remélem, hogy hallgatjátok, ugye déltől ő szokott itt lenni az FM 100.3 frekvencián, ugye picit mélyebb témákba megy bele, úgy szoktam őt hívni, hogy ő a cigány Koelhónk, ugye itt a Rádió Di Koelhója, aki azért úgy mélyen belemegy ebbe, és most partner kapott, ugye eddig egyedül kellett szegénynek ezekről beszélni, de akkor inkább nem is beszélgetsz, hanem csak úgy mondasz erről azért véleményt, tehát hogy véleményezed, földobsz egy témát, és te saját magad véleményezed.
1: Igen, most utóbbi időben az van, hogy hozok egy gondolatot egy ismert vagy kevésbé ismert szemétől, valamilyen témára épül mindig az aznapi adás, és akkor aztán hozzáteszem azt, amit így gondolok, de nagyon rövidre fogva, tehát tényleg igazából így a közszolgálati rész az, ami ki van szombosítva, az útinform, megbemondok egy-két információt, igen, azokat így közlöm folyamatosan, és aztán jön ez a rövid gondolat, mert nem kell, hogy az én gondolataimmal legyen tele a tér olyankor. Viszont azért...
0: Pedig érdekes tudna lenni nyugodtan. Például tegnap én ugye nem volt, hogy nem tudott ugye Zsuzsi itt lenni velünk, tegnap én ugye egyedül voltam, és ugye háromszor ilyen 12-13 percet vakergattam magamba.
1: Na de hát arra se kíváncsi senki.
0: Az is igaz. Hát lehet, hogy el is kapcsoltak ezt, de ezt nem tudjuk meg, ugye? De például, ja, apropó, ma is érettségi van, tegnap is ezzel kezdtem a napot. Ma van a történelem érettségi, ha jól vagyok értesülve. Igen, ma van a Nem, matek van ma, bocsánat, matek van.
1: Aranybulla.
0: Aranybulla. Az történelem, de 1222.
1: De ma
0: a matek érettség, matek írásbeli érettségi van, és ugye akinek ez ma nem sikerül, az mehet júniusba szóbelire.
1: A pi?
0: 3,14, nem tudom, hanem annyi?
1: Nem tudom, 3,14-16.
0: 3,14, és akkor így folytatódnak a számon, nem tudom pontosan.
1: Képzeld el, hogy nem tudom, Távol-Keleten, vagy Japánban, vagy Kínában.
0: Igen.
1: Most teljesen elvitték, ameddig csak el lehet vinni ezt a számot, és azt hiszem, hogy valami, tehát ilyen 20-valahanyadik
0: tizedes egyik. Hát akkor tudja, hogy igen, Ázsia, azok nagyon zsanázzák ezeket a matekot. De igen, utána néztem, és jól mondtam, nem vagyok hülye, hála Istennek. Ma 5-e van KEDD, matematika. Írásbeli van, és holnap szerdán lesz a töri érettségi, csütörtökön angol, pénteken pedig német, tehát aki angolos vagy németes, azok ugye csütörtökön.
1: Én nem tudom, de gyerekek, én a német nyelvet annyira nem szeretem, de még az sem, aki szereti.
0: Hát ez a jó, hogy jó,
1: mit kedves. Lehet annyira szeretni, hogy valakire, mert elhiszem, azt el tudom foglalni, hogyha valakinek valamiért ez a terveibe benne van, hogy német ajkú területre megy, de hogy vannak olyan emberek, akik oda vannak a német nyelvért, az számomra értetetlen.
0: Szerintem senki nincs odaérte, de például én is Németországban is éltem, Magyarországon kívül.
1: Gondoltuk. Az belőled kinézem a német ajkú területen való élést.
0: Én német ajkú. Hát ugye hát Németországban rengeteg török él, úgyhogy engem rólam előpitték azt, hogy török vagyok gyerekként is, mint hogy német, ugye? Tehát nem vagyok egy sváb forma, ezt legyünk egymáshoz őszinték. És én is utáltam magát a nyelvet, meg nehéz is, a nyelvtani része is nagyon nehéz. És nagyon minimális arra ragadt rám, én angolul szerintem egész jól beszélek, nem vagyok emelt szinten sajnos, de a német meg az abszolút csak ilyen megértek pár dolgot, meg tudok szavakat, de nagyon nem bírom én se. De tény, ami tény, hogy rengeteg országban tudsz ezzel érvényesülni, hogyha tudsz németül. És mondhatjuk, hogy világnyelv az is, tehát nem véletlenül ma is még látod erre külön érettségi napot szentelnek, mert ezek szerint a mai 18 éves fiatalok, srácok, lányok ugyanúgy tanulják.
1: Igen, mert egészen eddig gazdasági tényező volt Németország.
0: Figyelj, most se tartom kizártnak, hogy nagyon sok ember az, aki jó, ha most nem is gazdasági tényező, de hogy nagyon sokan, például itt van öcsém példának, Ausztriában él. És gyanázik németül, érted? És neki is azért nagyon fontos, hogy hiába tud angolul valaki, azért ott akarsz dolgozni, azért nem tudom, azért szív magadba azt a nyelvet, ahol vagy. Nem? Tehát, hogy azért ez elvárható.
1: Persze, ez egy új világ. Kinyílik egy világ, egy gondolkodás.
0: És hogyha Ausztriába akarsz lenni, Németország, nem tudom, akkor azért úgy nem baj, hogyha tudsz németül. Én se szeretem ettől függetlenül, úgyhogy das ist eine Überraschung. Keine Liebe sagt... Nem tudok amúgy kedélyes mondatokat mondani, csak Zsuzsit is szoktam itt néha szívani. Ennyit be tudok mondani, figyelj. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Gyula, das ist Thomas.
1: Ezt valami ilyesmi lehetett, hogy én lecsútettem, és akkor leírtad a receptet.
0: Pontosan ez volt.
1: Vágom én a németet.
0: Nagyon ügyes. Amit én például nyelvet imádok, nem erről akartunk beszélni, de mi is a Zsuzsival így szoktunk, hogy elkezdünk valamit, és így csapongunk ide-oda. Amit én nyelvet imádok, az az olasz. Olasz-francia.
1: Az szép.
0: Gyerekek.
1: A francia is jó, nagyon.
0: Tegnap vasárnap láttunk egy filmet, mindegy is igazából, HBO-n láttunk egy filmet feleségemmel, ahol nagyon sokszor a magyar szinkron nem direkt nem fordították, hanem hogy mert egy olasz mafiózó családról volt szó a filmben, és hogy ők olaszul beszéltek egymás közt, és akkor csak feliratozták. És még hallod, nagy szemét dolgokról beszéltek, mert mafiózó család, és még az is olyan szexi volt.
1: Igen, nagyon szexi volt. Hogy jött ki nekem nagyon, hogy mennyire más mondjuk, és mennyire sokat veszel a szinkron mondjuk egy olasz nyelvi filmből. Az Élet szép című filmnél volt ez, hogy teljesen más az eredeti szövegben, amikor kijön a főszereplés, mondja, hogy buongiorno, nem tudom, hogy mondják a szerelmemet.
0: Mint amore.
1: Amore, buongiorno amore, mint az, hogy jó reggelt szerelmem. Teljesen más a hangzás.
0: Más, szóval hát az olasz egy szóval szerelmes nyelv, igen. Buongiorno, mio amore. Ez olyan alapvetően, most hát nem titok, ezt is elmondtam ebből is, megint csak az önazonosság, meg az őszinteség. Nekem volt olasz barátnőm, és én azért tudtam érte teljesen odáig lenni. Nyilván nem volt egy szerelem, meg nem úgy szerettem, mint a feleségemet. Tehát ezzel az olasz lányjal nyilván nem tudtam elképzelni az életemet. Ez egy ilyen jó kis két hónap volt az én életemből, amíg ő itt volt a cirkuszban, mint fellépőművész. Aztán
1: lefőtt a cappuccino.
0: Visszament Szicíliába. Ott él, azt hiszem, mai napig, gondolom én. Ha jól láttam őt Facebookon, akkor már gyereke is van, egy pasitól, tehát hogy teljesen nem, ez egy ilyen kaland.
1: Rendben jött.
0: De hogy ott is azért voltam oda, amikor elkezdett nekem olaszul beszélni, meg nem értettem. Egy idő után megértettem.
1: Ki tudja, miket mondott neked?
0: Hát az biztos, hogy ez. De azon még emlékszem, hogy kiégtem, hogy hívta őt mondjuk az anyja telefonom, hogy érzi magát itt Budapesten, meg ez az amat. És úgy beszéltek, mint hogyha ők vitatkoztak volna, holott csak arról beszéltek, hogy tök jól érzi magát, szép Budapest, de hogy ilyen, hé mamma, Budapest mi jó, ez egy szíba, de és tudod, ilyen magas íjjába, ilyen fönti lágéba beszéltek, és akkor megkérdeztem tőle angolul, amikor letette a telefont, hogy mondom, miről beszéltek, mondom, vita volt? Ja nem, csak sztoriszta, hogy milyen szép Budapest, meg hogy velem van itt most, és hogy talált egy kis idéglenes kis időtöltést itt magának Budapesten, amíg nem unatkozzon itt a cirkuszban, szóval, na mindegy, egy szóval kis száz a vége, egy nagyon olyan romantikus nyelv az olasz, meg a francia szerintem.
1: De szerintem a cigánynak is van egy ilyen fajta feelingje, mert hogy volt úgy, hogy korábban az osztálytársam elment a házunk előtt, és másnap kérdezte, hogy mi volt az a nagy veszekedés nálunk. Mondtam, hogy nem veszekedtünk, csak beszélgettünk. Tehát, hogy mi úgy vagyunk, hogy általában túl kiabáljuk egymás közben.
0: Persze, olaszosan.
1: Meg az is nagyon szép feeling, amikor a romák valami módon olyan szavat képeznek, olyan szót, ami egyébként a közbeszédben annyira nem jellemző. Mondjuk az, hogy analfabéta, azt nem tudom, hogy nem hiszem, hogy cigány megfelelővel rendelkezik, és akkor hallottam, hogy két ember beszélgetett, cigány ember, illetve vitatkozott az építkezésen, és mondta egyik a másiknak, hogy te analfabéticzki. Tehát, hogy tudnak képezni, a romák is nagyon szép feelinggel kifejezéseket.
0: Nézd, én ez a roma nyelv dolog, te tudsz, akkor ezek szerint tisztázzuk az alaptéziseket. Te tudsz?
1: Nagyon ez. Nem, sajnos nem, nem. Nem, nem. Hát egy-két szó persze, de sajnos ez nincs meg.
0: Ezzel kapcsolatban is beszéltünk mi már, hogy nagyon sok szlenget, tehát nagyon sok cigány szót átvett a magyar társadalom is szleng gyanára.
1: Persze, megtanítottuk őket beszélni.
0: Gondolok itt olyanra, mint a, most mit tudom én, a
1: Pia.
0: Hát mondjuk azt talán azt szerintem vannám.
1: De a de Pia most... az a cigány.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Fú, előbb itt a nyelvemen volt valami, ja, halózás, nagyon igen. Sokan használják Jukel. Már. Jukel. Igen, raj. Igen. Ezek, tehát ezeket nagyon sűrűn Róger,
1: azt
0: is nagyon ritkán hallod, amúgy sima, mondjuk a Zeneakadémián nagyon ritkán mondja egymásnak egy szimfonikus zenekarba két ember, hogy de nagy Róger vagy, de valahogy ez is a roma, de az már inkább a roma muzsikusok köréből terjedt ez el, és utána imádtam, például amikor az X-Faktorba, most is visszaül ugyan a mentorszékbe, a Bájalex, aki hát nem cigány gyerek, és ő is szokta mondani, hogy így ülnek a castingokon, még tudod, amikor csak az előválasztás válogatás van, és így ül, és így néz, így magából kikelve, és így mondja, hogy figyelj, te nagyon nagy tróger vagy, nem tudsz semmit.
1: De miért a tróger szó az egy cigány szó?
0: Nem hiszem, de mégis valahogy nekem, akkor ezt inkább így mondom, nem akarok hülyeséget mondani, de nekem például a tróger szó az ilyen nagyon cigány
1: zenészkörből
0: jövő szó. Tehát azért mondom, hogy nagyon nehezen látom azt én magam előtt, hogy mondjuk menjünk vissza az időbe. Király Színház, Király utca. Rátonyi Róbert, mint öreg nagy, régi nagy táncos komikus, szerinted mondta egy kollégájának, hogy ó, de nagy tróger, vagy nem tud semmit. Előtted van ez a jelenet? Vagy egy Gobbi Hilda?
1: Szerintem,
0: mondott ilyet? Szerintem
1: igen.
0: Igen?
1: Nem tudom, szerintem Gobbi Hildáról így abszolút azt tartom, hogy
0: jó, mondjuk Gobbi Hildából én tróger. Is kinézem, hogy így szerbusz, drágám, ja igen, nagyon tehetség. Hallod, de nagy tróger, nem tud semmit. Tudod, hát a mögötte van. Simán el tudom képzelni. Na mindegy, de ilyen, hogy raj, szobázás, halózás, ezeket abszolút tőlünk jött, tehát a cigány nyelvjárásból jöttek ezek a szlengek.
1: Perestroika, Policía Nacional, ezek is mind onnan valók.
0: Na, mondjuk ezt nem nagyon hallottam senkitől még eddig, de jó, 37 év alatt még nem hallottam, de biztos.
1: Az egyik orosz, a másik spanyol.
0: És ezeket te hallod emberektől,
1: persze,
0: mondják.
1: Persze, ezeket mi raktuk lendeleknek a kivézésének az alapjait.
0: De milyen körülbelül te, hogy ilyeneket hallasz? Mert én ilyeneket nem hallom. A rajszót azt tényleg sűrűn lehet hallani. Na mindegy, szóval igen, tehát hogy maga a nyelvek, mint olyan. A magyar nyelv meg szerintem attól különleges, hogy például mi, magyarok, rengeteg szót tudunk egy kifejezésre használni. Tehát például a kokáért, most menjünk,
1: igen,
0: nem,
1: igen,
0: nem fogjuk
1: színes.
0: Kimondani, mert 12 karikások vagyunk, de ugye a káromkodás. Míg egy amerikai filmbe egy szóval intéznek el mindig igen. Mindent, max a környezet más, de mindig az F betűs szóval káromkodnak a filmekbe, na addig nálunk hát csak kapásból egy szituációra tudsz vagy 10 féle verziót mondani.
1: Igen, igen, egyébként azt nem tudod, hogy a magyar az egyetlen olyan nyelv, amely különbséget tesz a szeretet és a szerelem között. Ez is csak igen. A magyar nyelvre jellemző.
0: Igen, mert például. Hogy amúgy a például angol is, hogy I like you, mm-hmm. azt ők, jó, most ott is azért ott van, a hogy kedvel, like és love.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Tehát azért ott is van egy különbség, de hogy az I like you, az igen, azt egy párkapcsolatban is mondhatod, nem feltétlenül csak a barátodnak mondhatod, hogy like you, hanem a szerelmednek is. Mm-hmm. A love szó az meg már nagyon erős, nagy szerelem, ez a tündérmesés, nem tudom. De valóban nálunk is. Hát rengeteg, hát nézd meg a költőinket, tényleg, tehát hogy ez milyen megfogalmazások voltak, tehát hogy azért ez a magyar nyelvnek a tényleg sajátossága, hogy olyan gyönyörűen körbe lehet írni mondatot, vagy egy helyzetet, vagy egy szituációt olyan gyönyörűen körbe lehet írni. Hát milyen egymás hasába mi az lukat beszélő típusú nép vagyunk, hogy úgy körbe tudunk írni valamit, hogy ihaj csuhaj.
1: Igen, meg az is jó magyar nyelvben, hogy a többi nyelvtől eltérően egyébként még csak a kínai ilyen, hogy nem csak egyszerűen szóképeket alkot, hogy nem csak egy kifejezés jelenik meg, hanem a szón belül több jelentés van leosztva, tehát a szógyökből képez mindig egy kifejezést, ami egyébként nem feltétlenül jellemző minden nyelvre. Ilyen típusú nyelv csak a kínai, meg a magyar, amit olyan jelentéstartalommal bír, hogy vissza lehet vezetni egy-egy kifejezésből, hogy az milyen felhasználási körben volt.
0: És kínaiul gyanázol?
1: Természetesen.
0: Amúgy belőle...
1: Mondja kínaiul dolgokat?
0: Na mondjál!
1: Soddara. Eddara, soddara, hát, hogy eddara 500, soddara 400.
0: Tényleg ezt jelenti, vagy most
1: Nem, nem, hát én szoktam mondani, hogy egy darab 500, sok darab, ja, az pedig már 400.
0: Gyerekek, esküszöm, nem esett le, nem tudom, mi van velem, de nem esett le, jó?
1: De tudok arabul is, tudok arabul is. Change.
0: Change.
1: Például.
0: Nagyon jó, bravo, bravo. Hát figyelj, amúgy te, ha valakiből, én simán kinézném, hogy te elkezdesz mandarinul tanulni.
1: Nincs nyelvérzékem.
0: Nincsen?
1: Nem, nincs. Nekem annyira
0: angolul
1: a magyar...
0: Tudsz?
1: Tudok. Hát de akkor... annyira, jó, hát így mi el tudom sajátítani, de alapvetően annyira a magyar nyelv, nyelvtanára épül a gondolkodásom, hogy én, mert ott el kell sajátítani egy másfajta gondolkodásmódot. Észrevettem, persze, hogy például, amikor én angolul beszélek, akkor ez egy másik Tomi. You know?
0: Tehát ez a... Igen, igen, amúgy most jó, oké.
1: Tehát, hogy oda kell egy másfajta mentalitást felvenni, és nekem ez nem megy. Tehát én folyamatosan az angolnál is én magyar szórendet használok.
0: Igen, nehéz átállni én, amikor ugye megint csak a cirkuszos múltamhoz tudok kapaszkodni, mert hogy ott találkoztam rengeteg külföldivel, és ott kellett nekem rengeteget angolul beszélnem. És azért egy idő után megtanulod magad úgy is ott kifejezni, hogy tudjál vicces lenni, tudjál izé, de azért mégse ugyanaz, mint magyarul. Tehát azért magyarul sokszor, hát magyarul, ahogy mondtad is, magyarul forog az agyunk, így rögtön tudsz rávágni valamit egy helyzetre, egy beszélgetésbe, be tudsz kapcsolódni, stb. Míg angolul azért egy picit gondolkodsz, azért egyel többet fordul az agyad, igen, a tekervényei, egyel többet fordulnak, mint ahogy magyarul kell. Te, tehát magyarul csak bemondod.
1: Te például tudnál olyan emberbe szerelmes lenni, egy olyan nőbe, akivel, aki nem beszéli a magyar nyelvet, tehát egy idegen nyelven kellene vele. Én nem. Tehát azt mondani valakinek, hogy I love you, az nagyon messze van attól, hogy szeretlek.
0: Való igaz, ebben nem tudok vitába szállni, nem is akarok, ez így
1: ich
0: van.
1: Liebe dich, érted?
0: Ich liebe dich.
1: Ah,
0: igen. Igazad is van, de közben meg azt gondolom, hogy nyelvi korlátok nem tudnak szerintem szerelem szintén jók
1: hát
0: lenni, mert, vagy
1: nincs,
0: problémák lenni, mert nem feltétlenül ennek a tükre.
1: Most nem szerintem arra gondolok, hogy egy nyára beleszeretsz valakibe, hanem most összekötöd vele az életed, és akkor van egy csomó szituáció, meg olyan élethelyzet, amiben a magyar mentalitás, a magyar gondolkodás, a magyar nyelv ott a lehetősége.
0: Persze,
1: ha nincsenek
0: más
1: a kezedben, nem tudsz olyan mélységben megbeszélni
0: ez
1: a dolgokat,
0: igaz.
1: És most csak arra gondolok, lehet, hogy csak egy szót használsz, de az a tipikus magyar szó, ami által egyszerűen tényleg egy szóból értitek egymást. Még egy külföldivel ez nem tud megvalósulni.
0: Ebbe teljesen igazad van. Akkor tudod, mi zárjuk is le ezzel, hogy neked van igazad.
1: Na jó, nekem nem tudjuk.
0: De neked van igazad, mert tényleg most, hogy így rávilágítottál, hogy azt mondom, hogy igen, talán egy házasságot nem kötnék egy külföldivel. Rengeteg olyan volt régebben, akik külföldiek voltak, de nem tartottuk hosszú távon a kapcsolatot, hogy szépen fejezzem ki magam. Arra úgy elég.
1: Tehát, igen, egy ilyen rövid
0: távú. De való igaz, hogy nagyon mélyre, esetleg gyerekvállalás, nevelés.
1: Képzelj el egy veszekedést.
0: Egy veszekedés, igen.
1: Veszekedjél no angolul.
0: Tudnék, ha nagyon akarok, de való igaz, hogy nem ugyanaz. Nem tudod magad úgy kifejezni. Nem
1: lehet változatos a káromkodás.
0: Na, olyan, hát de lehet, hogy Max nem érti. Igen. Jogos. Na jó, hát a gyerekek, Tominak volt igaza. Ami igaz, az igaz. Ami, hogy az is igaz, hogy 11-kor fogunk jönni drága Baranyi Tamással.
1: Sziasztok!

0: Vorba, vorba szól.
1: Rólunk, neked.

0: meg hol.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-Akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása, már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzáció számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Esni ezen a napon sem fog. Kora reggel ismét tághatárok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-27 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
3: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: Stúdióban Makagyuszi, hóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Szép délelőttöt mindenkinek, 11 óra múlt, kedd van és május 5-e, még mindig itt van velem a, hogy is mondjam, vendégműsor vezető társam Baranyi Tomás.
2: Azt hittem, azt mondtad, hogy vendégművész.
1: Vendégművész, hát most tulajdonképpen most a beugrós vendégbűvész, itt van velem Baranyi Tomi.
2: Az ugráló.
1: Igen, hát eddig azért beszélgetünk itt egymással, reméljük, hogy hallgattok bennünket, ugye Zsuzsinak innen is jobbulást kívánunk, ugye aki eddig nem követett bennünket, az nem tudhatta, ugye sem tegnap, sem pedig ma.
2: Las Vegasban
1: nem,
2: van.
1: Las Vegasban van, igen, nem, szegény otthon pihenget. Na, és Tomival beszélgettünk, és még a 9-es blokknál dobott be a Tomi egy érdekes témát, csak aztán a 10-es blokkba meg így a nyelvjárásról, meg a nyelvekről kezdtünk el beszélgetni, ami szerintem az is egy nagyon érdekes dolog, mert tényleg ahány nyelv van, ahogy rávilágítottál így a beszélgetés végén, hogy tényleg egy kapcsolatban mennyiben másabb vitatkozni, vagy akár szerelmet vallani egy amerikai nőnek, mondjuk te, mint magyar férfi, egy amerikai nővel, nem feltétlenül már csak a társadalom, vagy nem az a társadalom kultúra szempontját tekintve is mennyivel másabb. Na de 9-kor elkezdted mondani ezt az önazonos dolgot, és ezt tudom, hogy téged nagyon izgat ez a dolog, sőt valami felmérést is olvastál.
2: Igen. Volt egy kutatás, most nem vagyok benne biztos, hogy nem tudom, hogy magyar vagy nemzetközi kutatás volt, de a lényegi tekintve nem is ez a lényeg. Szóval az derült ki, hogy a mostani társadalomban a Z generáció, vagyis a 16 és 39 év közöttiek a legdepresszívabbak, ők a legdepressziósabbak, több mint 71%-uknál megállapítható a depressziónak valamilyen formája, és megnézték, hogy ez mire vezethető vissza, és az önmagukkal való elégedetlenségről szól leginkább ez a problémakör, és az azért érdekes, mondják a kutatók, mert hogy valószínűleg így a szociális háló az, ami miatt mi tulajdonképpen egy folyamatos összehasonlításban élünk, mindig a mobiltelefonunkra érkező üzenetek, képek, videók, tartalmakkal hasonlítjuk össze magunkat, és ez bizony, ebben mindig alul maradunk.
1: Az E-generáció azok amúgy azok, akik a technikai dolgokba születtek, tehát azt azért tisztázzuk, hogy a 95, azt hiszem, hogy így van, hogy 95 és 2010 között, azt hiszem, igen.
2: Igen.
1: Ők az Y-generációt követik, azok vagyunk mi. Például én Y-generáció vagyok, még 88-as vagyok. Te meg 80?
2: 78.
1: Ja, te 78-as vagy, bocsánat.
2: Én szerintem
1: 10
2: már...
1: 10 év van köztünk,
2: igen,
1: pont,
2: nem tartozok az Y-ba. Szerintem én pont kicsúszok.
1: Szerintem meg pont, mivel 10 év azért általában az ilyen, az pont az szokott lenni, hogy az még Y.
2: Y
1: szerintem
2: vagyok?
1: Az még Y, és a Z, akik utánunk következtek, akik beleszülettek már tulajdonképpen a digitális eszközökbe és az online jelenlétbe, tehát ők már nekik ez már nem olyan újdonság, mint mondjuk neked vagy nekem volt, amikor bejött először a MSN, emlékszel?
2: Igen, MSN, volt az IVIV,
1: utána ugye a Facebook, és ugye azon belül a Messenger, stb. Tehát nekünk ezek mind újdonságok. AI-ról már ne is beszéljünk. Tehát ezek nekünk már mind újdonságok. Viszont az E-generáció az ugye tulajdonképpen már ebbe a Facebook világba született, hogy igen, úgy mondjam, vagy igen. Nem tudom.
2: És a téma szempontjából ez azért érdekes, mert mondjuk nekünk van egy összehasonlítási alapunk, a mi gondolkodásmódunk nem csak egyszerűen arra épül, hogy a valóságot a mobiltelefon, a technika képezi le, hanem van egy tágabb értelmezés, mert a gyerekkorunkban azért értek minket olyan hatások, meghatároztuk magunkat egy olyan rendszeren belül, ami nem a digitális eszközöket jelölte meg. Uh-huh. És ez azért fontos, mert hogy náluk nagyon erős az összehasonlítás. Nálunk is belép már, de náluk meg egy alap. Tehát nincsen más viszonyítási pont, és emiatt úgy élik meg az életüket, hogy ők folyamatosan mindig alul maradnak, mindig kevesebbek valakinél vagy valaminél, és ezáltal egy folyamatos elégedetlenségben élnek, ami bizony elég erősen befolyásolja mentális állapotukat. És azért lenne érdekes számomra ez a téma, mert hogy meg kell tanulnunk a saját mércénk szerint élni az életünket, és nem pedig mások elvárásai szerint.
1: De valahol mindig az elvárásoknak működünk, hiszen mondjuk vegyünk egy munkahelyet, hát ott is mindig egy elvárásnak megfelelően kell működni, nem?
2: Vannak olyan elvárásrendszerek, amihez igazodni érdemes, de nem kell, hogy alapjaiban az határozza meg az életünket. Itt az a különbség, hogy ők nem ismernek más viszonyítási alapot. Tehát, hogy számukra már gyerekkortól kezdve a valóságot a digitális eszközök képezik le, sokkal nagyobb arányban, mint azoknak, mint például nekünk, akik az életük egy bizonyos pontján léptünk kapcsolatba ezekkel az eszközökkel. Tehát mi másfajta viszonyítási rendszerben élünk, amiénk vegyes, az övék egyértelműen erre alapszik. És bizony azért ez szerintem azt tanácsolnám azoknak, akik emiatt elégedetlenek önmagukkal, hogy azért nézzenek szét a világban, mert hogy ott egy nagyon megszűrt kép és tartalomrendszer jelenik meg a digitális eszközökön, míg azért, hogyha a valóságban indulunk el az utcán, akkor nem tökéletes testű, meg tökéletes arcú embereket látunk, tehát sokkal inkább árnyaltabbá és ilyen diverzebbé, színesebbé válik a valóság. És bizony ez az, amivel nem nagyon vagyunk kapcsolatban. Tehát ezért fontos az, hogy elkezdjünk újra kapcsolódni a saját valóságunkkal, ami bizony meg kell, hogy állapítsuk, hogy nem a telefonunk által közvetített kép.
1: Ez való igaz, amit mondasz, teljes mértékben igen, ez a virtuális valóság, amiben nagyon körülvesz bennünket, ez nagyon meg tudja rontani például magát az emberi kapcsolatokat is, ugye, hiszen folyamatos csalódásnak vannak kitéve. Például erről már értekeztem én is egyszer, hogy én is belefutottam abba, jó, nyilván azért, mert egy fiatalabb hölgy volt akkor a randi partnerem, tehát hogy én bevallom őszinte, a feleségem is a Tinderről van, én egy időben nagyon nyomattam a Tindert, és azért
2: jó rengeteg... dolog, nincs az a semmi baj.
1: Nincs, és azért én egy időben ezt nagyon pörgettem is, tehát azért úgy két naponta beiktattam onnan egy találkozót, egy randevút, és ezt meséltem Zsuzsinak is már, hogy volt olyan, aki azért máshogy nézett ki a képem, és egy pici ilyen átverésnek éreztem az egészet, hogy nem nézett ki sokkal rosszabbul, vagy hogy mondjam, tehát nem az történt meg, hogy vártam egy csodaszép, mit tudom én, szőkehajú, nagyon jó csajt, és megjelent egy, mit tudom én, egy 150 kilós manus, tehát nem erről volt szó, de hogy ugyanakkor egy picit már akkor éreztem, hogy fuha, azért itt már a közösség...
2: Mert hogy ilyen szűrők voltak a képen, és akkor meg volt szépítve
1: nem szűrők, tudod, ezek a ilyen PixArt, meg ez a Face App, vagy hogy mondják, a Zsuzsi ezeket jobban tudja, ezek a följobbító applikációk, nem is tudom ezt, hogy megfogalmazni jól, de hogy tulajdonképpen igen, tehát hogy így már én is tapasztaltam ezt, hogy azért pici átverésnek vagyunk így szemtanúi, olyan szempontból, hogy mert ezt hiteti el a közösségi média, ezt hiteti el a film, minden, hogy tulajdonképpen mindig ez a teljes szépség és a teljes karcsúság, a botoxok, meg nem tudom, és akkor így persze, hogy ezt látod, és akkor te is ezt akarod elhitetni, mert különben úgy vagy vele, hogy hát különben akkor nem kellek senkinek, most ha randi vonalat nézzük.
2: Valójában nem is létezel. Egyébként én nagyon-nagyon együtt érzek azokkal, akik használják ezeket a lehetőségeket, tehát hogy nem bántani akarom őket, csak így a figyelmükbe ajánlom azt a gondolatot, hogyha gondoljuk bele, ha mindenki azt a képet fogja magáról közölni ezeken a felületeken, ami át van alakítva, akkor tulajdonképpen előbb-utóbb olyan emberek kommunikálnak egymással, akiknek egyre kevesebb a valósághoz a közük. És azért fontos, hogy ezt azért időnként mérlegre tegyük, mert hogyha nem önmagamat adom, akkor soha nem tapasztalom meg azt az élményt, hogy valaki valóban önmagamért, és nem valami olyan dologért szeret, aki és ami én nem vagyok. És ezért bizony tényleg időről időre bizony, hogyha bele is csúsznak ebbe az emberek, tényleg együtt érzek velük, tehát nem akarom őket leszólni.
1: Persze.
2: Csak arra biztatom őket, hogy azért időről időre kapcsolódjanak a saját valóságukkal, mert hogy nem arról van szó, hogy nekünk mindenkinek tetszeni kell. Nekem ez egy nagyon felszabadító gondolat volt annak idején, hogy nem kell nekem mindenkinek tetszeni, egy embernek kell megfelelnem, és az igazán nagy szabadságot ad, hogy igazából a többi emberrel másfajta a dolgod van. És annak az egynek pedig, aki a tiéd, annak pont úgy fogsz nagyjából kelleni, ahogy vagy.
1: Nagyjából, igen. Nagyjából.
2: Igen. Tehát igen, azért ez megtörténik. Azért időről időre ez megtörténik az életünkben, és ez az, ami kell, hogy motiváljon minket, hogy mindenkinek nem kell megfelelnünk. Mert az lehetetlen is, mert nagyon nagy energia fárasztó, és közben eltávolodunk saját magunktól. És hogyha jön az az ember, akinek valójában mi kellenénk, nem biztos, hogy ránk ismer, mert addigra annyira kifordultunk valódi önmagunkból.
1: De ez most inkább akkor emberileg mondott, tehát személyiségjegyekben mutatkozik ez meg, mert én meg most például a külsőre sokkal jobban érzékelem, hogy például amióta bármilyen középosztálybeli embernek is elérhetőek ezek a török plasztikák, ugye Isztambul most a plasztika fellegvára, és bárki tud magának hajat csináltatni, zsírleszívás, gyomorgyűrű, új cici, új arc, új orr, mit tudom én, tehát hogy az azért, legyünk őszinték, azért mit tudom én, ne is menjünk nagyon-nagyon messzire, a 80-as, 90-es években ez nem volt nagy divat. Igen. Hát visszanézze régi képeket, hát én a szüleim példájából, meg nagyszülők példájából látom a régi gyerek, amikor én gyerek voltam, kori képeket, hogy ott hogy néztek ki egy szülinapon a vendégsereg, ugye a unokatestvérek, azért nagybácsik, nagynéni, azok az ingek, azok a hajak. Hát az ma, hát az kegyetlen, tudod, így visszanézett, de hogy úgy nem érdekelte az embereket, mindenki így nézett ki. És mindenki Ladával járt, Skodával járt, a rajabbak Mercivel, meg már Suzukival, akkor már bejött, ugye. És, de amúgy ez volt, és milyen jó kis világ volt. Olyan, nem tudom, nekem emlékeimben az olyan sokkal elfogadottabb volt. Ma már sokkal jobban tárgyiasítunk. Ma materialista világ van, hogy az van, az vagy, amit van. Picit ilyen megközelítés is van. Nem akarok az ennyire mélyen belemenni ebbe, de hogy picit ilyen is van. Nem?
2: Igen, meg hogy igazából szerintem ezek, amiket említettél a mindenféle plasztika, meg átalakító beavatkozásokkal, nem is, nincs is velük baj, hogyha azok egy bizonyos határt nem lépnek túl. Hogyha ahhoz alkalmazkodik és igazodik, amilyen én valójában vagyok. Tehát ha valakinek mondjuk tényleg olyan elállók a fülei, hogy őt ez zavarja, vagy az orra, vagy valami, persze, akkor oké, nem gond, hogy ezt megcsináltatja, átalakítja, vagy hajbeültetés, vagy bármi, nem tudom, akár az arcon egy változtatás, nem is ez a gond, hanem az, hogy nagyon egyformára szabjuk magunkat, és az egyediség tűnik el az arcunkról. És ha már valaki ma különbözni, illetve pontosabban feltűnni akar, igazából magára akarja hívni a figyelmet, akkor ezt azzal tudja leginkább megtenni, hogyha nem válik egyen szájúvá, egyen szeművé, hanem van benne valami egyedi, sokkal inkább megragadja a másikat, mint hogyha tényleg neki is ugyanolyan lenne minden, mint a többi sok embernek.
1: Jól mondod, mert például én tudod, minél vettem ezt észre nagyon? Fodrászoknál, vagy hajstílusoknál, hogy én nem követem ezt, de nyilván nem is vagyok 20 éves, meg 18, meg pláne nem, de hogy az ilyen 16, 15 kötőjel 20x éves korig a fiúknak, vagy fiatal férfiaknak egyforma hajuk van. Tehát ma bemész egy plázába, egy plázai barbershopba, konkrétan az van, hogy egyen hajat vágnak, mint egy ilyen, mint régen, mint a katonaságban mutattak, hogy ráraknak egy bidit a fejedre, tudod, az körbe vágják, azt mindenkinek olyan. Most tényleg ez van, ez a, és vannak ezen angol neveik, vannak French crop, meg mitől low maget, meg mit tudom, ilyen kifejezések vannak hajakra. Én bemegyek, azt megmondom, hogy hát ideig nyírt fel nullással, itt legyen egy választék, hogy el tudjam fésülni, meg régi öregben nyomom, de ma már bemegy egy 17 éves srác, elmegy barberhez, akkor már egy nagyon fiatal sráchoz megy, ugye nagyon sokan leteszik már a barbervizsgát, ilyen tényleg 18-19-20 évesen, bemegy, lehet, hogy még haverja, és akkor tesó, vágjál már nekem egy low fade-et. És akkor te meg így, én lennék a barber, én nézném, hogy Dick, mit akarsz? Kit szeretnél? Tehát, hogy, és nagyon-nagyon egyforma, és ezzel érzik magukat egyedinek.
2: Igen,
1: hogy egyforma a hajuk.
2: Igen, ez benne az ellentmondás.
1: És nagyon nagy ellentmondás. Igen, ezt akartam ebből kihozni, igen.
2: Ezt úgy kellene, hogy valami módon magunkra szabjuk, mint egy ruhát. Tehát, hogy aki nem baj, hogyha most ez a divat, csak próbáljam úgy igazítani magamhoz, hogy a személyiségemhez is passzoljon. Tehát, vagy akkor megkeresek hozzá olyan kiegészítőket, mondjuk egy ruhához, egy olyan órát, egy olyan nyakláncot, karkötőt, bármit, ami egy kicsit magamra hajaz, tehát, hogy valahogy azonos vagyok vele, és ugyanígy a külső megjelenésben, hogy lehet neked hasonló frizurát, de ragd bele valami rock'n'rollt, valami egyedi dolgot, és először is nézd meg azt, hogy ez mennyire igazik hozzád.
1: Micsoda? Te ezért hordasz akkor melegítőt makkos cipőbe, ugye az az egyediség, igen, hogy makkos cipő.
2: De nekem olyan makkos, hogy három mak van rajta.
1: Három makkos.
2: Tehát, hogy abban azért ott van egy baranyitomiság.
1: Az már egy magas szint a makkos cipők kategóriájában.
2: Nem magasabb vagy alacsonyabb, de hogy egy egyedi. Értem, baranyitomiság.
1: Nem, viccen kívül tényleg így van, igen, hogy én speciál sose követtem úgy nagyon a divatot, tehát olyan szempontból, persze vannak azért
2: hát nem, azt látjuk.
1: Igen. Tehát, hogy azért nem, köszi szépen, nem hordok 1000 éves ruhákat, félreértés ne essék meg nagy papás mellényeket. De hogy
2: nem,
1: például,
2: ezek mind friss second hand darabok.
1: Igen. De én például nagyon szeretem a melegítőket. Tehát, hogy én például egy melegítő párti ember vagyok, akinek több különböző szettje van, és hiába persze ez a pipás márkás az összes, mert hogy azok gyártanak olyan melegítőket tulajdonképpen, amit én szeretek, tehát az sem márka hűség miatt, hogy én most csak Nike-t veszek. Hanem a fazon, meg a stílusa, meg nem tudom. És én például simán el vagyok képes menni azért, mert az én vagyok. Oké, mondjuk nem egy nagy rendezvényre természetesen, de például mit tudom én egy sima hétköznapi olyan teendőmhöz, ahol mit tudom én, most mondok egy példát, én voltam úgy már ügyvédnél aláírni dokumentumokat, meg nem is olyan régen, hogy már szép időnk volt, és én fölvettem az egyik melegítőmet egy hozzávaló, nagyon fajintos, szintén pipás edzőcipővel, tehát azért látszik rajtad, hogy viselsz azért egy bizonyos összeget, és ott most nem gizdáskodni akarok, hanem hogy csak érted, tehát nem az van, hogy odamész pörkölt szaftos trikóba, zsíros hajjal, papucsba,
2: miért
1: meg nem
2: drága,
1: tudom.
2: És a drága pörkölt szaftos trikót, ha mondjuk ez egy 80 000 forintos póló, akkor már lehet.
1: Akkor már lehet. De nem, viccen kívül, tehát hogy szerintem az is egyfajta stílus képviselés, hogy te azért egy jobb minőségű, akár melegítőbe, de hogy elmész egy nem feltétlenül olyan helyre, ahova azt, vagy nem feltétlenül a ruhába mész egy olyan helyre, ahova az ildomos lenne, bár én azt gondolom, hogy ez ma már nincs így nagyon megkötve, vagy ma már annyira laza ez is.
2: Igen, nincsenek ilyen dresszkódok szerintem, sem, meg nem is baj, hogy nincsenek. Tehát
1: nincs,
2: lehet
1: vagy nem
2: ezeket
1: baj,
2: nagyon jól, nagyon stílusosan variálni, sportos elegancia, vagy egy melegítő, amit ma már olyan melegítők vannak például, amelyek itt vannak ilyen elegáns szavások.
1: Igen.
2: Melegítők szerintem van ilyen. Nagyon világi, teljesen rendben tud lenni.
1: Olyan a melegítő nadrág, mint hogyha szövet nadrág
2: igen,
1: lenne.
2: Igen,
1: azt közben szerintem meg derekán meg tudod kötni igen, a izét, igen, a igen. Kis kötélyövben, a kis madzagát. Ja.
2: Igen, vagy vannak olyan elegáns cuccok, amit mondjuk egy ilyen kapusznis felsővel is lehet hordani, mm-hmm. vagy kifejezetten úgy van már kialakítva a zakó, hogy oba bélésbe bele lehet rakni egy kapusznit. Tehát, hogy lehet ezeket így befinomítani, meg a te. Az a lényeg, hogy az egyéniségünk ez meg az alkalomhoz illő legyen azért nagyjából.
1: Igen, és ezt akartam mondani ezzel, hogy amikor én voltam aláírni az ügyvéd, most csak ez a példa jutott hirtelen eszembe, hogy nem tiszteletlenségből mentem oda melegítőben, úgy voltam, hogy jóval leszorom, jó van ez, hanem hogy egyszerűen tudtam, hogy oda kell, egy ismerem, ex-sógorom, az ügyvédem, kettő pedig, hogy úgy voltam vele, hogy most ezért, tehát most így jött, tehát hogy olyan hétköznap, amikor van dolgod, vagy nem
2: ez tudom, volt életszerű.
1: Igen, olyan ez vagyok én, hogy én, hogyha nem a Karmelit a Kolostorba hívnak meg, mit tudom én, egy banketre, vagy a bazilikába, egy esküvőre, akkor nyilván oda kiöltözöl, meg megadod az etikettjét a dolognak. De hogyha egy sima hétköznapi esetről van szó, akkor például nekem így az öltözködés az ilyen szempontból nem annyira fontos. Én ettől vagyok önmagam, hogy nekem az annyira nem. Én nem vagyok ez a nagyon-nagyon-nagyon kiöltözős típusú ember például.
2: Hát ilyen nagyon kiöltözni én sem szeretek, de mostanában valahogy így persze haladok előre a korban, mert ugye már 48
1: lesz most is
2: idén.
1: Fehér ingben van, csak mondom amúgy.
2: Meg pólóba.
1: Jó, de igen. Fehér ing
2: tehát,
1: ott
2: hogy pont
1: van.
2: Ez a lényeg benne, hogy fehér ing, sportcipő, stb. Tehát, hogy valami módon legyen meg ez a, hogy benne legyen az is, hogy szeretem azt, hogy van egy igényesség a megjelenésemnek, ugyanakkor pedig nem akarom eltolni abba az irányba, mert az nem én lennék, nincs az a semmi baj, de nem én lennék, aki úgy néz ki, mint aki a gyufáskatójából most húzta ki. És van olyan kollégánk például, most csak azért nevesítem, mert annyira szeretem, hogy öltözik, a Nyári Zsolt. Uh-huh. Szerintem neki nagyon jól áll ez az öltönyös stílus. Annyira jól tudja
1: mindig
2: viselni.
1: Mindig öltönyben nyomja?
2: Igen, öltönyben, inkben, és tényleg nagyon, nagyon jól áll neki, és szerintem megtalálta azt a stílust, ami hozzá passzol, amivel ő önazonos.
1: Meg ő így érzi jól magát.
2: Igen,
1: ezek
2: igen.
1: Szerint,
2: szóval
1: hogy, hogy ő rajba van, akár egy szimpla, mit tudom én, egy szerdai
2: napon,
1: munkanapon,
2: igen.
1: Vagy egy keddi munkanapon.
2: De nagyon jól áll neki. Tehát, hogy azért ő neki megvan az ízlése, hogy tudja, hogy mi az a hétköznapi öltöny, milyen a hétvégi.
1: Aha,
2: tehát, hogy azért ebben is,
1: van.
2: Igen, ebben is vannak árnyalatok, és ő nagyon jó ízléssel választja ki mindig.
1: Figyelj, én nekem az elegáns öltözködés dolog, az lehet, hogy ott kezdett el bennem egy picit így úgymond nem kihúnyni, mert szeretek most is azért fölvenni egy szép öltönyt, félreértés ne essék, hogy ugye azért a cirkuszban én folyton frakba, smokingba voltam. Ott azért, mit tudom, volt heti 8-10 előadásom egy héten keresztül.
2: És már herótod volt.
1: Én többet voltam eddig az életem során szerintem elegáns ruhában, mint sem nem.
2: Tehát hogy ott ilyen triplán azért vigyázba volt az ember, mert hogy koncentrálni, odafigyelni a megjelenése, minden egyes mozdulatnak más a jelentése.
1: Akkor volt ilyen igen, hogy cilinderre, tehát hogy ott extra elegánsként kellett megjelennem, ami nagyon szeretek, és mondom ma is, hogyha megyek fellépni, vannak nagyon szép kis csillogó zakóim, szép szövetnadrág, lakcipő, szeretem ezt is, de ugyanakkor én például pont, amit most mondtál példát, én a hétköznap pont talán emiatt nekem nem. Tehát, hogy én nem akarnék ingbe és zakóba jönni most mondjuk ide a rádióba, ahol egy, a kutya nem lát, a kutya nem lát, kettő, nem lenne komfortos nekem zakóba ülni itt most így veled szembe például.
2: Igen, ahogy mondtuk is, hogy azt kell megtalálni, ami a személyiségünkhöz passzol.
1: Viszont így a kis melegítőmben nagyon komfortosan érzem magam veled, megmondom az őszintét.
2: Tehát, az nagyon fontos, hogy az ember az öltözékével azért legyen azonos, mert akkor teljesen másfajta mód, ilyen üzemmódban van. És máshogy kapcsolódik a napjához, a tennivalókhoz, stb. Hogyha maga megjelenésem, a külsőm, az ápoltságom az, hogy hogyan vagyok felöltözve, meg a stílus, az valami módon nem megakasztja a napot, hanem gördülékenyebbé teszi.
1: Ez az ápoltság is.
2: Fontos pont.
1: Igen, ez az ápoltság is pont ilyen, például megyek én is valahova mondjuk, egy fontosabb helyre, vagy mondjuk színházba elmegyünk, vagy mit tudom, megigazítom a szakállat. Tehát hagyom, most mondjuk pont leszedtem, és most nő éppen vissza, de hogy akkor is már most vágtam be egy élt itt az arcomnál, nyakamon, hogy ne legyen szőr, mert egybe folyik, akkor az egész testem egy meret szőr vagyok, akkor olyan vagyok, mint az Adams Family-be, hogy is hívják kuzin. Szóval, hogy nem erről, tehát hogy akkor úgy figyelek erre, de egy sima hétköznapon úgy nem borotválkozok meg csak azért mondjuk, hogy mondjuk most mondjuk ide neked például. Már nem téged nem tisztellek ezzel,
2: hát
1: hogy nem...
2: Tudom, hogy engem semmiben nem nézel, de...
1: Tudtam, hogy ez lesz ebből, de nem. De... ez pont, hogy nem azt akarom ebből mondani, hogy ez tiszteletlenség részemről, hogy jó, van ez ide, tehát nem így, hanem hogy úgy, akkor úgy nincs bennem az a... nem tűnik ki akkor az a pillanat, amikor én megborotválkozok, vagy amikor én fölveszek egy szebb pulóvert, egy szebb inget alá, vagy egy. Érted? Tehát nem tűnik akkor, ha minden nap így járnék, akkor nem különlegesebb az, amikor egy picit úgy ki akarok öltözni.
2: Igen.
1: Fölveszek egy kiegészítőt, egy karkötőt, fölveszem a szép órámat, beszárítom a hajamat, hopp, itt az élét megigazítom a szakán. Nem tűnne ez ki, ha ezt minden nap csinálnám. Uh-huh. Akkor nem, akkor nekem ez így beívódott, hogyha valami fontosabb megjelenésem vagy valami, akkor úgy kikerázom magam. De amúgy egy sima hétköznap nem kerázom ki magam, mert az akkor nem lenne különlegesebb, amikor kikerázom magam. Érted, mit akarok mondani?
2: Nekem viszont vannak olyan napok, amikor így szoktad is mondani, hogy most valóban készülök, vagy valami találkozom,
1: igen.
2: Amikor egyszerűen úgy ébredek föl reggel, vagy az az indítatásom, hogy most valahogy már reggelről tudom, hogy felébredtem, hogy valamitől nem is tudom megmagyarázni, miért, de olyan ünneplős nap van. Ünneplős hangulatban vagyok,
1: ezt, ez tök jó.
2: És akkor ennek megfelelően öltözök föl, mert érzem, hogy ezt most úgy tudom vinni ezt a napot, hogyha kapcsolódok ehhez a belső hangulathoz, hogy ma olyan ünneplős élek.
1: De ez tök jó is amúgy, tehát hogy én is csak ezt tudom így záróakkordként, zárószóként tanácsolni mindenkinek, hogy amit a Tomi is tök jól mondott, hogy vannak ilyen emberek, mint akár igen a Nyári Zsolti, hogyha te úgy érzed jól magad egy hétköznapi napon, egy sima, vegyük a mai napot, egy sima keddi napon, hogy te öltönybe akarsz ma lenni, ingel, mit tudom én, akkor miért ne? Ha te ettől vagy önmagad, és ettől egy jobb napod lesz, hogy te így szépen fölöltöztél, miért ne?
2: Meg gondolj bele már csak annyit még így a végére, mert talán a végéhez közeledünk, hogy ha ránézel egy nőre, de akár egy férfira, aki úgy néz ki, hogy nagyjából rendben van magával, és úgy a külső megjelenése is tükröz egyfajta önazonosságot, egy harmóniát, akkor az valahogy vonzóbb, mert a rend, a benne lévő rend, ami külső térben megjelenik, az mindig vonz minket. És ezért is szerintem nagyon ajánlott az, hogy merjük bátran követni azt az érzést, azt a hangulatot, meg természetesen azokat az alkalmakat, amelyekre éppen indulunk, hogy ezek mindig valami módon azért harmóniában legyenek, mert sokat ad a napunkhoz és az emberekkel való kapcsolódásunkhoz is.
1: Gyerekek, mondom, a cigány Coelho-t hallottátok, egy élmény volt vele Tomikán beszélgetni, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Kinn is köszönöm Zsuzsi a lehetőséget, is. Mind emberileg, mind művészileg.
1: Igen, és reméljük, hogy a kedves Üsfelnap hallgatók nevében is tudom ezt mondani, szerintem ugye izgalmas dolgokat hoztál be, meg jó a néző pontot, tehát ugye mi ugye privátban szoktunk csak beszélgetni, nem adásba, és ez teljesen más
2: megközelítés
1: tud lenni egy ilyen helyzet, teljesen más beszélgető.
2: Ki tudja egymást egészíteni, komplementerre tud lenni egymásnak.
1: Ennyi gyerekeket, ez ilyen egyszerű. Szóval reméljük, hogy élveztétek ti is, én nagyon örültem, hogy itt voltál Tomikám, úgyhogy nektek csodaszép napot, és akkor búcsúzunk, és akkor déltől, most akkor szólóba folytatom.
2: Igen, folytatom.
1: Akkor gyerekek, maradjatok itt az FM 100.3-on, és hallgassátok Baranyát.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mata András volt a cigány folklór egyik meghatározó alakja, 2 éve tragikus hirtelenséggel elhunyt. Halálakor kollégái nekiállítottak emléket egy előkerült, spontán felvett dallal. Andris több volt, mint egy zenész, ő volt a mentor, aki több ezer fiatalt tanított meg arra, hogy a zene nem csak a hangok sorozata, hanem lélekemelő erő is. Munkássága nyomán generációk nőttek fel, és mindenki szeretettel és tisztelettel beszélt róla, aki csak ismerte, írták. Mata András borsodabaui muzsikus cigány családból származott, és Fájon egy kis borsodi faluban nőtt fel. Meghatározó zenei élménye volt az Andodrom együttes, és Zsigó Jenő zenei munkássága, saját bevallása szerint a régió lát cigányzenék és a magyar cigány hallgatók által hozzá a legközelebb. 1991-ben belépett a Romano Grasso együttesbe, amivel 1993-ban megnyerték a Ki mit tudott népzene kategóriában. Később játszott a Romanodromban, a Ternipében, a Kamoróban és az Andodromban is. Egészen korán, 15 évesen kezdett el gyerekekkel foglalkozni. Legfőbb célom, hogy a régi autentikus dalainkat megtanítsam a mai generációnak, mert fontosnak tartom, hogy ezek a dalok ne vesszenek el, mondta egyszer. Molnár Bence, a Jazzboa és az Amöba billentyűse az Új Start Alapítvány tehetségtáborában találkozott vele, akivel 6-7 éven át volt át mentor. A Kerek az erdő 3 dal összefűzése tulajdonképpen egy medli. Egy hallgatóval kezdődik, aztán egyre gyorsul a tempó. A táborban a gyerekeknek csináltunk dalokat, ez az egyetlen, amiben Mata Andris énekelt. Bejöttek a gyerekek a mobil stúdióba, amit összeraktunk, Andris odaült a mikrofonhoz, kezébe vett egy gitárt, a gyerekek pedig kísérték. Ez egy teljesen ad hoc, nem tervezett felvétel volt, amiről majdnem elfeledkeztünk, de Andris halála után előkerült egy Winchesterről, mesélte Bence, a Kerek az erdőről, ami most profi keverést kapott. A terjesztést a lofi jazzes hip-hopos Blanchelter kiadó új világzenés, cigányzenés alternatív lába, a Lissa végzi, a bevételekkel András családját támogatták. A dalban Orsós Sándor Erik kahonon, Orsós Robert basszusgitáron, Babindák István klarinéton játszik. A felvételért a tábor hangtechnikusaként dolgozó Sabák Péter felelt, a keverésért pedig Círják Tamás. Az egykori Csillagerdő frontembere Hegedűs Józsi dalaiban ugyanúgy merít a cigány népzenéből, mint a magyar alter hagyományból. Józsi szóló előadóként a 2021-es kikeltető legjobbjai közé jutott. 2022 tavaszát a Carlson Kóma vendégeként turnézta végig. Legutóbb Veszprémben a Music Hungary Showcase fesztiválján lépett fel, jövőre pedig első szólólemezét is jelenteti meg. Az énekes gitáros dalszerző a magyar és a cigány népzenéhez fűződő viszonyáról mesélt egy interjúban. Köszönöm, hogy a cigány népzenéről kérdezel, valószínűleg egyébként is meséltem volna, mert pontosan annyira van benne a szívemben a cigány népzene, mint a magyar. Gyerekként főleg tankcsapdához jutottam hozzá, hozzá, de a nagyapám sokat énekelt és fütyült, nótákat, népdalokat, így az alamvilám egészen kicsi koromban beleivódott a fülembe. Sokszor bújik ki belőlem, mikor dalt írok. A déd nagyapám állítólag prímás volt, édesanyám felől olát cigány vagyok, de ahogy egy idős roma mondta, nekem nemrég, felénk csak a lovak érdekelték a cigányokat, nem volt jelen ez a fajta hagyománya a zenének, mint Észak-Kelet Magyarországon, ahonnan a Parnograszt vagy Bódi Gusztés családja származnak. A cigány népzenével középiskolás koromban egy punk zenekar frontembereként találkoztam, illetve először Szabó Balázs bandájával és a Zaj című dalukkal, aminek elragadt a szövegvilága, utána jött a Parnograszt, nyilatkozta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Az Árpád fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladás napközben felújítás miatt. A második kerületben a Törökvész úton, a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell készülni darúzás miatt, várhatóan délután 3 óráig. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Balcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A 7. kerületben a Rottenmiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot szerda hajnalig.
0: Időjárás.
7: Egy újabb nyárias nap vár ránk, picit erősebb széllel. Az igaz, hogy a mai napon megnövekszik majd felettünk a fátyolfelhőzet, ami többfelé megszűrheti majd a napsütést, ám csapadék ezekből nem várható. Ahogyan mondtam, a szél napközben majd megerősödik, és bizony talán ez el is kell majd nekünk, hogyha napon állunk, hiszen ma délutára is a tegnapihoz hasonló 26 fokos csúcshőmérsékletet mérhetünk, amelyet a hőmérővel rendelkezők már most meg is tehetnek, és ez a kellemes hőmérséklet egészen este 6-ig velünk marad. Ezt követően este 8-kor szobahőmérséklet 23 fok, 10-kor 20, éjfőkor 18 Celsiusig érkezik. És ha minden igaz, vagy legalábbis az állítások nagyobb része, akkor holnap hajnalra 13 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kellemes időtöltést, jó étvágyat és jó munkát kívánok mindazoknak, akik velünk tartanak. Baranyi Tamás vagyok. Május 5-e van, Györgyi és Adorján névnapok. A Budapesti Útinformot követően majd jön egy gondolat azzal kapcsolatban, nem biztos, hogy a tökéletességre törekvés tesz nekünk jót, lehet, hogy a cselekvést inkább előmozdítja, hogyha megelégszünk az elég jóval is. Lezárták a 7. kerületben a Rumbaksebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani, engedelmeskedve annak a felszólításnak, amelyet az ember tragédiájában olvashatunk, küzdj meg ember az útszűkülettel, és közben bízva bízzál. Az Árpád-fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti haladás napközben, mert Csoró-fejedelemre rázuhant egy üstökös. A második kerületben a Törökvész úton, a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, darúzás miatt várhatóan délután 3-ig, mert úgy beszéltem meg a srácokkal, hogy amíg dolgozom, addig egy picit tartóztassák a forgalmat. Fel kell készülnötök egy útszűkületre, mától a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, mert az út egy részén a keresztes hadjárat vonul el. A 7. kerületben pedig a Rottenmiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárták a külső sávot, mert minden arra járó Istvánra lövöldöznek. Jó hír, hogy a Pistikre csak vaktölténnyel. Lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert a belső sávban Gábor Áron ágyúival lövöldözik az arra járókat. Szintén a 2. kerületben is egy újabb lezárás, amely a Labanc utat érinti a Kuruc-Lesi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert Rózsa Sándor igazi kurucként úgy döntött, hogy kiszabadítja Szép Ilonát a labancok fogságából. És akkor, mivel 3 a magyar igazság, jöjjön még egy lezárás is, megint csak a 2. kerületből, amely a Gárdonyi Géza utat érinti a Kapi utcánál, s a lezárás oka, hogy az út egy részén az egri csillagokat olvassák 0-24-ben. A 8. kerületben a Múzeum utcában mi meglepő a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell megint csak áthajtani, mert minek nekünk az az egész út, hát nem elférünk a felén is. Sokkal kisebb helyen, hogyha szeretettel állunk egymás felé. Ez a gondolat inspirálta a városvezetést is, hogy meghívjonak minket egy sokkal erősebb közösségre, közelségre egymás felé. Útszűkületre kell készülnötök napközben a Kerepesi úton, befelé a Mexikói útnál, mert az út egy részén a mexikói zöldségkeverékek többféle felhasználási módját mutatják be. A 11. kerületben a Bikszádi utcában, a Tétényi út közelében útszűkületre kell számítani, mert szűk az az út, amely az üdvösségre vezet. Lezárták a félút pályát a 13. kerületben, a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, mert úgy voltak vele, hogy a Kámfor utcát sem hagyják ki a lezárásokból, ne érezzék árván magukat az arra közlekedők. Szintén egy lezárás, de most a 22. kerületből a Török utcát érintve a Bartók Béla útnál csatorna felújítása miatt. A Bentábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, hogy egy picit belassuljunk és legyen lehetőségünk kapcsolódni a jelen pillanat szépségével. Jöjjön egy gondolat Vince Lombarditól, az amerikai futballedzőtől, akit a siker és a teljesítmény szimbólumaként ismerünk. Vince mondata így szól, a tökéletesség nem elérhető, de ha úton vagyunk felé, kiválóságot érhetünk el. Vagyis nem a hibátlanság a cél, hanem a folyamatos előrelépés, a folyamatos fejlődés. Ha megértjük, hogy a tökéletesség csak egy illúzió, sokkal bátrabban merünk cselekedni. Az elég jó hozzáállás, az felszabadít minket a túlzott önkritika alól, ami egyébként egyáltalán nem mellesleg kontraproduktív hatású, hiszen éppen, hogy nem megerősít, hanem elbizonytalanít minket, ha folyamatosan ellenőrizzük és elítéljük, vagy kevésre értékeljük magunkat. Ha nem a hibátlant, hanem az eléggé jó célozzuk meg, több energiánk marad arra, ami valóban számít, a haladásra és a tanulásra.

95.3 Rádiódik. Fatima Bad, yeah.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Egy szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Május 5-ét ünnepelhetjük, s a Györgyi és Adrián nevű ismerőseinket köszönhetjük. Mielőtt jönne egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy nem kell tökéletesnek lennünk, megelégedhetünk az elég jóval, előtte nézzünk rá a budapesti utak helyzetére. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani, engedelmeskedve annak a felszólításnak, amelyet az ember tragédiájában olvashatunk. Küzdj meg, ember, az útszűkülettel, és közben bízva bízzál. Az Árpád-fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti haladás napközben, mert Csoro fejedelemre rázohant egy üstökös. A 2. kerületben a Törökvész úton, a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, daruzás miatt várhatóan délután 3-ig, mert úgy beszéltem meg a srácokkal, hogy amíg dolgozom, addig egy picit tartóztassák a forgalmat. Fel kell készülnötök egy útszűkületre, mától a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, mert az út egy részén a keresztes hadjárat vonul el. A 7. kerületben pedig a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárták a külső sávot, mert minden arra járó Istvánra lövöldöznek. Jó hír, hogy a Pistikre csak vaktölténnyel. Lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert a belső sávban Gábor Áron ágyúival lövöldözik az arra járókat. Szintén a 2. kerületben is egy újabb lezárás, amely a Labanc utat érinti a Kuruclesi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert Rózsa Sándor igazi kurucként úgy döntött, hogy kiszabadítja Szép Ilonát a labancok fogságából. És akkor, mivel 3 a magyar igazság, jöjjön még egy lezárás is, megint csak a 2. kerületből, amely a Gárdonyi Géza utat érinti a Kapi utcánál, s a lezárás oka, hogy az út egy részén az egri csillagokat olvassák 0-24-ben. A 8. kerületben a Múzeum utcában mi meglepő a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell megint csak áthajtani, mert minek nekünk az az egész út, hát nem elférünk a felén is. Sokkal kisebb helyen, hogyha szeretettel állunk egymás felé. Ez a gondolat inspirálta a városvezetést is, hogy meghívjanak minket egy sokkal erősebb közösségre, közelségre egymás felé. Útszűkületre kell készülnötök napközben a Kerepesi úton, befelé a Mex-

mexikói útnál, mert az út egy részén a mexikói zöldségkeverékek többféle felhasználási módját mutatják be. A 14. kerületben a Bikszádi utcában, a Tétény út közelében útszűkületre kell számítani, mert szűk az az út, amely az üdvösségre vezet. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben, a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, mert úgy voltak vele, hogy a Kámfor utcát sem hagyják ki a lezárásokból, ne érezzék árván magukat az arra közlekedők. Szintén egy lezárás, de most a 22. kerületből a Török utcát érintve a Bartók Béla útnál csatorna felújítása miatt. A Bentábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, hogy egy picit belassuljunk és legyen lehetőségünk kapcsolódni a jelen pillanat szépségével. Következő mondatunk egy üzletvezető asszonytól, Cheryl Sandbergtől származik, aki nem mellesleg a Facebook a Meta egykori operatív igazgatója volt. Cheryl azt mondja, ami elkészül, önmagában jobb, mint a tökéletes. Cheryl barátnőnk talán azt akarja üzenni számunkra mindezzel, hogy a halogatás gyakran abból fakad, hogy túl magas elvárásokat állítunk magunk elé. Gondoljuk csak bele, amikor a tökéletességet hajszoljuk, sokszor el sem jutunk a kezdetig, nemhogy a befejezésig. Ezzel szemben az elég jó szemlélet segít elkezdeni, majd lezárni a feladatokat és valódi eredményeket létrehozni. Ez pedig önbizalmat ad, és magunkra tekintve további lépésekre ösztönöz minket.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni. Nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Az Árpád-Fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladás napközben felújítás miatt. A második kerületben a Törökvész úton, a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell készülni darúzás miatt, várhatóan délután 3 óráig. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Balcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A 7. kerületben a Rottenmiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot szerda hajnalig.
0: Időjárás.
4: Egy újabb nyárias nap vár ránk, picit erősebb széllel. Az igaz, hogy a mai napon megnövekszik majd felettünk a fátyolfelhőzet, ami többfelé megszűrheti majd a napsütést, ám csapadék ezekből nem várható. Ahogyan mondtam, a szél napközben majd megerősödik, és bizony talán ez el is kell majd nekünk, hogyha napon állunk, hiszen ma délutára is a tegnapihoz hasonló 26 fokos csúcshőmérsékletet mérhetünk, amelyet a hőmérővel rendelkezők már most meg is tehetnek, és ez a kellemes hőmérséklet egészen este 6-ig velünk marad. Ezt követően este 8-kor szobahőmérséklet 23 fok, 10-kor 20, éjfőkor 18 Celsiusig érkezik. És ha minden igaz, vagy legalábbis az állítások nagyobb része, akkor holnap hajnalra 13 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dick.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: Szapáty tu menge.
1: 103 rádiódik.
2: Legyen jó hangulatú a délutánunk ebben a napsütésben. Baranyi Tamás vagyok. Május 5-e kedre esett, mint ahogyan a Györgyi és a Dorján névnapok is. Azt hiszem, hogy ez a 26 fokos hőmérséklet elég jó, még ha lehetnek köztünk olyanok is, akiknek nem tökéletes. No, de a tökéletesség hajszolása helyett sokkal többet nyerünk, hogyha elfogadjuk, hogy a helyzet sokszor épp elég jó ahhoz, hogy maximálisan élvezni tudjuk és jelen tudjunk lenni benne. Erről szól majd az a gondolat, amelyet a Budapesti Útinform után hallgathattok meg. Nézzük hát először az utak helyzetét. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani, engedelmeskedve annak a felszólításnak, amelyet az ember tragédiájában olvashatunk, küzdj meg ember az útszűkülettel és közben bízva bízzál. Az Árpád-fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti haladás napközben, mert Csoró fejedelemre rázuhant egy üstökös. A második kerületben a Törökvész úton, a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, darúzás miatt várhatóan délután 3-ig, mert úgy beszéltem meg a srácokkal, hogy amíg dolgozom, addig egy picit tartóztassák a forgalmat. Fel kell készülnötök egy útszűkületre, mától a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, mert az út egy részén a keresztes hadjárat vonul el. A 7. kerületben pedig a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárták a külső sávot, mert minden arra járó Istvánra lövöldöznek. Jó hír, hogy a Pistikre csak vaktölténnyel. Lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert a belső sávban Gábor Áron ágyúival lövöldözik az arra járókat. Szintén a 2. kerületben is egy újabb lezárás, amely a Labanc utat érinti a Kuruc-Lesi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert Rózsa Sándor igazi kurucként úgy döntött, hogy kiszabadítja Szép Ilonát a labancok fogságából. És akkor, mivel 3 a magyar igazság, jöjjön még egy lezárás is, megint csak a 2. kerületből, amely a Gárdonyi Géza utat érinti a Kapi utcánál, s a lezárás oka, hogy az út egy részén az egri csillagokat olvassák 0-24-ben. A 8. kerületben a Múzeum utcában mi meglepő a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell megint csak áthajtani, mert minek nekünk az az egész út, hát nem elférünk a felén is. Sokkal kisebb helyen, hogyha szeretettel állunk egymás felé. Ez a gondolat inspirálta a városvezetést is, hogy meghívjonak minket egy sokkal erősebb közösségre, közelségre egymás felé. Útszűkületre kell készülnötök napközben a Kerepesi úton, befelé a Mexikói útnál, mert az út egy részén a mexikói zöldségkeverékek többféle felhasználási módját mutatják be. A 11. kerületben a Bikszádi utcában, a Tétény út közelében útszűkületre kell számítani, mert szűk az az út, amely az üdvösségre vezet. Lezárták a félút pályát a 13. kerületben a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, mert úgy voltak vele, hogy a Kámfor utcát sem hagyják ki a lezárásokból, ne érezzék árván magukat az arra közlekedők. Szintén egy lezárás, de most a 22. kerületből a Török utcát érintve a Bartók Béla útnál csatorna felújítása miatt. A Bentábornok utcát egyirányúsították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, hogy egy picit belassuljunk és legyen lehetőségünk kapcsolódni a jelen pillanat szépségével. Idézetünk Voltaire-től a francia felvilágosodás egyik nagy filozófusától származik. Így hangzik, a jó legtöbb esetben jobb, mint a tökéletes. Mert hogy a túlzott tökéletességre törekvés gyakran bénító hatású. Ha minden apró kis részletet hibátlanná akarunk tenni, és ezzel szöszmötölünk, akkor ebbe beleragadva könnyen elveszítjük a lendületünket. Az elég jó viszont lehetővé teszi, hogy haladjunk és tapasztalatot szerezzünk. Idővel ezek a tapasztalatok sokkal többet érnek, mint egy soha el nem készült, tökéletes terv.

mondtam neked, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon, nézd már, mit Tony mondtál, hát mire föl Tony, Tony, de ez az a dogsnit, Tony, még hogy rap háború, gangster, mondtam már, hogy tedd le a mikrofon, mondtam már, nem?

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas?
0: Rólunk, neked.
2: Egy szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Május 5-ét ünnepelhetjük, s a Györgyi és Adrián nevű ismerőseinket köszönhetjük. Mielőtt jönne egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy nem kell tökéletesnek lennünk, megelégedhetünk az elég jóval, előtte nézzünk rá a budapesti utak helyzetére. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani, engedelmeskedve annak a felszólításnak, amelyet az ember tragédiájában olvashatunk. Küzdj meg, ember, az útszűkülettel, és közben bízva bízzál. Az Árpád-Fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti haladás napközben, mert Csoró fejedelemre rázohant egy üstökös. A 2. kerületben a Törökvész úton, a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, daruzás miatt várhatóan délután 3-ig, mert úgy beszéltem meg a srácokkal, hogy amíg dolgozom, addig egy picit tartóztassák a forgalmat. Fel kell készülnötök egy útszűkületre, mától a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, mert az út egy részén a keresztes hadjárat vonul el. A 7. kerületben pedig a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárták a külső sávot, mert minden arra járó Istvánra lövöldöznek. Jó hír, hogy a Pistikre csak vaktölténnyel. Lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert a belső sávban Gábor Áron ágyúival lövöldözik az arra járókat. Szintén a 2. kerületben is egy újabb lezárás, amely a Labanc utat érinti a Kuruc-Lesi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert Rózsa Sándor igazi kurucként úgy döntött, hogy kiszabadítja Szép Ilonát a labancok fogságából. És akkor, mivel 3 a magyar igazság, jöjjön még egy lezárás is, megint csak a 2. kerületből, amely a Gárdonyi Géza utat érinti a Kapi utcánál, s a lezárás oka, hogy az út egy részén az egri csillagokat olvassák 0-24-ben. A 8. kerületben a Múzeum utcában mi meglepő a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell megint csak áthajtani, mert minek nekünk az az egész út, hát nem elférünk a felén is. Sokkal kisebb helyen, hogyha szeretettel állunk egymás felé. Ez a gondolat inspirálta a városvezetést is, hogy meghívjanak minket egy sokkal erősebb közösségre, közelségre egymás felé. Útszűkületre kell készülnötök napközben a Kerepesi úton, befelé a Mexikói útnál, mert az út egy részén a mexikói zöldségkeverékek többféle felhasználási módját mutatják be. A 11. kerületben a Bikszádi utcában, a Tétény út közelében útszűkületre kell számítani, mert szűk az az út, amely az üdvösségre vezet. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, mert úgy voltak vele, hogy a Kámfor utcát sem hagyják ki a lezárásokból, ne érezzék árván magukat az arra közlekedők. Szintén egy lezárás, de most a 22. kerületből a Török utcát érintve a Bartók Béla útnál csatorna felújítása miatt. A Bentábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, hogy egy picit belassuljunk és legyen lehetőségünk kapcsolódni a jelen pillanat szépségével. Nem kell nagyszerűnek lenned ahhoz, hogy elkezd. De el kell kezdened, hogy nagyszerűvé válj, mondja Zig Ziglar, motivációs előadó és író, aki az önfejlesztésről ismert. A kezdetek bizony mindig bizonytalanok és tökéletlenek. Sokszor épp azért halogatjuk az első lépést. Viszont az elég jó indulás azonban lendületet ad nekünk, ahogy haladunk előre a cselekvés közben, fokozatosan egyre jobbá válhatunk, még akkor is, ha nem voltunk tökéletesek az elején.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Nem, csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szítjú vaszlosasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Július 4-e és 6-a között életre kel a Margit sziget árnyas fái alatt a cigány művészet minden arca. Zene, színház, tánc, divat, képzőművészet, gasztronómia és irodalom tölti meg az első romazúri fesztivált. A rendezvény nem csak a kulturális kavalkát, hanem fontos társadalmi üzenetet is hordoz. A roma közösség nem kívülről értelmezve, hanem saját hangján, saját művészei szemén keresztül mesél önmagáról, őszintén, mélyen és szenvedéllyel. A fesztivál arca Danis Lídia, színésznő, aki több programban is feltűnik majd a három nap során. A magyar kultúra szerves részeként tekintek a roma kultúrára és művészetre. Egész életemben nagy hatással volt rám a zenénk. Az első Kaiák vagy a száztagú cigányzenekar koncertélményem a mai napig fontos és meghatározó emlékem. Mély és elementáris, katartikus hatásra hat rám a cigányzene, a tánc. Azért veszek részt a roma zúrin, mert boldogság számomra, ha minél több roma alkotó mutatja meg tehetségét és válik láthatóvá, mondta el a tatabányai Jászai Mari Színház társulatának tagjaként ismert színésznő. A színpadon olyan legendák és fiatal tehetségek váltják egymást, mint Schnittberger Ferenc, Bangó Margit, Szőke Nikolett és Várkonyi Csibészek, a Kis Rajkó zenekar vagy épp a Tarnabodi Csillagfény gyermekkórus. A színház kedvelőket a Független Színház előadásai várják, a képzőművészet szerelmeseinek pedig átfogó kiállítással készül a Romanoker és a Kugler Art Salon. A legismertebb roma ruha márka a Romani Design divat bemutatót tart, a táncot pedig Balogh Katesz táncművész, illetve a Romano Glasso csapata képviseli majd, előbbi interaktív tánc bemutatóval, utóbbi tábor tüzes, esti zenés táncos vigadalommal készül a fesztiválra. A roma gasztronómia kedvelői sem maradnak élmény nélkül. Ásós Géza Magyarország első cigány éttermének tulajdonosa bográcsos cigány ételekkel, Mautner Zsófi gasztroszakíró pedig roma főzőasszonyokkal és főzősóval csatlakozik a hétvégi programhoz. A fesztivált Kőszegi Edit dokumentumfilm rendező Omar a cigány naív firkálgató művész című filmjének premierje zárja. Az esemény fővédnöke Stál Judit, aki egyben a hétvégi pódiumbeszélgetések moderátoraként neves roma művészek, tudósok és más szakemberek segítségével térképezi fel, hogy él ma Magyarországon a legnagyobb kisebbség. A romazúri megrendezését Budapest főváros önkormányzata támogatásával valósul meg. A Kaiák 1978-ban alakult magyarországi cigány folklór együttes, az első olyan magyarországi cigány együttes, amely országos ismertséget szerzett. Alapítója Varga Gusztáv, célja az autentikus cigány kultúra ápolása. Az együttes 1978. augusztusban alakult szatmári, nagyecsedi Budapestre ingázó fiatalokból. Alapítója Varga Gusztáv, Balogh István, Váradi László és állandó mandolinosuk Básony János volt. Az együttes irodalmi előadója volt Daróczi Ágnes, kezdetben munkásszállókon, ifjúsági klubokban, táborokban és művelődési házakban léptek fel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Az Árpád fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladás napközben felújítás miatt. A második kerületben a Törökvész úton, a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell készülni darúzás miatt, várhatóan délután 3 óráig. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Balcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A 7. kerületben, a Rottenmiller utcában, a Lövölde tér felé, az István utcánál lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot szerda hajnalig.
0: Időjárás.
5: Egy újabb nyárias nap vár ránk, picit erősebb széllel. Az igaz, hogy a mai napon megnövekszik majd felettünk a fátyolfelhőzet, ami többfelé megszűrheti majd a napsütést, ám csapadék ezekből nem várható. Ahogyan mondtam, a szél napközben majd megerősödik, és bizony talán ez el is kell majd nekünk, hogyha napon állunk, hiszen ma délutára is a tegnapihoz hasonló 26 fokos csúcshőmérsékletet mérhetünk, amelyet a hőmérővel rendelkezők már most meg is tehetnek, és ez a kellemes hőmérséklet egészen este 6-ig velünk marad. Ezt követően este 8-kor szobahőmérséklet 23 fok, 10-kor 20, éjfőkor 18 Celsiusig érkezik. És ha minden igaz, vagy legalábbis az állítások nagyobb része, akkor holnap hajnalra 13 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes időtöltést és jó munkát kívánok mindazoknak, akik velünk tartanak. Baranyi Tamás vagyok. Május 5-e van, Györgyi és Adorján névnapok. A Budapesti Útinformot követően majd jön egy gondolat azzal kapcsolatban, nem biztos, hogy a tökéletességre törekvés tesz nekünk jót, lehet, hogy a cselekvést inkább előmozdítja, hogyha megelégszünk az elég jóval is. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani, engedelmeskedve annak a felszólításnak, amelyet az ember tragédiájában olvashatunk. Küzdj meg ember az útszűkülettel, és közben bízva bízzál. Az Árpád-fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti haladás napközben, mert Csoro-fejedelemre rázohant egy üstökös. A második kerületben a Törökvész úton, a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, darúzás miatt várhatóan délután 3-ig, mert úgy beszéltem meg a srácokkal, hogy amíg dolgozom, addig egy picit tartóztassák a forgalmat. Fel kell készülnötök egy útszűkületre, mától a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, mert az út egy részén a keresztes hadjárat vonul el. A 7. kerületben pedig a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárták a külső sávot, mert minden arra járó Istvánra lövöldöznek. Jó hír, hogy a Pistikre csak vaktölténnyel. Lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert a belső sávban Gábor Áron ágyúival lövöldözik az arra járókat. Szintén a 2. kerületben is egy újabb lezárás, amely a Labanc utat érinti a Kuruc-Lesi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert Rózsa Sándor igazi kurucként úgy döntött, hogy kiszabadítja Szép Ilonát a labancok fogságából. És akkor, mivel 3 a magyar igazság, jöjjön még egy lezárás is, megint csak a 2. kerületből, amely a Gárdonyi Géza utat érinti a Kapi utcánál, s a lezárás oka, hogy az út egy részén az egri csillagokat olvassák 0-24-ben. A 8. kerületben a Múzeum utcában mi meglepő a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell megint csak áthajtani, mert minek nekünk az az egész út, hát nem elférünk a felén is. Sokkal kisebb helyen, hogyha szeretettel állunk egymás felé. Ez a gondolat inspirálta a városvezetést is, hogy meghívjonak minket egy sokkal erősebb közösségre, közelségre egymás felé. Útszűkületre kell készülnötök napközben a Kerepesi úton, befelé a Mexikói útnál, mert az út egy részén a mexikói zöldségkeverékek többféle felhasználási módját mutatják be. A 11. kerületben a Bikszádi utcában, a Tétény út közelében útszűkületre kell számítani, mert szűk az az út, amely az üdvösségre vezet. Lezárták a félút pályát a 13. kerületben a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, mert úgy voltak vele, hogy a Kámfor utcát sem hagyják ki a lezárásokból, ne érezzék árván magukat az arra közlekedők. Szintén egy lezárás, de most a 22. kerületből a Török utcát érintve a Bartók Béla útnál csatorna felújítása miatt. A Bentábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, hogy egy picit belassuljunk és legyen lehetőségünk kapcsolódni a jelen pillanat szépségével. A perfekcionizmus, a tökéletességre törekvés, a haladás ellensége, mondja Winston Churchill, brit miniszterelnök, történelmi vezető a 2. világháború idején. És ahogy láthatjuk, azért ő maga elért egy pár dolgot. Mert ha mindent hibátlanul akarunk megvalósítani, akkor könnyen megrekedhetünk a részletekben. A perfekcionalizmus, a tökéletességre törekvés gyakran inkább egy félelemből táplálkozik, mint valódi igényességből. És az elég jó szemlélet segít átlépni ezen a blokkon, ami megállít minket, hogy elkezdjünk valamit, és így képesek leszünk előre haladni, és lépésről lépésre építkezni. Ami

0: Bármit megteszek én.
1: Rádiódi.
2: Vója tu menge! Csak szó.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Legyen jó hangulatú a délutánunk ebben a napsütésben. Baranyi Tamás vagyok. Május 5-e kedre esett, mint ahogyan a Györgyi és a Dorján névnapok is. Azt hiszem, hogy ez a 26 fokos hőmérséklet elég jó, még ha lehetnek köztünk olyanok is, akiknek nem tökéletes. No, de a tökéletesség hajszolása helyett sokkal többet nyerünk, hogyha elfogadjuk, hogy a helyzet sokszor épp elég jó ahhoz, hogy maximálisan élvezni tudjuk és jelen tudjunk lenni benne. Erről szól majd az a gondolat, amelyet a Budapesti Útinform után hallgathattok meg. Nézzük hát először az utak helyzetét. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani, engedelmeskedve annak a felszólításnak, amelyet az ember tragédiájában olvashatunk. Küzdj meg ember az útszűkülettel, és közben bízva bízzál. Az Árpád-fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti haladás napközben, mert Csoro-fejedelemre rázohant egy üstökös. A második kerületben a Törökvész úton, a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, daruzás miatt várhatóan délután 3-ig, mert úgy beszéltem meg a srácokkal, hogy amíg dolgozom, addig egy picit tartóztassák a forgalmat. Fel kell készülnötök egy útszűkületre, mától a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, mert az út egy részén a keresztes hadjárat vonul el. A 7. kerületben pedig a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárták a külső sávot, mert minden arra járó Istvánra lövöldöznek. Jó hír, hogy a Pistikre csak vaktölténnyel. Lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt, mert a belső sávban Gábor Áron ágyúival lövöldözik az arra járókat. Szintén a 2. kerületben is egy újabb lezárás, amely a Labanc utat érinti a Kuruc-Lesi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert Rózsa Sándor igazi kurucként úgy döntött, hogy kiszabadítja Szép Ilonát a labancok fogságából. És akkor, mivel 3 a magyar igazság, jöjjön még egy lezárás is, megint csak a 2. kerületből, amely a Gárdonyi Géza utat érinti a Kapi utcánál, s a lezárás oka, hogy az út egy részén az egri csillagokat olvassák 0-24-ben. A 8. kerületben a Múzeum utcában mi meglepő a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell megint csak áthajtani, mert minek nekünk az az egész út, hát nem elférünk a felén is. Sokkal kisebb helyen, hogyha szeretettel állunk egymás felé. Ez a gondolat inspirálta a városvezetést is, hogy meghívjonak minket egy sokkal erősebb közösségre, közelségre egymás felé. Útszűkületre kell készülnötök napközben a Kerepesi úton, befelé a Mexikói útnál, mert az út egy részén a mexikói zöldségkeverékek többféle felhasználási módját mutatják be. A 11. kerületben a Bikszádi utcában, a Tétény út közelében útszűkületre kell számítani, mert szűk az az út, amely az üdvösségre vezet.

hogy egy picit belassuljunk és legyen lehetőségünk kapcsolódni a jelen pillanat szépségével. Következő mondatunk Barna Brennétől, pontosabban Brené Brontól származik, aki író, kutató és a sebezhetőségről, valamint a bátorságról szóló munkáiról ismert. A bátorság nem a tökéletességből, hanem a cselekvésből fakad. Mert bizony a cselekvés mindig hordoz magában bizonytalanságot és hiba lehetőséget, és ez nem probléma, főként pedig nem lehet akadály annak, hogy elkezdjünk valamit. Az elég jó választása valójában egy bátor döntés, mert elfogadjuk a tökéletlenséget. Ez a hozzáállás segít abban, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, a kifogásaink vesztek zárjából, és valódi tapasztalatokat szerezzünk, s létrehozhassuk önmagunk jobb változatát. Ezzel a gondolattal kíván további szép délutánt és jó rádiózást mindenkinek a szerkesztő műsorvezető Baranyi Tamás.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Üdvözlök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Ma a megbocsátással foglalkozunk, mégpedig azt nézzük meg, hogy milyen viszonyban is állunk mi a haragtartással és a megbocsátással. Úgy érzed, kedves Rádiódik hallgató, hogy a sérelmeid hosszú távon is befolyásolják, hogy hogyan tekintesz más emberekre? Ez egy nagyon jó kérdés nekünk, mert megmutatja, hogy a múltbéli tapasztalatok milyen mértékben alakítják a jelenlegi kapcsolatainkat. Hogyan hat a sérelmünk más kapcsolatokra? Hogyan hat bennünk a más kapcsolatban elszenvedett sérelmünk egy bizonyos adott viszonyunkra? Igen, nagyon természetes, hogy mindannyian a múltból építkezünk, hiszen nincs is más módunkban, mint hogy az eddig történtek tapasztalatok alapján levonjuk a következtetéseket, a konzekvenciákat, és ennek megfelelően alakítsuk továbbiakban a barátságainkat, a társadalmi és családi viszonyunkat. Ezt a kérdést érdemes több irányból megközelíteni. Az egyik, amikor sérelme van valakivel kapcsolatban, akkor azt is meg kell kérdeznem magamtól, hogy ebben a sérelmes szituációban micsoda és milyen mértékű az én felelősségem. Hol tévedtem én, hol ejtettem hibát, mi volt az a problémás hozzáállás a részemről, amely hozzájárult ehhez a visszás helyzethez. Tehát a magunk felelősségét is meg kell keresnünk egy adott szituációban. Ez már egy ilyen okokozati következményként leszűrhető és eltehető, mint egy bölcsesség, amit már viszünk magunkkal a további emberi viszonyunkban. Aztán miután elővettük a másiknak a hibáját, és megnéztük, hogy ő hogyan ártott a mi kettőnk viszonyának, mi volt az, amiben ő nagyon nagyot hibázott vagy vétett, akkor az is egy nagyon érdekes és nagyon hasznos belátás tud lenni, hogyha eltesszük magunknak egy tapasztalatként, hogy nem szeretnénk így viselkedni, mert ahogyan azt mi is átéltük és láttuk, ez nem vezet jóra. Ugye itt van egy szemfülesség, egy bölcsesség, ahol például, hogy már többször beszéltem róla, tudok különbséget tenni a bizalom és a nyitottság között. A nyitottság az egy teljesen alapvető és egy nagyon jó magatartás, hiszen addig, amíg a másik nem ad rá nekem okot, addig nyitva hagyhatom az ajtót.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című filme második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Reggel is szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Én a mondó vagyok, hogy ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, csak szimplán kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamiért, miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel lehet küldeni a zenét. A lényeg, hogy 06303030-100 a Bódik Kívánság Show minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Most viszont olvasom is, és hát teljesítem is a következő kívánságot, melyet SMS formájában kaptam, így szól. Isten áldjon, a drága testvéremnek, Lukács Csabikának küldenék egy dalt Fehér Krisztiántól, a testvér himnuszt, mert minket nincs, ami szétválasszon. Hát hála a drága jó Istennek, hogy ilyen jó testvérek vagytok, sajnos a testvér pár másik felének a nevét nem tudtuk meg, mert valamiért ilyen anonim lett az üzenet, de én mindig kihangsúlyozom nektek, hogy nyugodtan mutatkozzatok be, akár csak egy keresztnével is, egyrészt tudom, hogy kivel állok úgymond szemben, más és pedig így legalább megtudja az egész világ, hogy kiküldi sok szeretettel, most viszont csak annyit tud mindenki, hogy Lukács Csabikának fog most énekelni sok szeretettel, White Christian.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel teljesítem a zenei kívánságokat, szóval én amondó vagyok, hogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Én pedig most olvasom és a Gézának a kívánságát, melyet nemrégen kaptam SMS formájában. Ez legyen számotokra a követendő példa, így szól. Szia Csabi, Géza vagyok, Bodroghalomból, Borsodi kisfaluból. Szeretnék kérni egy zenét, ha lehet, az asszonynak és a 4 fiamnak, illetve az 1 szem lányomnak. A zenét rád bízom. Hát ez egy eléggé családias kívánság lett szerintem, tehát a Gézának van egy felesége, van 4 fia és 1 szem lánya, ez egy elég szép család, és őszinte leszek, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de amikor a kisgrófó a fiával csinált egy duettet, nekem jól esett a szívemnek, meg a lelkemnek látni, hogy ez az apa-fia dolog, ez nagyon bejött náluk, úgyhogy szerintem az ilyen családias is kicsit, hát azért csak apa-fia, meg ilyenek, úgyhogy szóljon kisgrófó és a cinogrófó duettje Géza kérésére Bodroghalomból, a drága feleségének, 4 fiának, illetve 1 darab lányának.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show az

Kedves hölgyeim és uraim, ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, logikailag és értelemszerűen, amennyi bele tud férni napi 3 órányi műsoridőbe. Viszont, ha már ennyire feljött témába ez a rádió, meg a műsorvezetés, meg ilyesmi, azért annyit ki szeretnék hangsúlyozni a Rádió Dikkel kapcsolatban, hogy Budapesten és vonzás körzetében FM rádión keresztül lehet hallgatni, tehát például mondjuk egy autóban, viszont online, a világ bármely pontján, a nap 24 órájában, 0-24 a hét minden napján, bármikor, bárhol hallgatható. Igazából csak a keresőbe be kell írni, hogy rádiódik, ha valaki írásudatlan, akkor csak nyomja meg a mikrofonnyelet és mondja be, hogy rádiódik. A legelsőre rányomtok, elindítjátok a play-t, és akkor már is szól nektek a Radio Dick romákról, nem csak romáknak. Most viszont visszatérnék a műsorhoz is magához, ugyanis kaptam egy SMS-t, névtelen, meg igazából se eleje, se vége, csak egy köszönet kinyilvánítás, azért beolvasom nektek. Elmondhatatlanul hálás vagyok nektek, mert a rajtatok keresztül tudok csak üzenni, köszönöm ezerszer. Hát nagyon örülök neki, hogy hálás vagy nekünk, és örülök neki, hogy be tudtam olvasni, gondolom a közelmúltban valamikor a kívánságodat, és így eljutott a célhoz, amit szerettél volna, úgyhogy sajnos nem tudom, hogy hívnak, csak a telefonszámot látom itt, meg a dátumot, hogy mikor kaptam, úgyhogy minden esetre én azért most elindítok egy dalt, legyen mondjuk Notár Méritől a Hey Mr. Gigolo!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
3: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
4: Szia Hajni!
5: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
4: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
5: Nak. De ez igen. Nincs többes szám, vagy naká.
4: Igen.
5: Ez csak simán nak.
4: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
5: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
7: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
8: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz, de a világ cigánysága csak a 70-es években választott magának hivatalos himnuszt, és ennek is jó időbe telt, mire elfogadtatta magát. Ezzel párhuzamosan a magyarországi cigányságnak is lett egy nem hivatalos, nem teljesen vitathatatlan, mégis általánosan elfogadott himnusza. Bepillantás és kitekintés, háttér és kontextus, keletkezés és hatástörténet, Weyer Balázs cikksorozata, a legismertebb magyar népdalokról is tud újat mondani. Meglepő, hogy milyen kevés ország himnusza alapul népdalra, pedig az ember azt gondolná, hogy mi sem természetesebb valami, ami archaikus, sajátos, összeköt múltat a jövendővel. Ehelyett a legtöbb ország himnusza ugyanazokra a romantikus vagy katonainduló sablonokra épül, és még a folklorizálódás sem nagyon indult be az esetükben. Ennek persze biztos van logikus oka, a himnuszok nagy része a klasszikus zene nagy romantikus korszakában készült, és ez passzolt is a friss nemzetállami pátoszhoz. A későbbi folklorizálódást, azt a folyamatot hívjuk így, amikor egy műzenei szerzeményt a nép annyira a magáinak érez, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben és eszközökkel való előadástól az végül el- vagy visszanépiesedik, népszerű lesz, meghatározza vagy megakadályozza himnuszokat körülvevő görcsös szimbólum politizálás. Láttak már brazilokat a brazil himnusz forró feldolgozására táncolni, de ez azért ritka. A világ 200-valahány országa közül talán egy maroknyinak a himnusza alapul népdalra, és nem sokkal többé, a népdal jellegű sem. Hogy néhány példát is mondjanak, a montenegrói, a svéd, a szlovák és a legegzotikusabb példaként a mikronéziai. Utóbbinak viszont az alapja egy német népdal, amely érdekes kvízkérdésként az egyetlen dal a világon, amely 3 ország himnusza is volt különböző időszakokban. Néhány évig a II. Világháború után nyugat-németországi, egy időben más szöveggel is nem hivatalosan ugyan, de észtországi és jelenleg is mikronéziái, amely egy időben német gyarmat volt, most pedig tovább ne ragozzuk ezt. Van ország, amelyiknek nincs himnusza, az említett svéd például nem hivatalos himnusz, van ország, amelynek több is volt a történelem során, és vannak népek, amelyeknek nincs országa. De van himnusza, akár több is. Ilyenek például a baszkok, ahol a hivatalos himnusz, egy dal, amely a 30-as években egy népdalra írt új szövegből lett, de ott van nekik egyébként még a mitikus tölgyfáról szóló népdal, amely még talán népszerűbb is, de ma már nem himnusz, csak egy hazafias dal.
0: A magyar népzenéről szólva a cigány himnuszokról beszélhetünk. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz. Igazából elsősorban Nyugat-Európában ilyen volt például az ukrán-orosz dal, amelyet Florian Herrmann írt. Ez a Django Reinhardt által sokat játszott dal, amely jazz standardként is, bárslágerként ért tovább, rögtön ismerős lesz, ha meghalljuk, de a világ cigányságának először 1971-ben lett hivatalos himnusza, melynek kellett nagyjából 20 év, hogy elfogadtassa magát, a magyarországi cigányságnak viszont lett közben egy nem hivatalos, de általánosan elfogadott.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
9: Le van zárva a Rumbach-Sebestyén utca a Madách Imre útnál. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága is megváltozott. A Király utcától a Dob utca így érhető csak el. Az Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sáv elhúzás nehezíti a közlekedést, illetve a Törökvész úton a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt. Le van zárva a Labanc utca, a Kurusleci út és a Szép Ilona kocsi szín között egy rövidebb szakaszon, illetve le van zárva a Gárdonyi Géza út a Kapi utcánál. A Bikszádi utcában a Tétényi út közelében útszűkületen kell áthajtani, illetve a Kerepesi úton is útszűkület nehezíti a közlekedést befelé a Mexikói út után. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megállóhelyén is. Hála a drágaságos jó Istennek, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én mondom is, hogy gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
9: A mai nap folyamán kifejezetten sok fátyol felhőre számíthatunk, és többfelé kifejezetten megszűrheti a napocskát, viszont csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél napközben azért megerősödhet, de a mai délutánra, mindent figyelembe véve, 26 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy nem bírnak velünk sem a felhők, sem a szélfújások, se semmi. Az idő Miami lesz.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
9: Minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikben, úgyhogy tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, ugyanis ez a Bódi Kívánság Show, és a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem ebben a bruttó 3 órában. Most viszont következzen Regina és a kedves SMS-e, melyet nem olyan régen kaptam tőle, így szól. Szia, Regina vagyok, és Tamásnak, az exemnek szeretnék küldeni egy dalt. A Rákegyek, nem amúgy, Farkas Pisti és Bódi Csabi Szerelem című zenéjét. Én vicceltem el, ugyanis miért kell komolykodni? Tehát ez nem a helyi híradó, meg nem tudom mi, ez egy szórakoztató műsor, és ezek szerint, mivel a Regina szeretne az exének kedveskedni egy Valentin napra szóló zenével, ami Farkas Pisti és Bódi Csabi duettje, Tamásnak így szeretne kedveskedni, mivel azt érte, hogy exe, ezért gondolom összekaphattak, elválhattak, bármi történt, de szerintem ez egy tökéletes jel arra, hogy Regina megtette ezzel az első lépést ahhoz, hogy kibéküljetek, úgyhogy nagyon szépen kérlek, sőt, felszólítalak téged, Tamás, hogy gondold át az életet. Hívd el Reginát egy kajára, egy fagyira, egy üdítőre, beszéljétek át, hogy mizú, mi történt, hol csúszott el a dolog, és nagyon szépen kérlek, hogy fogadj sok szeretettel Regina kérésére Farkas Pisti és a Bódi Csabi duettjét.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem SMS vagy pedig betelefonálás formájában, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is. Én teljesítem a kívánságokat, pontosan ezért nem is húzom az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, méghozzá Alextól így szól. Szia, én Alex vagyok, a sógoromnak, a Dávidnak szeretnék kérni egy dalt Horváth Family-től. Köszi. Hát akkor a Horváth Family fogja most az elkövetkezendő percekben a talp alávalót húzni Bodi Gusztival karöltve, ugyanis Alex a Dávidnak annyit üzenne, hogy legyél te mindig szerencsés.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Rumbach-Sebestyén utca a Madách Imre útnál. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága is megváltozott. A Király utcától a Dob utca így érhető csak el. Az Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sáv elhúzás nehezíti a közlekedést, illetve a Törökvész úton a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt. Le van zárva a Labanc utca, a Kuruszleci út és a Szép Ilona kocsi szín között egy rövidebb szakaszon, illetve le van zárva a Gárdonyi Géza út a Kapi utcánál. A Bikszádi utcában a Tétényi út közelében útszűkületen kell áthajtani, illetve a Kerepesi úton is útszűkület nehezíti a közlekedést befelé a Mexikói út után. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. Hála a drágaságos jó Istennek, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én mondom is, hogy gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán kifejezetten sok fátyol felhőre számíthatunk, és többfelé kifejezetten megszűrheti a napocskát, viszont csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél napközben azért megerősödhet, de a mai délutánra, mindent figyelembe véve, 26 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy nem bírnak velünk sem a felhők, sem a szélfújások, se semmi. Az idő Miami lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Hamarosan lejár a lakossági folyószámlák költségeire vonatkozó banki moratórium, így júliustól díjemelések várhatóak. Tehát júliustól emelkednek a lakossági számlavezetési díjak a magyar bankoknál, miután június végén lejár a díjemelésekkel kapcsolatos moratórium, hívta fel a figyelmet a www.biztosdöntés.hu. A bankok 2025 tavaszán egyeztek meg a kormányzattal abban, hogy az idei év közepéig befagyasztják a lakossági számlák költségeit. Ezzel kettő inflációs áremelés is elmaradt, sem a 2024-es 3,7%-os, sem a 2025-ös 4,4%-os fagyasztói áranövekedést nem érvényesítették a banki díjakban. Már három hazai bank közzétette július 1-től a hatályos lakossági számlavezetési kondíciókat, amelyek már tartalmazzák az inflációs díjemelést is. Az OTP 4,3% környékén tervez emelést érvényesíteni a számlavezetési díjaknál, egyéves kártyadíjaknál és az ATM-es készpénzfelvételeknél. Egyes számláknál a bankon kívüli elektronikus átutalási díja is jelenleg 0,5%-ról Uber brutális 0,55%-ra nőne, és a minimum összeg 333 forintról szinte már elképesztően sok 348 forintra fog emelkedni. Az Erste szintén a fogyasztói árak tavalyi növekedéséhez igazította a júliustól hatályos díjemeléseit. Egy elektronikus eseti átutalási díja a mostani 0,299%, minimum 528, maximum 8855 forintról 0,312%, legalább 551 forint, legfeljebb 9245 forintra változik majd a tranzakciós illetéken felül. Tehát ez tényleg egyszerűen, ez nem is bírom kimondani szinte, annyira sok ez a, tehát 0,299-ről 0,312-re ment fel a százaléka az elektronikus eseti átutalási díjának. Ugyebár minimum 528 forint egy ilyen átutalás, most már minimum 551 forint lesz, de viszont ha egyel több flakont visszaváltunk, akkor még marad is pár forint, úgyhogy igazából ezért szerintem ez annyira nem olyan nagy probléma, viszont a CIB banknál már jelentősebb 8% feletti díjemelés várható, és egy forintban végrehajtott eseti belföldi elektronikus átutalási díja 0,663%-ról 0,717%-ra nőtt, a maximális díj 25.364 forintról pedig 27.459 forintra vonatkozik, emellett az 50.000 forint alatti utalásokra vonatkozó kedvezményt sem hosszabbította meg a pénzintézet. Szóval így átlagban ilyen 20-30 forinttal lesz drágább például egy utalás, ami azért hát eléggé jelentős összeg, hogyha valaki naponta háromszor utal, hétfőtől vasárnapig, az nagyjából 1000 utalás így fölkerekítve, az 20-30 ezer forintos többletköltség egy egész évben, úgyhogy ez eléggé durva, bár szerintem azért ez Magyarország nagyjából 90%-ára annyira mégse nagyon vonatkozik, hiszen így az átlagember egy évben maximum utalhat, mondjuk tegyük fel, mondjuk havonta kétszer, az 20 utalás. Ha legyen 30, kerekítsük fel 50 utalásra egy évbe, azért így mégse olyan nagy probléma ez.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánság show a 100.3 Rádió Digben.
2: Elkezdjük az albumot, nem? Elkezdjük az albumot.
3: Sokan vártátok, már tudom.
2: Gyere velem.

Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, hiszen ez a Bódik kívánságshow, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Az előbb említett szűk 3 órában a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, szóval amennyi belefér a napi 3 órányi műsoridőbe, összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenkire nem tud sohasem sor kerülni, úgyhogy ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek. Most pedig nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, zenét szeretnék küldeni a drága szerelmemnek, életemnek, gyémántomnak. Küldi felesége Babi. Üzenem, nagyon szeretem. Millió csókot küldök neki. Sok szeretettel küldöm Aranyszemektől Szeretném, ha szeretnél című dalát. Köszönöm szépen, szívecske. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Babinak a drága élete szerelme kérésére Aranyszemektől a Szeretném, ha szeretnél című slágerük.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 rád.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-Akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása, már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök, 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Rumbach-Sebestyén utca a Madách Imre útnál. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága is megváltozott. A Király utcától a Dob utca így érhető csak el. Az Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sáv elhúzás nehezíti a közlekedést, illetve a Törökvész úton a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt. Le van zárva a Labanc utca, a Kurusleci út és a Szép Ilona kocsi szín között egy rövidebb szakaszon, illetve le van zárva a Gárdonyi Géza út a Kapi utcánál. A Bikszádi utcában a Tétényi út közelében útszűkületen kell áthajtani, illetve a Kerepesi úton is útszűkület nehezíti a közlekedést befelé a Mexikói út után. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. Hála a drágaságos jó Istennek, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én mondom is, hogy gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-be percben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
3: Időjárás.
2: A mai nap folyamán kifejezetten sok fátyol felhőre számíthatunk, és többfelé kifejezetten megszűrheti a napocskát, viszont csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél napközben azért megerősödhet, de a mai délutánra mindent figyelembe véve 26 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy nem bírnak velünk sem a felhők, sem a szélfújások, se semmi. Az idő Miami lesz.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dik keretein belül, úgyhogy ne kéressétek magatokat, ne szégyelősködjetek, írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok úgy, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét szeretnétek küldeni, és azért vagyok ennyire szájbarágós, hiszen rengeteg olyan SMS-t kapok, szó szerint idézek most csak egy példát. Szia, a testvéreimnek küldök egy zenét sok szeretettel Lakatos Jancsikától. És akkor egyrészt nem tudjuk azt sem, hogy ki küldi a testvéreinek, igazából élő lenne a testvéreknek a nevét is felsorolni, hogy tudjuk, hogy kinek szól, illetve hogy milyen alkalomból. Tehát azért is lehet mondjuk küldeni egymásnak zenét, mert összevesztek. Vagy akár fordítva, éppen azért, mert nagyon szeretik egymást. Úgyhogy tényleg normális, jól megfogalmazott SMS-eket várok, illetve csak akkor hívjatok fel, hogyha nem vagytok szégyenlősök, mert hogyha meg bekerültök élő adásba, és itt hevegés, habogás van, akkor meg elveszük a lehetőséget a többi ember elől. Most viszont olvasnék gyorsan egy SMS-t, melyet nem régen kaptam, így szól: sziasztok, Varga Orsikának szeretnék küldeni egy dalt Kispalikától, Isten éltesse 100 évig, minden jóba. Na látjátok, pont ezt mondtam, hogy most nagyon jól jönne, hogyha tudnánk, hogy XY küldi Varga Orsikának, és akkor így szívhez szólóbb. Tehát így, hogyha írjátok a speciálba, akkor így lehet mondani, hogy speciálba, hogy ez küldi annak speciálba, így meg úgy, és akkor úgy. De most minden esetre akkor elindítok egy Kispalika dalt, legyen mondjuk az Amor Amor Varga Orsikának, nagyon sok szeretettel, az Isten éltesse 100 évig.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval ne szégyenkedjetek, kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem, hogy kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy akár mondjuk speciálisan, és tök mindegy, én teljesítem a lehető legtöbb zenei kívánságot, amennyit csak bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőmbe, és hát nyilván azért a bruttó és a nettó között van különbség, úgyhogy annyira nagyon sok idő nem jut sajnos mindenkire, de higgyétek el, hogy a lehető legjobban próbálom kihasználni ezt, úgyhogy pontosan ezért nem is húznám tovább az időt, olvasom is inkább gyorsan a következő SMS-t, melyet Vikustól kaptam nemrég, így szól. Szia, Vikus vagyok, és szeretnék kérni egy dalt szerelmemnek, Patrick Sonyikának, Svájcban agysebész, és üzenem neki, hogy tartson ki, nem sokára találkozunk, nagyon szeretem őt, mindörökké a szerelmem, és soha nem fog elmúlni iránta az érzésem. Várok rá egy életen át, és kérek egy zenét. Rolandtól Érezlek mindenhogy című zenét. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és várom haza. Na hát akkor az agysebész úrnak Svájcba fog szólni egy nagyon jó kis dal Rolandtól Érezlek mindenhogy élete szerelme kérésére, akit Vikusnak hívnak. Ő szeretne kedveskedni Patrick Sonyikának élete szerelmének, úgyhogy hadd szóljon a dal, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 3030 100-as telefonszámra.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Rumbach-Sebestyén utca a Madách Imre útnál. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága is megváltozott. A Király utcától a Dob utca így érhető csak el. Az Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban a sáv elhúzás nehezíti a közlekedést, illetve a Törökvész úton a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt. Le van zárva a Labanc utca, a Kuruszleci út és a Szép Ilona kocsi szín között egy rövidebb szakaszon, illetve le van zárva a Gárdonyi Géza út a Kapi utcánál. A Bikszádi utcában a Tétényi út közelében útszűkületen kell áthajtani, illetve a Kerepesi úton is útszűkület nehezíti a közlekedést befelé a Mexikói út után. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. Hála a drágaságos jó Istennek, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én mondom is, hogy gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha valaki lát valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán kifejezetten sok fátyol felhőre számíthatunk, és többfelé kifejezetten megszűrheti a napocskát, viszont csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél napközben azért megerősödhet, de a mai délutánra mindent figyelembe véve 26 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy nem bírnak velünk sem a felhők, sem a szélfújások, se semmi. Az idő Miami lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az új uniós irányelvek miatt Európa szerte szigorodik a jogosítvány megszerzéséhez és meghosszabbításához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálat. Sok nyugat-európai ország eddig lényegében a sofőrök becsületére bízta az állapotfelmérést. Az EU 2025/2205-ös irányelve azonban véget vet ennek a gyakorlatnak. Magyarország ugyanakkor olyan szempontból speciális helyzetben van, hogy a hazánkban jelenleg is Európa egyik legszigorúbb rendszere működik, derült ki a sonline.hu beszámolójából. Hát, hogyha Magyarországon a legszigorúbb rendszer, akkor nem is tudom, hogy mondjuk egy ilyen Balkán, nem tudom milyen országban mennyire lehet laza. Hát én igazából a személyes tapasztalatom az így ismerősi körökbe, hogy mondjuk bemegy a Mariska doktornénihez a helyi falusi házi orvoshoz, és igazából csak oda telefonál kb., hogy jó napot Mariska néném, nem tudnál megcsinálni nekem ezt a papírt, beszaladnék érte majd mondjuk szerdán. De gyere be komám, és akkor megcsinálja, és be se megy, meg se vizsgálják. Tehát olyan emberek vezetnek az utakon, hogy szerintem még egy bevásárló kocsit se bíznék rá, nemhogy egy komoly autót, meg a többi emberek életét. Nagyon durva. De amúgy tényleg, hát olyan emberek vezetnek, hogy még egy videójátékba se szabadna vezetniük egy autót. Viszont a jogosítvány meghosszabbítása gyakran jelentős stresszel jár az autósok számára, hiszen az okmány sokak számára elengedhetetlen például a munkába járáshoz is, egy elhanyagolt, eltitkolt betegség pedig akadályt jelenthet a folyamatban. Ha valakinek magas, kezeletlen a vérnyomása, és nem is foglalkozik vele, annak nyilvánvalóan nem lehet megadni az engedélyt, amíg be nem állítják a megfelelő értéket neki, nyilatkozta a portálnak egy Somogy vármegyei házi orvos, megjegyezve, hogy ilyen tekintetben a látásellenőrzés és az EKG mellett a krónikus tünetek eltitkolása is komoly veszélyt rejthet. A vizsgálaton azok az egészségügyi okok számítanak kizáró tényezőnek, amelyek elrontják a reakcióidőt és az ítélőképességet. Ide tartozik például az alkoholfüggőség, 10-ből szerintem 3-4 ember amúgy alkoholfüggő Magyarországon, illetve a súlyos szívritmus zavar is, és hát ugyebár rengeteg rengeteg ember dohányzik, aminek a következménye ugye a szívbetegség, úgyhogy itt Magyarországon tényleg sok mindenki vezet, akinek nem kéne. Viszont attól függ, hogy a betegség mennyire zárja ki a biztonságos vezetést, tehát mondjuk egy epilepszia, vagy egy hirtelen fellépő súlyos szívelégtelenség azonnali kizáró ok lehet, tette hozzá az orvos. A jogosítvány szempontjából az alábbi szempontok szintén problémásak lehetnek. Kettős látás, illetve súlyos látás problémák, cukorbetegség, súlyos hipoglikémiás hajlammal, illetve vezetési képességet befolyásoló erős gyógyszerek szedése. Viszont az új uniós irányelvek az orvosi alkalmassági vizsgálat mellett más területeket is érintenek. További változás, hogy 2030-ig bevezetik a digitális jogosítványok rendszerét, míg a vezetési tilalmakat európai szinten fogják érvényesíteni. Így, ha a sofőrnek egy másik EU-s országban elveszik a jogosítványát, a döntés itthon is érvényes lesz. A tagállamoknak 2028 végéig kell átültetniük a szabályokat a saját jogrendjükbe.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

kedves 100.3 Rádió Díkes hallgatók, elsősorban szeretnék nektek köszönetet nyilvánítani, hogy velem tartottatok ma. Kifejezetten sok SMS-t, illetve betelefonálást kaptam, ám bár napi bruttó 3 órányi műsoridő azért elég soknak tűnik, de mégsem olyan sok ahhoz képest, hogy én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok naponta, és hát így ténylegesen mindenkire elég idő sosem fog sajnos jutni, viszont főleg úgy, hogy én nekem mára el is kell búcsúzzak, na de viszont pánikra semmi ok, mert holnap visszatérek délután 3-kor, és várok vissza mindenkit nagyon-nagyon, de nagyon sok szeretettel. Addig is további kellemes délután szeretnék kívánni minden egyes hallgatónak, sőt azoknak is, akik nem hallgatták mondjuk ma a rádiódikket. Én búcsúzásul itt hagyok nektek egy, hát egy eléggé jó kis dal csokrot, úgymond így búcsúzásul, egy zenei blokkot, igazából most a duetteket fogunk majd így meghallgatni búcsúzásul, tehát kezdünk is elsősorban például LL Juniorral és GVM-mel, utána egy Merci B. Báró duett lesz, és végül, de nem utolsó sorban, itt lesz majd velünk Kökény Attila és Burai Krisztián is, úgyhogy sziasztok, Dévlesza!

0: nagyon más.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romákra. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez igen. Nincs többes szám, vagy naká.
3: Igen.
4: Csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy órunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mata András volt a cigány folklór egyik meghatározó alakja, 2 éve tragikus hirtelenséggel elhunyt. Halálakor kollégái nekiállítottak emléket egy előkerült, spontán felvett dallal. Andris több volt, mint egy zenész, ő volt a mentor, aki több ezer fiatalt tanított meg arra, hogy a zene nem csak a hangok sorozata, hanem lélekemelő erő is. Munkássága nyomán generációk nőttek fel, és mindenki szeretettel és tisztelettel beszélt róla, aki csak ismerte, írták. Mata András borsodabaui muzsikus cigány családból származott, és Fájon egy kis borsodi faluban nőtt fel. Meghatározó zenei élménye volt az Andodrom együttes, és Zsigó Jenő zenei munkássága, saját bevallása szerint a régi olasz cigányzenék és a magyar cigány hallgatók által hozzá a legközelebb. 1991-ben belépett a Romano Grasso együttesbe, amivel 1993-ban megnyerték a Ki mit tudott népzene kategóriában. Később játszott a Romanodromban, a Ternipében, a Kamoróban és az Andodromban is. Egészen korán, 15 évesen kezdett el gyerekekkel foglalkozni. Legfőbb célom, hogy a régi autentikus dalainkat megtanítsam a mai generációnak, mert fontosnak tartom, hogy ezek a dalok ne vesszenek el, mondta egyszer. Molnár Bence, a Jazzboa és az Amöba billentyűse az Új Start Alapítvány tehetségtáborában találkozott vele, akivel 6-7 éven át volt át mentor. A Kerek az erdő 3 dal összefűzése tulajdonképpen egy medli. Egy hallgatóval kezdődik, aztán egyre gyorsul a tempó. A táborban a gyerekeknek csináltunk dalokat, ez az egyetlen, amiben Mata Andris énekelt. Bejöttek a gyerekek a mobil stúdióba, amit összeraktunk, Andris odaült a mikrofonhoz, kezébe vett egy gitárt, a gyerekek pedig kísérték. Ez egy teljesen ad hoc, nem tervezett felvétel volt, amiről majdnem elfeledkeztünk, de Andris halála után előkerült egy Winchesterről, mesélte Bence, a Kerek az erdőről, ami most profi keverést kapott. A terjesztést a lofi jazzes hip-hopos Blanchelter kiadó új világzenés, cigányzenés alternatív lába, a Lissa végzi, a bevételekkel András családját támogatták. A dalban Orsós Sándor Erik kahonon, Orsós Robert basszusgitáron, Babindák István klarinéton játszik. A felvételért a tábor hangtechnikusaként dolgozó Sabák Péter felelt, a keverésért pedig Círják Tamás. Az egykori Csillagerdő frontembere Hegedűs Józsi dalaiban ugyanúgy merít a cigány népzenéből, mint a magyar alter hagyományból. Józsi szóló előadóként a 2021-es kikeltető legjobbjai közét jutott. 2022 tavaszát a Carlson Kóma vendégeként turnézta végig. Legutóbb Veszprémben a Music Hungary Showcase fesztiválján lépett fel, jövőre pedig első szólólemezét is jelenteti meg. Az énekes gitáros dalszerző a magyar és a cigány népzenéhez fűződő viszonyáról mesélt egy interjúban. Köszönöm, hogy a cigány népzenéről kérdezel, valószínűleg egyébként is meséltem volna, mert pontosan annyira van benne a szívemben a cigány népzene, mint a magyar. Gyerekként főleg tankcsapdához jutottam hozzá, de a nagyapám sokat énekelt és fütyült nótákat, népdalokat, így az alamvilám egészen kicsi koromban beleivódott a fülembe. Sokszor bújik ki belőlem, mikor dalt írok. A dédnagyapám állítólag prímás volt, édesanyám felől olá cigány vagyok, de ahogy egy idős roma mondta, nekem nemrég, felénk csak a lovak érdekelték a cigányokat, nem volt jelen ez a fajta hagyománya a zenének, mint Észak-Kelet Magyarországon, ahonnan a Parnograszt vagy Bódi Gusztés családja származnak. A cigány népzenével középiskolás koromban egy punk zenekar frontembereként találkoztam, illetve először Szabó Balázs bandájával és a Zaj című dalukkal, aminek elragadt tatott a szövegvilága, utána jött a Parnograszt, nyilatkozta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Szapátyiv Tumenge!
1: 100.3 Rádiódik!
2: Csumindaftum elpuszillak benneteket, kedves hallgatók! Borúk Szabina vagyok, ez pedig az ország kedvenc kívánság műsora, úgyhogy ma is tartsatok 6-tól este 8-ig velem. Bízom benne, hogy nem hagytok egyedül.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali Vója.
2: Mitrovics Beáta üzenetét olvasom most. A kedves férjemnek, Mitrovics Dánielnek Alsó-Szentmártonba szeretnék küldeni egy zenét. Kedves Beáta, felolvastam az üzenetet, és nagyon remélem, hogy ő is hallotta ezt. A következő dalt nektek szól.

0: Fennvója
1: 100.3 Rádiódik.
2: Zoltán Sztojka azt írja, szia, Zoli küldi Gyöngyinek, a feleségének a következő dalt. Sok erőt és boldogságot kívánok én is nektek hozzá. Maradjatok itt velünk, addig rádión.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia, Gazsi Raminak szeretne küldeni egy jó kis zenét, és üzeni neki, hogy nagyon hiányzik neki. Martina írta ezt a kommentet, köszönöm, hogy leírtad, és átadom akkor az üzenetet.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentő motor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az európai politikai közösség csúcs találkozóján is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia Szabina, André Benjaminnak szeretnék a páromnak üzenni, hogy nagyon szeretem, és várom őt nagyon haza. Hát átadtam az üzenetet, és nagyon remélem, hogy eléggé türelmes leszel, és kitartó leszel mellette, és bízom benne, hogy a legjobbak fognak veletek még történni, úgyhogy sok-sok puszit és ölelést nektek.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Szeretnék küldeni egy zenét születésnapjára Niklás Veimnek, meg apukámnak és anyukámnak, ezt írta Rafael Timela. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem, és Isten éltessen mindenkit, az egész családodat, és természetesen téged is.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kerpi azt írja, szia Szabina, Lizának, szerelmemnek üzenem, hogy nagyon szeretem. Szia Kerpi, nagyon romantikus vagy, és remélem, hogy hallja a kedves párod ezt a szép üzenetet tőled.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt a műsor. Mára bezárt Borúk Szabina munkatára, úgyhogy véget ért a Csumidaptumá. Kedvenc kívánságműsorotok, de ne felejtjétek, hogy következő alkalommal jövök vissza. Csók puszi mindenkinek!

0: más nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Rádió Dík.
2: Kerasz Ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Nem, csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. május 5-e kedd, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a Rádiódi Roma híradója, Patai Anna vagyok. Július 4 és 6-a között életre kel a Margit-sziget árnyas fái alatt a cigányművészet minden arca. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz. Mata András volt a cigány folklór egyik meghatározó alakja.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: Július 4-e és 6-a között életre kel a Margit-sziget árnyasfái alatt a cigányművészet minden arca. Zene, színház, tánc, divat, képzőművészet, gasztronómia és irodalom tölti meg az első romazúri fesztivált. A rendezvény nem csak a kulturális kavalkát, hanem fontos társadalmi üzenetet is hordoz. A roma közösség nem kívülről értelmezve, hanem saját hangján, saját művészei szemén keresztül mesél önmagáról, őszintén, mélyen és szenvedéllyel. A fesztivál arca Danis Lídia, színésznő, aki több programban is feltűnik majd a 3 nap során. A magyar kultúra szerves részeként tekintek a roma kultúrára és művészetre. Egész életemben nagy hatással volt rám a zenénk. Az első Kaiák vagy a 100 tagú cigányzenekar koncertélményem a mai napig fontos és meghatározó emlékem. Mély és elementáris, katartikus hatással hat rám a cigányzene, a tánc. Azért veszek részt a romazúrin, mert boldogság számomra, ha minél több roma alkotó mutatja meg tehetségét és válik láthatóvá, mondta el a tatabányai Jászai Mari Színház társulatának tagjaként ismert színésznő. A színpadon olyan legendák és fiatal tehetségek váltják egymást, mint Schnittberger Ferenc, Bangó Margit, Szőke Nikolett és Várkonyi Csibészek, a Kis Rajkó zenekar vagy épp a Tarnabodi Csillagfény gyermekkórus. A színház kedvelőket a Független Színház előadásai várják, a képzőművészet szerelmeseinek pedig átfogó kiállítással készül a Roman Oker és a Kugler Art Salon. A legismertebb roma Ruma márka a Romani Design divat bemutatót tart, a táncot pedig Balokka Tesz táncművész, illetve a Románoglászó csapata képviseli majd, előbbi interaktív tánc bemutatóval, utóbbi tábor tüzes, esti zenés táncos vigadalommal készül a fesztiválra. A roma gasztronómia kedvelői sem maradnak élmény nélkül. Ásós Géza Magyarország első cigányéttermének tulajdonosa bográcsos cigányételekkel, Mautner Zsófi gasztroszakíró pedig roma főzőasszonyokkal és főzősóval csatlakozik a hétvégi programhoz. A fesztivált Kőszegi Edit dokumentumfilm rendező Omara Cigánynaiv firkálgató művész című filmjének premierje zárja. Az esemény fővédnöke Stál Judit, aki egyben a hétvégi pódiumbeszélgetések moderátoraként neves roma művészek, tudósok és más szakemberek segítségével térképezi fel, hogy él ma Magyarországon a legnagyobb kisebbség. A romazúri megrendezését Budapest főváros önkormányzata támogatásával valósul meg. A Kaiák 1978-ban alakult magyarországi cigány folklór együttes, az első olyan magyarországi cigány együttes, amely országos ismertséget szerzett. Alapítója Varga Gusztáv, célja az autentikus cigány kultúra ápolása. Az együttes 1978. augusztusban alakult szatmári, nagyecsedi Budapestre ingázó fiatalokból. Alapítója Varga Gusztáv, Balog István, Váradi László és állandó mandolinosuk Básony János volt. Az együttes irodalmi előadója volt Daróczi Ágnes, kezdetben munkásszállókon, ifjúsági klubokban, táborokban és művelődési házakban léptek fel. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz, de a világ cigánysága csak a 70-es években választott magának hivatalos himnuszt, és ennek is jó időbe telt, mire elfogadtatta magát. Ezzel párhuzamosan a magyarországi cigányságnak is lett egy nem hivatalos, nem teljesen vitathatatlan, mégis általánosan elfogadott himnusza. Bepillantás és kitekintés, háttér és kontextus, keletkezés és hatástörténet, Weyer Balázs cikksorozata, a legjobb legismertebb magyar népdalokról is tud újat mondani. Meglepő, hogy milyen kevés ország himnusza alapul népdalra, pedig az ember azt gondolná, hogy mi sem természetesebb valami, ami archaikus, sajátos, összeköt múltat a jövendővel. Ehelyett a legtöbb ország himnusza ugyanazokra a romantikus vagy katonainduló sablonokra épül, és még a folklorizálódás sem nagyon indult be az esetükben. Ennek persze biztos van logikus oka, a himnuszok nagy része a klasszikus zene nagy romantikus korszakában készült, és ez passzolt is a friss nemzetállami pátoszhoz. A későbbi folklorizálódást, azt a folyamatot hívjuk így, amikor egy műzenei szerzeményt a nép annyira magáénak érez, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben és eszközökkel való előadástól az végül el vagy visszanépiesedik, népszerű lesz, meghatározza vagy megakadályozza a himnuszokat körülvevő görcsös szimbólum politizálás. Láttak már brazilokat a brazil himnusz forró feldolgozására táncolni, de ez azért ritka. A világ 200 valahány országa közül talán egy maroknyinak a himnusza alapul népdalra, és nem sokkal többé, a népdal jellegű sem. Hogy néhány példát is mondjanak, a montenegrói, a svéd, a szlovák és a legegzotikusabb példaként a mikronéziai. Utóbbinak viszont az alapja egy német népdal, amely érdekes kvízkérdésként az egyetlen dal a világon, amely három ország himnusza is volt különböző időszakokban. Néhány évig a II. Világháború után nyugat-németországi, egy időben más szöveggel is nem hivatalosan ugyan, de észtországi és jelenleg is mikronéziái, amely egy időben német gyarmat volt, most pedig tovább ne ragozzuk ezt. Van ország, amelyiknek nincs himnusza, az említett svéd például nem hivatalos himnusz, van ország, amelynek több is volt a történelem során, és vannak népek, amelyeknek nincs országa. De van himnusza, akár több is. Ilyenek például a baszkok, ahol a hivatalos himnusz, egy dal, amely a 30-as években egy népdalra írt új szövegből lett, de ott van nekik egyébként még a mitikus tölgyfáról szóló népdal, amely még talán népszerűbb is, de ma már nem himnusz, csak egy hazafias dal. A magyar népzenéről szólva a cigány himnuszokról beszélhetünk. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz, igazából elsősorban Nyugat-Európában ilyen volt például az ukrán-orosz dal, amelyet Florian Herrmann írt. Ez a Django Reinhardt által sokat játszott dal, amely jazz-standardként is, bárslágerként élt tovább, rögtön ismerős lesz, ha meghalljuk, de a világ cigányságának először 1971-ben lett hivatalos himnusza, melynek kellett nagyjából 20 év, hogy elfogadtassa magát, a magyarországi cigányságnak viszont lett közben egy nem hivatalos, de általánosan elfogadott másik. Mata András volt a cigány folklór egyik meghatározó alakja, 2 éve tragikus hirtelenséggel elhunyt. Halálakor kollégái nekiállítottak emléket egy előkerült, spontán felvett dallal. Andris több volt, mint egy zenész, ő volt a mentor, aki több ezer fiatalt tanított meg arra, hogy a zene nem csak a hangok sorozata, hanem lélekemelő erő is. Munkássága nyomán generációk nőttek fel, és mindenki szeretettel és tisztelettel beszélt róla, aki csak ismerte, írták. Mata András borsodabaui muzsikus cigány családból származott, és Fájon, egy kis borsodi faluban nőtt fel. Meghatározó zenei élménye volt az Andodrom együttes és Zsigó Jenő zenei munkássága, saját bevallása szerint a régi olasz cigányzenék és a magyar cigány hallgatók által hozzá a legközelebb. 1991-ben belépett a Romano Grasso együttesbe, amivel 1993-ban megnyerték a Ki mit tudott népzene kategóriában. Később játszott a Romanodromban, a Ternipében, a Camoróban és az Andodromban is. Egészen korán, 15 évesen kezdett el gyerekekkel foglalkozni. Legfőbb célom, hogy a régi autentikus dalainkat megtanítsam a mai generációnak, mert fontosnak tartom, hogy ezek a dalok ne vesszenek el, mondta egyszer. Molnár Bence, a Jazzboa és az Amöba billentyűse az Új Start Alapítvány tehetségtáborában találkozott vele, akivel 6-7 éven át volt át mentor. A Kerek az erdő 3 dal összefűzése tulajdonképpen egy medli. Egy hallgatóval kezdődik, aztán egyre gyorsul a tempó. A táborban a gyerekeknek csináltunk dalokat, ez az egyetlen, amiben Mata Andris énekelt. Bejöttek a gyerekek a mobil stúdióba, amit összeraktunk, Andris odaült a mikrofonhoz, kezébe vett egy gitárt, a gyerekek pedig kísérték. Ez egy teljesen ad hoc, nem tervezett felvétel volt, amiről majdnem elfeledkeztünk, de Andris halála után előkerült egy Winchesterről, mesélte Bence, a Kerek az erdőről, ami most profi keverést kapott. A terjesztést a lofi jazzes hip-hopos Blanchelter kiadó új világzenés, cigányzenés alternatív lába, Alissa végzi, a bevételekkel András családját támogatták. A dalban Orsós Sándor Erik Cajonon, Orsós Robert basszusgitáron, Babindák István klarinéton játszik. A felvételért a tábor hangtechnikusaként dolgozó Sabák Péter felelt, a keverésért pedig Círják Tamás. Az egykori Csillagerdő frontembere Hegedűs Józsi dalaiban ugyanúgy merít a cigány népzenéből, mint a magyar alter hagyományból. Józsi szóló előadóként a 2021-es kikeltető legjobbjai közét jutott. 2022 tavaszát a Carlson Kóma vendégeként turnézta végig. Legutóbb Veszprémben a Music Hungary Showcase fesztiválján lépett fel, jövőre pedig első szólólemezét is jelenteti meg. Az énekes gitáros dalszerző a magyar és a cigány népzenéhez fűződő viszonyáról mesélt egy interjúban. Köszönöm, hogy a cigány népzenéről kérdezel, valószínűleg egyébként is meséltem volna, mert pontosan annyira van benne a szívemben a cigány népzene, mint a magyar. Gyerekként főleg tankcsapdához jutottam hozzá, de a nagyapám sokat énekelt és fütyült nótákat, népdalokat, így a dallamvilág egészen kicsi koromban beleivódott a fülembe. Sokszor bújik ki belőlem, mikor dalt írok. A déd nagyapám állítólag prímás volt, édesanyám felől olát cigány vagyok, de ahogy egy idős roma mondta, nekem nemrég, felénk csak a lovak érdekelték a cigányokat, nem volt jelen ez a fajta hagyománya a zenének, mint Észak-Kelet Magyarországon, ahonnan a Parnograszt vagy Bódi Guszti és családja származnak. A cigány népzenével középiskolás koromban egy punk zenekar frontembereként találkoztam, illetve először Szabó Balázs bandájával és a Zaj című dalukkal, aminek elragadtatott a szövegvilága, utána jött a Parnograszt, nyilatkozta.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 5-e, kedd van, és 20 óra múlt. El sem hinnék, hogy ezen a napon mennyi különböző dolgot ünneplünk, világnapok, ünnepnapok napja, ez a május 5-e, és én megígérem, hogy a következő órában, amellett, hogy remek zenékkel érkezem, az összes jeles napot be fogom mutatni. Volt, ami számomra is egészen meglepő volt. És akkor kezdjünk egy kis komolyabbal, de mégis izgalmas hírrel. Ma május 5-én az Európa napot ünnepeljük. De mielőtt bárki a fejéhez kapna, hogy várjunk csak, nem május 9-én van az Európa nap. Nos, mindkét tábornak igaza van. A mai nap ugyanis az Európai Tanács születésnapja. Ez az a szervezet, amit sokszor összekevernek az Európai Unióval, pedig ők már akkor is léteztek, amikor az EU még csak egy kósza gondolat volt. Íme három dolog, amit érdemes tudni róluk, hogy villoghassunk a baráti társaságban. Nem az EU része, ez a legfontosabb, míg az EU-ban 27 országban, az Európa Tanácsban 46-an ülnek. Ők nem a gazdasággal vagy a közös pénzzel foglalkoznak, hanem olyasmikkel, amik mindannyiunknak fontosak, az emberi jogokkal, a demokráciával, és azzal, hogy senkit ne érhessen jogtalan hátrány. Az Európai Tanács másfelől a strasbourgi bírák otthona. Ha hallották már az emberi jogok Európai Bíróságáról, ahova bárki fordulhat, ha úgy érzi, a saját állama nem bánt vele igazságosan, de ők is az Európai Tanácshoz tartoznak. A harmadik pedig, amit igen gyakran látunk, de valószínűleg csak kevesen tudják, ők hozták el a kék lobogót. A híres 12 csillagos kék zászlót eredetileg ők találták ki 1955-ben, és csak később vette át tőlük az Európai Unió, sőt még az európai himnuszt, Beethoven örömódáját is neki köszönhetjük. Szóval ha legközelebb Strasbourgba vetődik valaki, ne csak a Flammkuchen, azt a finom elszászi lepényt keresse, hanem nézze rá az európai palotára is, ahol 1949 óta vigyáznak ránk. Boldog születésnapot kívánunk az Európa Tanácsnak, és most elmegyünk muzsikálni, és érkezem még vissza érdekes, izgalmas, jeles napokkal.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a Róma Szalon, maradjunk még egy kicsit az ünneplésnél, mert van egy csoport, akiknek szó szerint az életet köszönhetjük. Ma van a Nemzetközi Szülésznőnap. Tudták, hogy 1990 óta minden május 5-én rájuk figyelünk, ők azok, akik ott vannak a legnehezebb és egyben legszebb pillanatokban, szakértelmükkel és megnyugtató szavaikkal kísérve az édesanyákat. Ma világszerte azt üzenik, a világnak nagyobb szüksége van a szülésznőkre, mint valaha. És a következő világnapért egészen messzire kell utaznunk. Már sokan azt hiszik, a mexikói függetlenségi nap valóban a 1862-es franciák elleni győztes csatáról emlékeznek meg. Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban sokkal nagyobb bulit csapnak ilyenkor, mint magában Mexikóban. Ma ott minden a takóról, a mariachiról és a mexikói életérzésről szól. Nálunk is egyre több étteremben találkozhatunk. Ilyenkor szombrérokkal, szóval egy kis vidámságra vágynak, ma bátran keresenek egy jó mexikói hangulatú helyen. De egyébként nekem a mariachiról az jut eszembe, hogy volt egy olyan feltételezés, hogy a mariachik tulajdonképpen olyan zenészek, amelyeket egy magyar király küldött ajándékba Máriásról, és hogy a mariachik tulajdonképpen máriási cigányok. Nos, ennek nem tudok semmi hiteles forrás mondani, hogy honnan lehetne utána nézni. Nekem minden esetre nagyon tetszett ez az elképzelés. Sőt, őszinte leszek, amikor a filmekben mexikói muzsikusokat, mariachikat látok, sokszor éreztem azt, hogy egy kicsit olyanok, mint a magyar muzsikus cigányok, csak persze teljesen más öltözékben. És ha már a zenénél tartunk, akkor megyünk el rögtön muzsikálni, hamarosan érkezem vissza még nagyon izgalmas világnappal.

3 rádiódik Romaszalonjában, és a mai napon dúskálunk a világnapokban. Május 5-e például a kézhigiéniás világnap is. Lehet, hogy banálisan hangzik, de egy alapos 20-30 másodperces kézmosás szó szerint életeket menthet, ahogy azt már a mi Semmelweisünk is megmondta. A mai nap valódi mottója: a másodpercek életet mentenek, tisztítsd meg a kezed. És ez a motto a világ legfontosabb kézmosását juttatja eszembe, ami egy magyar orvos nevéhez fűződik. Jöjjön egy kis időutazás az 1840-es évek Bécsébe, ahol Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, valami egészen megdöbbentőt vett észre. Semmelweis a bécsi közkórház szülészetén dolgozott, ahol két osztály működött. Az egyikben orvostanhallgatók, a másikon bábák segítették a szüléseket. A döbbenetes az volt, hogy az orvosok osztályán sokkal többen haltak meg gyermekágyi lázban, mint a bábáknál. Az anyák szó szerint térden állva könyörögtek, hogy ne az orvoshoz kerüljenek. Semmelweis nem hagyta annyiban a dolgot, és elkezdett nyomozni. A megoldást végül egy tragédia hozta el. Egyik professzor kollégája egy boncolás közben véletlenül megvágta az ujját, és ugyanazokkal a tünetekkel halt meg, mint a kismamák. Ekkor jött a zseniális felismerés. Semmelweis rájött, hogy az orvostanhallgatók a boncszeremből közvetlenül a boncolások után mentek át a kismamákhoz vizsgálni, és a kezükön, ahogy ő nevezte, láthatatlan hullarészecskéket vittek át. Emlékezzünk, ekkor még senki nem tudott a baktériumok létezéséről. És hogy milyen megoldást talált, kötelezővé tette a klórmész oldatos kézmosást. Nem volt népszerű döntés, a klór marta az orvosok kezét. Büdös volt, és igazából sértésnek vették, hogy azt feltételezik róluk, hogy piszkos a kezük, de a számok nem hazudtak. A halálozási arány szinte azonnal a töredékére esett vissza. Ma már természetes, hogy szappant ragadunk, de ne felejtsük el, Semmelweisnek az életébe és a karrierébe került, hogy meggyőzze a világot erről az egyszerű mozdulatról. Szóval, amikor ma a kezet mosunk, gondoljunk egy pillanatra az anyák megmentőjére is. És talán így a történet után jobban bevésődik, hogy május 5-e a kézhigiénia világnapja is.

Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Digben. A mai jeles napok sorában érdemes megállnunk egy pillanatra és elmesélni egy olyan ember történetét, aki nem fegyverrel vagy tudományos felfedezéssel, hanem a jellemével vált világhírűvé. Ő Boldog Ceferino, azaz polgári nevén Ceferino Giménez Malla, akit a világon a legtöbb ember csak úgy ismer, El Pelé. Ceferino a 19. század végén született Spanyolországban, és egy ízig-vérig szabad ember volt. Lókereskedőként dolgozott, és bár soha nem tanult meg írni vagy olvasni, a bölcsessége és az igazságérzete miatt még a városi tanácsban is kikérték a véleményét. Ő volt az, akihez akkor is fordultak, ha valakinek kölcsönre volt szüksége, és akkor is, ha egy baráti vitában kellett igazságot tenni. Azt mondták róla, ha Ceferino kezet ad rá, az erősebb bármilyen írott szerződésnél. A sorsa tragikus és egyben felemelő fordulatot vett a spanyol polgárháború alatt 1936-ban, azért tartóztatták le, mert egy fiatal pap védelmére kelt, akit az utcán bántalmaztak. Hiába ajánlották fel neki, hogy szabadon engedik, ha megtagadja a hitét és leteszi a rózsafüzért. Ő nem volt hajlandó erre, mártír halált halt, kezében a rózsafüzérrel. Második János Pál pápa 1997 májusában avatta boldoggá. Ő volt az első roma származású személy, aki ezt a megtiszteltetést kapta. Azóta ő a roma közösség védőszentje, a becsület, a hit és az emberi méltóság szimbóluma. Története arra tanít minket, hogy nem az iskolai végzettség vagy a vagyon tesz valakit naggyá, hanem az, hogy a legnehezebb pillanatban is hű marad-e önmagához és az értékeihez.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metró

0: vonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 rádiódikben. Mindig május 5-e van, és 21 óra múlt az előző órában. Végig jártuk május 5-e jeles napjait, és hát a névnap sem maradhat ki, mert hogy május 5-én a Györgyöket köszöntjük, ezért a mai műsorunkat is egy rendkívüli muzsikusnak szenteljük most 9 órától. Mielőtt azonban átadnám a szót, érdemes felidézni, mit is hordoz ez a név. A György görög eredetű név a Georgios, jelentése földművelő, dalnok vagy gazdálkodó. Bár a jelentése a földhöz köti, Lakatos György hegedűművész játéka sokkal inkább a lelkeket műveli és emeli magasba. A névhez társított kitartás és alkotóerő az ő pályáján is végigkísérhető, akár előadó művészként, akár tanárként.
1: Rádiódik, a rádió romákról, nem csak romáknak.
3: Engem nagyon érdekel, hogy mennyi szabadsága van egy klasszikus zenésznek, amennyiben figyelembe vesszük, hogy egy lekottázott, leírt darabot játszik, mi a véleménye erről a hegedűművésznek, mennyire szabad egy előadó művész, amennyiben az egyéniséget kívánja megmutatni egy-egy előadási darabban. Könnyedebb vizekre is evezünk, hiszen a hegedűművész mesél nekünk arról, hogy egyik kedvenc elfoglaltsága a főzés. Mesél kedvenc piacáról, ahol bevásárolni szokott, és mi más követhetni a jó evés-ivást, hanem a sport. Természetesen beszélünk arról is, hogy Lakatos György miért tartja fontosnak a rendszeres úszást. A koncerteket járva mindig is kíváncsi voltam rá, hogy a szólistákat kísérő zongoristák mennyiben tudnak alkalmazkodni a művészhez, mennyire kötelességük ez, és hogyan tud jól összecsiszolódni egy előadó, például egy csellóművész, egy hegedűművész, gyakár valamilyen fúvós hangszeren játszó, illetve a zongorista. Ki lenne alkalmasabb arra, mint hogy ezt megkérdezzem, ha nem egy olyan hegedű tanár, aki főleg így a tanév vége felé közeledve egyre több diákot is készít fel erre a közös munkára, illetve ennek a megtanulására. Hiszen egy szólóművésznek nem elég megtanulnia a saját hangszerén a játékát, hanem bizony meg kell tanulnia azt is, hogyan kell együttműködnie egy kísérő hangszerrel, legyen az egy kamarazenekar, egy szimfonikus zenekar, vagy akár egy zongora. Vendégem a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium hegedű tanára. Érzékeny témához érkezem most, remélem partner leszel bennem. Ugye arról beszéltünk, hogy a szólista és a zongora kísérő. Ha van egy kotta, ha le van kottázva egy darab, és már nagyon sokan eljátszották, és nagyon sok előadásban hallottad, akár híres egyedű művészektől is, mennyire van neked szabadságod, vagy kötelességed abban a stílusban, abban a tempóban, abban a zeneiségben játszani? Gyakorlatilag az a kérdésem, hogy egy klasszikus zenésznek, szólózenésznek mennyire van szabadsága abban, hogy egy lekottázott darabot eljátszon?
4: Én törekszem arra, előadó művészként is, és tanárként is, hogy amennyi szabadságot enged a klasszikus zene, annyi igenis legyen benne. A mai világ ez egy ilyen perfekcionista történet, hogy minél tisztábban, egészségesebb hangon, és viszonylag kevesebb érzelmi odaadása. Na most, hogyha én játszom valamit, azt gondolom, hogy én már megismertem annyira magamat és az én lehetőségeimet a hangszeren, hogy van egy egyéni elképzelés adott darabokról, adott korszakokról a zenében. Értelemszerűen a tanításban ez úgy nyilvánul meg, hogy megpróbálom ahhoz mérni ezeket a dolgokat, ahol éppen a vendég tart. Egyrészt ugye azért itt 10 éves vagy 20-as évei elején járó gyerekekről van szó, de hát azért az alapokat nem árt nagyon keményen lefektetni abban a tekintetben, hogy azok a axiómák, amiket mindannyian ugyanúgy gondolunk, szerte a világban, a ritmus, a hang, az megkérdőjelezhetetlen legyen, és akkor utána egy kicsit lehet azért egyénre szabni a dolgot, legalábbis én azt gondolom. Például itt van az én kezem, nem mindenkinek jó az az új rend, amivel én ajánlok, mit tudom én, egy futamot, mert van, akinek hosszabb ujja van, rövidebb ujja van, vastagabb, vékonyabb. Nem szabad minden áron ragaszkodni ahhoz egy tanárnak. Szóval ezek a dolgok nincsenek szerintem köbevés, vagy csak is azzal a vonással, és csak is azzal az új rendel. És akkor most mindjárt ellent is mondok magamnak, mert ott vannak például a Mozartok, amikben ez viszonylag kevés alkalommal lehet megcsinálni, de azért mondjuk egy kadencia ad arra módot és lehetőséget, hogy az ember egy picivel szabadabban mozogjon.
3: Most a diákjaidra értetted ezt a kérdést, és nagyon köszönöm, hogy elmondtad, de ha érett művészről beszélünk, neki mekkora a szabadság?
4: Én azt gondolom, hogy azért van valamennyi szabadság, kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen, mert akkor az egyénisége veszik el. Tehát például nagyon érdekes megfigyelni azt a régi hegedű művészeknél, vagy akár a régi színészeknél, hogy milyen időben beszéltek, vagy milyen időben muzsikáltak. Mert ugye az én beszédemnek és a te beszédednek is van egy ritmusa, a zenének is van egy ritmusa, és attól szép ez az előadó művészet, hogy ebből a ritmusból ugyan nem jön ki az ember, de az időt meg tudja egy kicsit állítani. De hát a színészek szokták mondani, hogy 7-től 10-ig ott akkor semmi nincs, csak én meg a közönség. Hát ennek valahogy így kell lennie, amikor egy ember elmegy egy koncertre, színházba, akárhova, mi előadó művészet, tehát ki kell ragadni a hallgatóságot a térből, meg az időből. Akkor van értelme annak, amit az ember csinál.
3: És szerinted mi annak a trükkje, hogy a hallgatóságot kiragadjuk?
4: Azt gondolom, hogy először is nagyon tisztába kell lenni a művel, a műzenei felépítésével, és a klasszikus zenének megvan az a sajátossága, hogy többféleképpen tud hatni a hallgatóságra. Például ott vannak Bach művei, amelyek egy olyan világot tárnak a hallgató elé, ami tulajdonképpen nem a világ, valami földön túli, valami teljesen más. Akár ritmikájában is eltér a romantikus beállítottságú művektől. És akkor ott vannak a virtuóz művek, amikkel el lehet varázsolni az embereket. Szóval nagyon, nagyon széles a lehetőségek tárháza, de azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy kezelni kell tudni az időt, és az, amíg megtanulja az előadó művész kezelni az időt, és tud bánni az idővel, hát addig nagyon sok kudarcon és nagyon sok sikeren van túl.
3: Aztán lehet, hogy valaki soha nem tudja jól kezelni az időt, már mennyit.
4: Mert mindannyian mások vagyunk, sokfélék vagyunk, olyan is lehet, ki tudja.
3: Egyébként azért ugye a gyerekkorodtól indultunk, gondolom azért felnőtt korodra már kialakult benned az, hogy végül is neked ki a kedvenc előadód? Ha hegedűről beszélünk, most szigorúan azt
4: látni. Igen, kérlek szépen. A kérdés jogos, de mégsem tudok rá egyértelműen válaszolni méghozzá, amiatt, mert mindegyik előadó azért ragad meg, mert valami egészen különleges hangulata van annak, ahogy hegedül. Helyfecnek a hangszíne, temperamentuma. Menuhinnak az elegáns mi volt a Scheringnek a kristálytiszta hangja, Oistrachnak, amit említettem, akármit meghallgatok tőle, az az érzésem, hogy hát másképp nem is lehetne elgondolni zeneileg, csak ebben a formában. Szóval talán így egy mű van, amit nagyon szívesen meghallgatok bizonyos előadóktól, de nem tudom neked azt mondani, hogy én csak Helyfecet vagy csak Milsteint hallgatok, hanem már egy ideje nagyon széles lett az a paletta, amit én hallgatok, és az nem csak klasszikus zene.
3: Így, hogy tanítasz, mennyi időd van saját magadra, mert hogy arról beszélgettünk, vagy meséltél itt a rádióhallgatóknak, hogy pedagógusként mik az alapelveit, hogyan tanítasz. Na, de te egy hegedű művész vagy, hát ez a lényegét. És mennyire van időd saját magadra fejleszteni, fellépni, stb.?
4: Ugye azt szokták mondani, hogy az embernek arra van ideje, amire akar időt szánni, úgyhogy én majdnem minden nap gyakorlok, sőt, nagyon sokszor vagy magammal viszem a hegedűmet az órákra, vagy ellopom a növendékeimtől, és akkor azon mutatom meg a dolgokat, meg persze nekem is, ha van koncert, és egy olyan darabot játszom, amit már sokszor játszottam, mindig észreveszem azt, hogy most ugyan a gerince nem változott meg bennem, de nagyon sok apróságot, vagy apróságnak tűnő dolgot már teljesen másképpen gondolok. Uh-huh. Szóval azért hagyok időt magamra, mert az szükségesnek érzem. Akkor tudok a növendékek felé is többet adni az én tudásomból, meg magamból.
3: Szerinted egy művész meddig bírálja felül önmagát? Tehát hány éves koráig normális az, ha egy zenész állandóan újat és többet akar magából kihozni?
4: Ameddig hegedül. Ugyanis, hogyha ez az érzés elmúlik, akkor szerintem baj van. Tehát Ugye beszéltünk arról, hogy a gyerekek felvételt készítenek, és jön a vizsga. Én is úgy voltam még annak idején zeneakadémistaként, hogy felvételeket készítettem, mert jött a vizsga, ugyan nem telefonnal, mert akkoriban még nem voltak ilyen telefonok. De a lényeg, hogy keresek valamit, meghallgatok egy ilyen felvételt, és érzem, hogy ó, hát ezt én már teljesen másképp csinálom, vagy egyáltalán nem is tetszik az, ahogy hegedülök. De hát én a mondó vagyok, hogyha egy előadó művész azt mondja, hogy na, én most akkor teljes mértékben meg vagyok elégedve magammal, és nincs semmi probléma, és innentől kezdve hátradőhetek, és kész, ennyi volt. Hát nem tudom.
3: Nem nagyon létezik olyan. Vagy ez nem jó jel.
4: Vagy ez valami, igen, nem jó jel, én is azt mondanám. Én is azt mondanám.
3: Én tudom, hogy te nagyon szereted az irodalmat.
4: Hát többek közt, igen.
3: Ez honnan jött ez a vonzalmad? Mióta van?
4: Hát nem tudom, nálunk elég sok könyv volt, megvan is, és talán innen szabadidőmben én viszonylag sokat olvastam. És talán innen meg én iskolában nagyon szerettem. Tehát én inkább humán beállítottságú voltam. Uh-huh. A reál az, hát finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy nem volt az erősség.
3: Értem. Akkor szerettél olvasni.
4: Én szeretek, igen. Mind a mai napig szeretek olvasni. Most már ugyan annyira időm nincs rá, de hogyha van, akkor nagyon szívesen.
3: És kik a kedvencei?
4: Én a nyugatos költőket szeretem, Adit, Kosztolányit, aztán Karintit is. Egy-két hete kezdtem újra olvasni Rejtőnek a regényeit, úgyhogy szeretem ezeket a dolgokat. Meg persze megpróbálom, amennyire idő meg módon van figyelemmel kísérni a jelenkornak.
3: A kortársak?
4: Persze, az íróit, mert kíváncsi vagyok, ahogy sok mindenre, tulajdonképpen én egy nyitott embernek tartom magam.
3: És a szabadidődben, ha nem zenét hallgat, és ha nem az irodalom, mi az, ami még téged érdekel?
4: A főzés.
3: Komolyan szeretsz főzni? Na, ez most meglepet.
4: Na látod, de tudok én neked meglepetéseket okozni, annak ellenére, hogy azért ismerjük egymás pálapját.
3: Valamennyire, igen.
4: Szóval azt hiszem, hogy ennek a dolognak a szeretete az abból fakad, hogy én kisgyerekkorom óta jártam a piacra.
3: Anyuval
4: vagy apuval.
3: Na.
4: És akkor tulajdonképpen azóta ismernek engem az árusok. És
3: melyik piacon lehet látni Lakatos Györgyöt?
4: Legfőképpen a Fehérvári úti, a Főám téri. Hát ez a két hely.
3: Jó helyek.
4: Nem rossz helyek, nekem megvannak a bejáratott helyeim már azért. Már több mint
3: előre
4: 10 éve.
3: Köszönnek, értem.
4: Igen, általában szokott lenni. Jó napot, Gyurika! Mit adhatok? Kell ez? És akkor megbeszéljük a történéseket. Szóval főzni nagyon szeretek, és aki mondjuk már járt nálam vendégként, az eddig még nem is halt bele. Tehát lehet, hogy még jó is, nem tudom.
3: Van specialitásod?
4: Hát, ahogy most így belegondolok, specialitásom nincs. De hát én nagyon szeretem természetesen a magyaros konyhát, az olasz konyhát, de nagyon szeretem halakat, minden evő vagyok.
3: Halakat?
4: Uh-huh.
3: Folyami halakat is feldolgozod, megfőzöd?
4: Van olyan, őket kevésbé, de a tengerieket nagyon.
3: Tehát a lazac?
4: Lazacrák, rákoktél, lazac roston, spárgával, szóval na.
3: Kezdem elszégyelni magam, mostanában nem nagyon szeretek már főzni, lehet, hogy kifőztem magamat az elmúlt 20-nak évben.
4: Jó, hát van olyan, hogy az ember egy kicsit úgy érzi, hogy ez most nem...
3: Van, amikor nincs az ember, igen.
4: Nincs hozzá kedve, persze, előfordul.
3: Mik a terveid a nyárra?
4: A tervek a nyárra nagyságrendileg úgy néznek, hogy a Schneidberger Tehetségközpontba fogok kurzust tartani, meg úgy tűnik, hogy több helyre hívnak kurzust tartani, és ez általában úgy szokott működni, hogy, hogy van a kurzusnak egy periódus, és van egy záró koncert, amin a tanárok és a gyerekek együtt és külön fellépnek. Úgyhogy nagyságrendileg ez.
3: Egyébként szerinted mennyire hasznosak ezek a táborok?
4: Azt gondolom, hogy egy bizonyos kor után hasznosak, mert ha egy tanár mond egy szót, egy technikai megoldást, valamilyen zenei dolgot, azt jó esetben a gyerek magába tudja vinni, és be tudja építeni a szürke hétköznapokba, és az rengeteget tud segíteni, az támogatja az ő pályafutását. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy jó, sőt, hát azért közösségben van, a kortársaival meg tudják osztani, akár ugye, akinek milyen lemezei vannak, akár, vagy miket szokott hallgatni, vagy meg tudják mutatni egymásnak a betöltéseiket. Szóval ez jó szerintem.
3: És lehet jobban fel is engednek, mint egy zeneiskolában talán.
4: Én azt veszem észre, hogy igen. Főleg nyári időszakban természetesen.
3: Hogy teljesen szabadabbak. Én valahogy úgy képzelem el, hogy amikor...
4: Szabadabbak, persze.
3: Hogyha nem csak ilyen órai körülmények között tudnak találkozni a tanárral, talán jobb lehet a viszony, és sokkal bizalmasabbá tud.
4: Ez így igaz. Ez így van. Így van.
3: Neked van szakmai álmod, amit még szeretnél megélni?
4: Tulajdonképpen ha a tanítás veszem, az azt, hogy ezekből a növendékekből azt lássam egy bizonyos idő múlva, hogy beérett a közös munkáknak a gyümölcse, és megtalálták a helyüket szakmailag az életbe. Nem művészi szempontból pedig lán az, hogy minél több embernek tudja körömet okozni a zenéléssel. Meg azt gondolom, hogy tulajdonképpen az egésznek az értelme ez, műfajtól függetlenül. Ha már az embernek van a kezébe, szívébe, fejébe valamennyi készség és képesség, akkor azzal érdemes élni.
3: És van valamilyen álom színpadod, álom zenekarod, ahova szeretnél állni?
4: Az feltétlenül nincsen. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha jól emlékszem, én 2013-ban megnyertem egy nemzetközi versenyt, és ennek apropóján játszottam a Carnegie Hallban New Yorkban. Ami persze minden muzsikusnak egy nagy álma, Amerika, stb. És utána nem sokkal jött egy olyan felkérés, hogy valahová vidékre, itt Magyarországon, már nem emlékszem egész pontosan, talán Galga Hévíz, hogy ott lenne egy zongoristával egy szabadtéri koncert. És nem ment ez a szabadtéri koncert, nem volt benne semmi különös, és egy bő fél évre rá, én az egyik budapesti étterembe vagyok, ahol egy svéd asztalos menü volt, ott állok a tányérommal, és megbök egy hölgy, és elnézést kérek. Mondom, nincsen semmi gond. Ön alakatos György, mondom, én vagyok. Biztos, hogy nem emlékszik rám, én pár hónappal ezelőtt ott Galgán, ahol játszott. Mondom, igen, emlékszem, ott játszottam. Nagyon szépen köszönöm az élményt, nagyon tetszett az előadása, nekem nagyon sokat jelentett, mert akkor vesztettem el a férjemet, és pont azt a szonátát játszott, amit nagyon sokszor meghallgattunk közösen, és köszönöm szépen. Szóval azt gondolom, hogy ez egy olyan visszajelzés, egy olyan személyes visszajelzés, ami azt mutatja, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hol lép fel, sokkal inkább az a lényeg, hogy tud-e magából, tehát ki tudja-e magából hozni a legtöbbet, és tud-e az embereknek örömet, élményt okozni.
3: De azért abban megjelesítesz, hogy a Carnegie Hall az, ahol egy művész, ha fellép, akkor az valamennyire a legnagyobb elismerés.
4: Elismerés persze, persze, természetesen. Hál' Istennek nem én voltam az egyetlen magyar, akinek volt arra módja és lehetősége, hogy azon a csodálatos színpadon játszom.
3: És milyen a terem?
4: Egész jó.
3: Jó akusztikája van?
4: Jó akusztikája van, de talán azt emelném ki, hogy mennyire odafigyelnek a művészekre. De hát hátul az öltözőkben, szóval tényleg mindenre oda van figyelve, hogy az ember, amikor kilép a színpadra, akkor azt érezze, hogy igen, a színpadra lépés előtti időszak az teljesen rendben volt, és önmagamat tudom adni, és az én tudásomat be tudom mutatni a közönségnek. Tehát annyira támogatóak voltak, annyira kedvesek voltak, annyi mindennel készültek, hogy szóval egészen elképesztő volt.
3: Ez vajon a klasszikus zene felé irányuló tisztelet, vagy egyszerűen ilyen a mentalitásuk?
4: Szerintem a mentalitásuk. Én azt gondolom, hogy a mentalitásuk.
3: Hát ez nagyon izgalmas lehetett. Azért neked megváltoztatta ez valamennyiben az életedet, akármit magadban, a személyiségedet?
4: Azt gondolom, hogy a személyiségemet az sokat nem változtatott rajta, legalábbis ez az én személyes véleményem. Sokkal inkább azzal szembesültem, hogy mennyire jó az, amikor odafigyelnek egy emberre. És hát nem csak ott, más színpadokon is, vagy akár ilyen nyári rendezvényeken is. Csak egy egyszerű dolgot mondok, nem kell szólni azért, hogy mit tudom, hogy legyen víz, legyen elegendő folyadék, vagy megkérdezik azt, hogy hát van-e valami egyéni kérés.
3: Tehát figyelem és tisztelet.
4: Igen, mert akkor az ember rögtön egy kicsit másképpen érzi magát tulajdonképpen.
3: Lakatos György hegedűművésszel és pedagógussal beszélgetek itt a Roma Szalomban, és az a benyomásom így közel egy óra után, hogy egy végtelenül kiegyensúlyozott, önmagával és a világban békében élő felnőtt férfi ül itt velem szembe.
4: Ez nagyon megtisztelő. Ezért már érdemes fogni.
3: Mi a te életfilozófiád, Gyuri? Ha van ilyen. És ha érdekel a filozófia, bár én azért megelőlegezem, hogy érdekel.
4: Az életfilozófiám tulajdonképpen az, hogy az ember társaimnak azzal, ami én vagyok, a hasznára tudjak lenni. Tehát ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy ott van a tanítás. Én valamennyire megtanultam hegedülni, talán megvan bennem az a képesség, hogy el is tudom mondani, hogy szerintem azt miért kell úgy csinálni. És a művészi oldalról pedig nem, amit már mondtam, az örömszerzés, de hát ugye beszéltünk itt akár a főzésről, hát attól nagyobb öröm nekem nem is kell, amikor eljönnek hozzám vendégségbe, és ízlik az étel, és megkérdezik azt, hogy szedhetek még a levesből, vagy szedhetek még ebből. Sőt, olyanra is volt már példa, hogy fölhívott valaki, hogy hát ő még ilyen finom vadast nem evett, és lehetne, ha maradt még belőle, hogy adok. Persze, hogy lehetne. És akkor ez olyan jó érzéssel tölt el. De hát én alapvetően szeretek örömet okozni az embereknek.
3: És önmagadnak?
4: Hát, hogyha így veszük, akkor önmagamnak is akár azzal, hogy hogy próbálok jobb lenni, emberileg is, szakmailag is. Jó, mondjuk ehhez nagyon sok minden hozzájárul. Most csak egy nagyon egyszerű dolgot mondom, tehát én az esetek 99%-ában a tanítás után nem megyek rögtön haza, hanem még teszek egy sétát, és akkor ez engem egy kicsit úgy lenyugtat, és összegzem tulajdonképpen az egész napot. És akkor utána jöhet az este, vagy találkozom egy olyan barátommal, ismerősömmel, akivel már valamilyen oknál fogva rég nem találkoztam, rég nem beszéltünk, az is feltölt, tehát én keresem azokat a dolgokat, amik feltöltenek. Például ilyen az úszás. Én megzögzötten, különösen így tavasztól késő őszig nagyon szeretek úszni. Na, és ide nem messze járok különben.
3: Igen?
4: Igen.
3: Na, milyen úszást képzeljünk? Hát egy gyors úszó vagy? Pilangó?
4: Hát az messze áll tőlem. Gyorsban, mellbe, háton. Ez a három, amin azért tudok úszni.
3: Ez kiskorod óta van?
4: Igen.
3: Ez akkor még anyu
4: apubikkel. Ja.
3: Na hát, ez nagyon egészséges.
4: Igen.
3: Dolog. Igen. Akkor te figyelsz a lelki, testi, szellemi egészségedre.
4: Megpróbálok. Aztán vagy sikerül, vagy nem.
3: Az utolsó kérdésem, te milyennek látod a klasszikus zene jövőjét? Mert azért a klasszikus zene elég régóta tartja magát fronton. Te mit látsz ebben?
4: Hát ez egy érdekes dolog, mert azt látom, hogy a klasszikus zenét hallgató közönség azért az idősebb korosztályból tevődik össze.
3: Pedig a diákok gyerekek.
4: Igen, de ők is valamilyen hatás nyomán kezdték el ezt az egészet. És én dolgozom azon különben, hogy a klasszikus zenét olyan fiataloknak bemutatni, akikhez valamilyen oknál fogva nem jut el, vagy akár van bennük egy félsz, hogy itt most nagyon komolynak kell lenni, és nagyon szigorú szabályok vannak, amikor elmegy az ember egy koncertre, pedig azért annyira szigorú szabályok nincsenek. Én azt gondolom, hogy ezen kéne elsődlegesen javítani, amit úgy látom, hogy az utóbbi pár évben már a zenekarok és előadó művészek is elkezdtek csinálni, hogy valamilyen módon megszólítani a fiatalokat, mert értelemszerűen ők a jövő záloga. Hát nekünk pedagógusoknak pedig lenne egy nagyon nagy felelősség, hogy olyan embereket neveljünk, akik a társadalom szerves részévé tudnak válni, és mindenki számára hasznosak tudnak lenni az ő emberi és szakmai mi voltjukkal.
3: Hát nem véletlenül halljuk, hogy nagyon sok zenekar itthon és külföldön is elkezdte ugye a filmzenéket feldolgozni egy-egy koncerten, mert egy gyereknek mondjuk a Harry Potter főcímdala, elmondjuk neki, hogy ez klasszikus zene, akkor biztosan meglepődik, hogy nem csak az a ijesztő valami szigorú, hanem egy Harry Potter vagy egy Star Wars is.
4: Persze.
3: Ezek szerintem is nagyon jó kezdeményezések. Drága Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelted a stúdiónkat. Nagyon jó egészséget, ugyanezt az életkedvet, életörömet kívánom még neked nagyon sokáig, és gyere hozzánk majd máskor is, jó?
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is a legjobbakat kívánom a kedves hallgatóknak.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódik.
1: Menge Penas. Rólunk. Neked.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
3: Szia, hajn!

0: Szia, Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
1: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
0: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
1: Igen.
0: Ez csak simán nak.
1: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szítjú vaszlosásza.
0: Tanuljunk örömmel!
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Július 4-e és 6-a között életre kell a Margit sziget árnyas fái alatt a cigány művészet minden arca. Zene, színház, tánc, divat, képzőművészet, gasztronómia és irodalom tölti meg az első romazúri fesztivált. A rendezvény nem csak a kulturális kavalkát, hanem fontos társadalmi üzenetet is hordoz. A roma közösség nem kívülről értelmezve, hanem saját hangján, saját művészei szemén keresztül mesél önmagáról, őszintén, mélyen és szenvedéllyel. A fesztivál arca Danis Lídia, a színésznő, aki több programban is feltűnik majd a három nap során. A magyar kultúra szerves részeként tekintek a roma kultúrára és művészetre. Egész életemben nagy hatással volt rám a zenénk. Az első Kaiák vagy a száztagú cigányzenekar koncertélményem a mai napig fontos és meghatározó emlékem. Mély és elementáris, katartikus hatással hat rám a cigányzene, a tánc. Azért veszek részt a romazúrin, mert boldogság számom, ha minél több roma alkotó mutatja meg tehetségét és válik láthatóvá, mondta el a tatabányai Jászai Mari Színház társulatának tagjaként ismert színésznő. A színpadon olyan legendák és fiatal tehetségek váltják egymást, mint Snédberger Ferenc, Bangó Margit, Szőke Nikolett és Várkonyi Csibészek, a Kis Rajkó zenekar vagy épp a Tarnabodi Csillagfény gyermekkórus. A színház kedvelőket a Független Színház előadásai várják, a képzőművészet szerelmeseinek pedig átfogó kiállítással készül a Romano Care és a Kugler Art Salon. A legismertebb roma ruha márka a Romani Design divat bemutatót tart, a táncot pedig Balogh Kattesz táncművész, illetve a Romano Glasso csapata képviseli majd, előbbi interaktív tánc bemutatóval, utóbbi tábor tüzes esti zenés táncos vigadalommal készül a fesztiválra. A roma gasztronómia kedvelői sem maradnak élmény nélkül. Ásós Géza Magyarország első cigány éttermének tulajdonosa bográcsos cigány ételekkel, Mautner Zsófi gasztros szakíró pedig roma főzőasszonyokkal és főzősóval csatlakozik a hétvégi programhoz. A fesztivált Kőszegi Edith dokumentumfilm rendező Omar a cigány naív firkálgató művész című filmjének premierje zárja. Az esemény fővédnöke Stál Judit, aki egyben a hétvégi pódiumbeszélgetések moderátoraként neves roma művészek, tudósok és más szakemberek segítségével térképezi fel, hogy él ma Magyarországon a legnagyobb kisebbség. A romazúri megrendezését Budapest főváros önkormányzata támogatásával valósul meg. A Kaiák 1978-ban alakult magyarországi cigány folklór együttes, az első olyan magyarországi cigány együttes, amely országos ismertséget szerzett. Alapítója Varga Gusztáv, célja az autentikus cigány kultúra ápolása. Az együttes 1978. augusztusban alakult szatmári, nagyecsedi Budapestre ingázó fiatalokból. Alapítója Varga Gusztáv, Balogh István, Váradi László és állandó mandolinosuk Básony János volt. Az együttes irodalmi előadója volt Daróczi Ágnes, kezdetben munkásszállókon, ifjúsági klubokban, táborokban és művelődési házakban léptek fel.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
5: Júlcsa, aki megyen a piacra, a kis kosarát jobb karjára felakasztja, lesz is a vasonka, manna csoport.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedű művész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus zenekarának első hegedűse. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
2: Mielőtt belemegyünk még a versenyekbe, egy gondolat erejéig azért térjünk még vissza a zeneiskolai rendszerre. A zeneiskolai rendszer az Belgiumban egészen más, mint a magyar oktatás. Itthon azért a magyar zeneoktatás olyan szerencsés helyzetben van, hogy mondjuk egy növendéknek nem szükséges fizetnie csak egy minimális összeget, mondjuk 8-10 ezer forintot fél évente. Igen. Ez a zeneiskolának a díja tulajdonképpen. De ez Nyugat-Európában azért egészen másként működik. Tehát, hogyha ott mondjuk szeretne valaki beiratkozni egy zeneiskolába is, hegedülni, zongorázni szeretne, azért mélyen zsebébe kell nyúlni, és több száz eurót kell fizetni havonta.
3: Igen, én is hallottam már erről, hogy azért a Nyugat-Európában az picit másabb, de viszont szóval egy évre azt hiszem, nem is tudom, mert ugye nem jártam soha a zeneiskolába, viszont tanítottam már, de a szülőknek így, ahogy mondod, zsebükbe kell nyúlni, ha gazdagok, ha szegények, és az a 2-3-400 euró ki kell fizetni egy évre.
2: És hogy gondolod, ez motiváló lehet egy növendéknek, vagy akár a szülőnek, hogy többet gyakoroljon mondjuk, mint akár a magyar zeneoktatásban? Van ilyen fajta tapasztalatod, hogy össze tudnád ezt hasonlítani?
3: Hát tapasztalatom van benne, mert ugye tanítottam már számos zeneiskolában is Belgiumban, de viszont különbséget nem tudok tenni, mert Magyarországon még nem tanítottam zeneiskolába, de én szerintem csak annyi a különbség, hogy ott többet kell fizetni. Nyilvánvaló mindenhol más az oktatás, picit. Mindenhol Amerikában, itthon, Magyarországon, vagy Ausztriában is más. Szóval mindenhol egy picit különbözik az ilyen metódus, meg az is, hogy ahogy a gyerekek tanulnak a zenéiskolában.
2: Én Münchenben tanítottam néhány hónapot, és egy privát zenéiskolában, és megmondom őszintén, nem éreztem azt a fajta erőt, hogyha akár több száz eurót is kell fizetnie egy növendéknek, illetve a szüleinek. Igen. Az oktatásért. Nem biztos, hogy többet gyakorol, vagy jobban felkészül az órákra, mint akár itthon, amikor nem feltétlenül kell fizetniük a növendékeknek. Úgyhogy nem biztos, hogy ez ebből a szempontból előnyös, viszont az elvárás az lehet, hogy más a tanárral szemben. Hogyha én fizetek, akkor szeretném, hogyha mindent megkapna a gyerek, pontos kezdés, pontos vége, sőt...
3: Igen, még az ott van, ez tényleg így van.
2: Tehát mások az elvárások.
3: Mások az elvárások is, meg én azt vettem észre, hogy azért Belgiumban azért a 60-70% sajnos nem elég komolyan veszik ezt az egészet. Szóval a szülők befizetnek, mit tudom én, 2-3-400 eurót, sokszor még 500-at is egy évre, hogyha magán zeneiskola, akkor nyilván többet is kell fizetni, de én azt vettem észre, hogy nem igazán komolyan veszik akkor sem, hogyha ennyit fizetnek.
2: Tehát nem is biztos egyébként, hogy az a cél egy növendéknél, hogy hegedű művész legyen, zongora művész legyen. Tehát nekünk, én azt gondolom, hogy a feladatunk az az, hogy a gyereket képezzük, átadjuk a tudásunkat, fejlesszük a gondolkodását. Igen. És átadjuk egy olyan értékrendszert, ami az európai kultúrában gyökerezik. Tehát igen, szerintem ez a legfontosabb, és természetesen nekünk a másik nagy feladatunk, hogy a közönséget kineveljük. Hiszen te is egy koncertező művész vagy, és hogyha szeretnénk, hogy a későbbiekben hallgassanak téged is fiatalok, akkor nekünk ahhoz ilyen irányú cselekedetre is szükség van, hogy a fiatalokat tanítanunk kell.
3: Hát muszáj tovább vinni, az igaz. Igaz, és elmondok még egy nagy dologot, hogy ugye mivel, hogy tanítottam kint sokat, ugyanúgy privátban is, meg zeneiskolákban is, így mi is rengeteget tudunk tanulni. Szóval, uh-huh. mint hegedűs, koncerthegedűs, vagy akármi az ember, mi is rengeteget tanulunk azzal, hogy úgy ugye tanítunk. Uh-huh. Én azt vettem észre.
2: Tudatosabban játszol esetleg ezáltal, vagy
3: igen is.
2: Másként nézel akkor mondjuk akár egy zenei gondolatra? Mondjuk,
3: igen.
2: Mondjuk ha például egy egyszerű hangtárról beszélünk.
3: Így van. Szóval olyan dolgokra rájön az ember, amikre egyébként nem jönne rá. Szóval ameddig ugye...
2: Mert természetes.
3: Igen. Szóval játszunk az egyik koncertről a másikra, és ugye picit olyan normálissá válik, hogy azt mi játszuk, azt a darabot vagy művet, és na most én azt vettem észre, hogy az egyik növendékem tanulta a Sosztakovics duókból, ugye az két hegedűre van és egy zongorával, és a első partot tanulta, és én is játszottam az egyik koncerttel a hegedűművész barátommal, Vilmos Csikossal, Csikos Filivel, és hát többször is játszottuk már. Megmondom őszintén, hogy olyan dolgokra jöttem rá, amit egyébként nem csináltam volna meg. De mivel, hogy tanítottam azt a darabot, így rájöttem arra a dologra, amit eddig nem vettem észre. Szóval ez ilyen dolog, igen.
2: Most térjünk vissza egy picit a te tanulmányaidra, hiszen akkor a zeneiskolai tanulmányaidat tulajdonképpen akkor privát folytattad. A középiskolai tanulmányaidat azokat hogyan végezted, miként?
3: Hát igazság szerint én ugye Belgiumban folytattam a tanulmányomat, és én utána én fodrászként tanultam. Azt hiszem, hogy 14 éves koromig, 12-től csak 2 évet tanultam, de utána én elmentem magántanulóként, hogy ugye több időm legyen a gyakorlásra, versenyekre, koncertekre.
1: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse. Most Frank szonátájának első tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mire tanított téged ez a két év, amíg fodrászatot tanultál? Szerettél volna fodrász lenni, vagy úgy gondoltad, hogy szükség van valamilyen szakmára a hegedűn kívül, hiszen hogyha a zenében éli az ember az életét, akkor abból valahogy nehezen lát ki. Ez egy olyan, mint egy kis doboz, mint amikor be vagyunk zárva, és nem láttunk ki a dobozból, és nem láttunk túl ezen a dobozon.
2: Na most én nekem annyi volt, ugye én nekem a nagymamám fodrász.
1: Így van.
2: Szóval én nekem, és a nagybátyám is fodrász, ugye a unokatestvére. És azért egy picit benne van úgy maga a családban ez a hajnyírás, meg vágás. És nekem olyan irány is volt az iskolában. Uh-huh. Szóval választhattam egy pár dolog közül, és akkor nekem ez megtetszett, és akkor mondom, hát ki, miért ne kipróbálom.
1: Tehát ez is egy családi örökség.
2: Ez is, igen, amúgy, igen.
1: És azt gondoltad, hogy majd letérít a hegedű vagy a zene útjáról, vagy ez még jobban megerősített téged abban, hogy akkor mit szeretnél?
2: Hát igen, szóval ugye annyi volt, ugye ez nem egy kimondottan fodrász iskola volt, csak volt olyan szak az iskolában, szóval ugyanúgy volt matek, meg mit tudom én, flamand nyelv, meg minden, ami egy ugye középiskolában van. Na most ugye ott annyit kell tudni, hogy ott úgy van az iskola, hogy reggel 8:30-tól oktatás van, este 16:30-ig. Szóval ott tényleg kemény az iskola, és meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem igen volt úgy időm már, akkor ugye az ember már nem úgy tanul, igen, nem úgy teljesít.
1: Igen, hiszen hogyha az embernek olyan tervei vannak, hogy hegedűművész akar lenni,
2: igen,
1: akkor abba sok energiát bele kell
2: így
1: tenni.
2: Van. Abba az időben én rengeteget versenyeztem, uh-huh, és koncerteztem. Uh-huh. És úgy tudtam megoldani, hogy végeztem ugye 16:30-kor. Kijöttem az iskolából, hazamentem, ettem, megírtam a leckémet, vagy először gyakoroltam, mert gyakorolom egy 3-4 óra hosszát. Utána volt már ugye éjfél majdnem, utána megírtam még a leckét, vagy tanultam a következő órára, az iskolára, és ez így ment évekig.
1: Na jó, de ez hosszú távon ez nem működik, hogy az ember nem 8 órát az iskolában tölt, tanul,
2: így van,
1: utána még szeretne gyakorolni még nem tudom néhány órát, és aztán még leckeírás, igen, és akkor ezért döntöttél végül is úgy, hogy akkor hát inkább a magántanulás felé veszed az irányt?
2: Is, és nekem volt olyan időszakom is, hogy én nekem egy napon 2-szer volt hegedű órám. Szóval úgy volt, hogy reggel 5:00-kor keltem, 6:00-kor ott volt a Bezvernyi, a hegedű tanárom, vagy 17:30, igen, nálunk, ő jött mindig hozzánk, és, vagy 17:30-ra, nem is tudom már, és egész, ameddig nem kellett elkészülnöm az iskolába, ő tanított engem. És jó, ez nem ment hosszabb ideig, de volt egy ilyen szakasz is, mert készültem a Krumió versenyre, és csak 2,5 hónap volt. Uh-huh. Elmentem az iskolába, hegedű óra után reggel, azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Hazaértem, megint hegedű óra, ott volt már, mire én hazaértem. Kávézott, evett, minden. Aztán...
1: Hát akkor egy családi barát volt.
2: Így van, mint a második apám lenne, szóval tényleg óriási dolgokat nyújtott nekem. Uh-huh. Na most, és annyit kell tudni, hogy mire hazértem az iskolából, ő már ott volt sokszor. És már úgy várt, hogy cigi a szájába, és akkor nyomta a dolgokat, meg minden. És akkor, mit tudom én, 6:00-tól tanultunk megint 8:00-ig, vagy 9:00-ig. És ez így ment, ameddig nem kezdődött a verseny. Szóval egy durva 2,5 hónap volt.
1: Hogyan tanított? Milyen módszerrel? Milyen trükkjei voltak? Te hogyan érzed? Hogyan
2: arról tudnék szerintem egy hétig beszélni. Vagy te lehet, hogy több,
1: hát csak a
2: több évig.
1: Igen.
2: Szóval, hát trükk az rengeteg volt neki. Szóval olyan felfoghatatlanul ismeri a zenét, meg maga a hegedülést is, hogy káprázatos. Egyszerűen egy hegedű óra, nem egy hegedű óra, hanem egy koncert, szóval az ember tényleg elkezd nála tanulni, és ő nagyon beleéli magát, szóval ő mutatja is, beszél rengeteget, beszél az óra közben is, hegedül is. Szóval tényleg, ha kell, akkor újról is tanítja az embert, és ugrál is, hogy megértsd azt, amit ő akar hallani, vagy hogy eljátszam úgy, ahogy ő akarja. Tényleg nagyon, de nagyon jó ember is, meg nagyon hegedű tanár is. És én csak annyit tudok mondani, hogy egy zseni.
1: 12 évig tanultál nála, és számos versenyen voltál. Melyek voltak azok a versenyek, amikre a legszívesebben emlékszel vissza, illetve a legjelentősebbek voltak?
2: Hát, amire úgy visszagondolok, az a, ugye egy kisgyereknek 8 éves voltam, az első verseny, ugye? Azt hiszem, hogy 5. Radós Dezső verseny volt akkor.
1: De ez még a 104 időszaka, ugye?
2: Igen, igen, akkor tanultam még a 104-nél, és akkor én ott első helyezést értem el. Kiemelt arany.
1: Minősítést kaptál?
2: Igen, minősítést kaptam. Utána még volt egy pár verseny Belgiumban, Hollandiában, meg tényleg egy pár helyen, de amire még a legbüszkébb vagyok a versenyeim közül, az a Arthur Grumio hegedű verseny. Mert ott tényleg azért magas volt a léc nagyon. A dolog volt olyan is, hogy a Horowitz unokája, meg ilyesmi, szóval voltak kínaiak, ázsiaiak, szóval tényleg annyi jó volt, és ilyen 5-6 évesek úgy egedültek, hogy hát nem hiszed el. Szóval egyszerűen hihetetlen, amit le tudnak egedülni. És megmondom őszintén, hogy nem én voltam a legjobb ott a egedő versenyen, mert tényleg voltak jók. És én arra vagyok a legbüszkébb, hogy ott első helyezést értem el, és plusz még nem neveztek ki a D kategóriában sem első helyezést, mert azt mondta a zsűri, hogy ameddig egy 14 éves gyerek jobban hegedül, mint egy felnőtt, addig nem lehet ott győztes. Szóval mind a két kategóriát így megnyertem. És ugye van az Erzsébet verseny is, és a Grumio verseny az a fiatal Elizabeth verseny. Szóval úgy mondják, úgy, hogy fiataloknak, olyan tudásúaknak. De én nagyon büszke vagyok arra. Szóval ez a két verseny. Ugye az első verseny, meg ez.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most César Franck hegedű szonátájának befejező 4. tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mit gondolsz, fontos egy művész életében az, hogy versenyekre járjon? A versenyzés szükséges manapság? Hozzád valamit a művészetünkhöz?
2: Én megmondom őszintén, hogy nem a kedvenc dolgom versenyezni, mert én úgy vagyok vele, hogy az nem zenélés. Ott tényleg az ember versenyezik, és tényleg azért versenyezik, hogy megnyerje azt a zenélést. Én nagyon ellene vagyok ennek a szegész dolognak. Nyilvánvaló ad a zenész életéhez valamit, de valamikor nem. Valamikor tényleg valaki megnyer, mit tudom én, 60 versenyt, és nem tud érvényesülni egyszerűen. Mert nincs szerencséje, nem jókor van jó helyen. Szóval én szerintem ez a szerencsén is múlik. Nem csak az, hogy tényleg valaki versenyzik, meg mit tudom én. Nekem van pár verseny első helyezésem, azt hiszem, hogy 9 vagy 10, de úgy nagyon nagy dolgot egyik sem nyújtott. Úgyhogy én az én szemszögömből úgy látom, hogy nem a legfontosabb.
1: Én pedagógiai szempontból tartom egyébként jelentősnek, tehát hogyha van egy diák, akit mondjuk motivál az, hogy tegyük föl, nem tudom, május 5-ére fel kell készülnie egy versenyre, akkor azért mindent megtesz, hogy május 5-én tökéletes legyen. Hát legalábbis jobb esetben. Tehát, hogy végül is van egyfajta motivációs célja ezeknek a versenyeknek.
2: Van, nyilvánvaló van motiváció, meg persze, így van, fontos is, nem azt mondom, hogy nem fontos, de a zene nem erről szól.
1: Valóban, ez kétségtelen.
2: Hogy
1: ez inkább a pedagógiai része a
2: dolognak. Igen, szóval ez tényleg arra jó, hogy az ember meglássa, hogy hol tart, vagy hogy tényleg tud-e nyerni a tanuló.
1: Vagy hogy összehasonlítsa mondjuk másokkal a saját tudását?
2: Igen. Nyilvánvaló ez is benne van az egészben, de én nekem a zene nem erről szól, hogy valaki most tényleg versenyzik. Nyilvánvaló fontos, mert sose lehet tudni, hogy ki van ott, még akkor is, hogyha nem nyer az illető.
1: Igen.
2: De nekem nem ez a legfontosabb. Nekem az a legfontosabb, hogy tényleg aki kint áll a színpadon, hogy élvezze a muzsikát.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Nem mondom, hogy nem.

Yeah.

0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-Akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása, már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök, 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 23-a van, szerda, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója a mai vendégem, aki mesélt nekünk a zenekar történetéről, a saját gyökereiről és művészi kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm szépen, Robi, hogy elvállaltad a beszélgetést!
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
4: Mint mindig, most is rengeteg koncertetek van, ahogy néztem a zenekarnak a naptárát. Egy-két koncertet, fesztivált esetleg megemlítenél ezek közül, hogy mire készültök mostanában?
5: Pár nap múlva Művészetek Völgyébe játszunk, aztán Ördögkatlan, aztán augusztus elején megyünk egy erdélyi turnéra, aztán a Margit-szigeten lesz egy nagy koncertünk, és aki a zsinagógába vesz jegyet, azt nem csak minket, hanem a Budapest Klezmer bandet is látja, hogy ez egy közös koncertünk lesz.
4: Természetesen nem nagyon kell bemutatni, gondolom, a közönségnek a Budapest Bárt, hiszen itt a rádióban is rendszeresen lehet titeket hallani, és hát azért, ha jól tudom, 18 éve már meg ez a zenekar?
5: 2007-ben alakult.
4: 2007-ben.
5: És elvileg nem zenekarként alakult a Budapest Bár, hanem egy albumot szerettem volna készíteni, ahol a kávéházi cigányzenét egy kicsit megújítani, újra hangszerelni, és olyan előadókkal, olyan énekesekkel előadni, akik még kvázi cigányzenekar élén nem álltak, és erre a barátaimat, nagyon sokat már ismertem az énekesek közül, az alternatív és a pop és a rock világából kerültek a zenekarba, de kimondottan egy albumra hívtam meg őket, csak valahogy életben maradt a zenekar.
4: 18 év, hát azért igen. Az nem kevés idő egy zenekar életében. Nem sok ilyen zenekar van, azt el kell, hogy mondjuk, főleg így a
5: könnyű
4: zenében.
5: Ami nagyon az elején megfogott az, hogy mennyire, ahogy az embereknek elkezdtem szólni, például Lovasi Andrásnak, vagy Kis Tibornak, akkor, hogy mennyi közük volt ehhez a műfajhoz. És amikor a Lovasi Andrist hívtam a zenekarba, ugye a Kis Pál és a Borznak a frontemberen, és a Kis Csillagnak, akkor azt mondta, ahogy beszélgetés kapcsán kiderült, hogy amikor katona volt, akkor a katona zenekarba játszott egy kis zenekarral, szórakoztatták a közönséget, a helyi erőket, és ezeket a számokat szinte ő mind játszotta, énekelte, hogy ismerte. Kis Tibinek meg a nagyapja aranykoszorús nótaszerző, úgyhogy így összeértek a szálak, vagy ha Németh Cucit említeném, ő énekli a Kis Tibivel a Szívemben Bomba című számot, akkor ő meg azt mondta, hogy az édesanyukája az ölébe ültette 5-6 éves kora körül, és ezt a dalt énekelte. Úgyhogy ez így van meg neki, ez a Szívemben Bomba. Úgyhogy minden énekesnek volt valami kapcsolódási pontja a régi 20-as, 30-as évek pesti muzsikájához, dalaihoz.
4: Azt mindenféleképpen említsük meg, hogy amikor megalapítottad ezt a zenekart, akkor ott volt melletted már a feleséged is.
5: Igen, igazából mi ketten álmodtuk meg ezt a zenekart, a feleségem Gáncs Andra, aki mai napig is, és mindig is a zenekar menedzsere és producere volt, és most is az. Igen, hogy közösen álmodtuk ezt meg, és igazából az is benne volt ebbe a történetbe, hogy én nagyon sok zenekarba játszottam a Budapest Bár megalakulás előtt, a feleségem nagyon sok helyen dolgozott, tanított a külföldön is, és nagyon keveset voltunk együtt. Volt olyan, amikor a Ferihegyi reptéren találkoztunk, és ő akkor épp valahova ment, és én valahonnan jöttem, úgyhogy hetekig nem láttuk egymást, és ezt még tudtuk növelni. Volt olyan, hogy én Franciaországban voltam, ő pedig Angliában, és akkor gyors vonattal mentem át hozzá, és akkor úgy találkoztunk, mert volt egy-két szabad nap, hogy nagyon kevés időt volt lehetőségünk együtt tölteni, és ezért akkor azt mondtuk, hogy csináljunk valami közös dolgot, de nem akartunk milyen nagyot, valami olyat akartunk, ami, ahol egy kocsiba elfér a produkció. Hát sajnos ez a Budapest Bár nem az lett, hisz most per pillanat 18 tagú a zenekar.
4: Nagyon sokan megmaradtatok még a kezdeti időszakból. Azóta persze pár ember változott, de alapvetően azért megmaradt a kezdeti mag tulajdonképpen.
5: Igen, hát ugye ez a 18 év azért rengeteg idő. Egy-két, hát inkább énekesek jöttek, mint hogy elmentek volna, hisz annak idején 10 énekessel kezdtük el a produkciót, és most, és közben jött ugye Behumi Dóri, Ferenci Gyuri, Mező Misi, Tóth Vera, ők a, és a, most a Ferenci Gyurinak a lánya is, Ferenci Bora, ők az új énekesek, és akkor régi tagok pedig, akik 2007-től velünk vannak, az Lovasi András, Kis Tibor, Frank, Szűcs Krisztián, Kollár Klemenc László, nem tudom, hagyta meg ki valakit, nagyon sokan vagyunk, és a lányok ugye Németh Juci, Rutkai Bori, ők régi, a 2007-ben alakult formáció.
4: És hát az zenészek tagok. Is.
5: Igen, így van. Most per pillanat a cimbalomnál volt váltás, per pillanat Ürmös Sándor már 3-4 éve a cimbalmos a zenekarnak, a dobosunk pedig a Covid alatt egy kicsit elfáradt, és azt mondta, hogy hát ő nagyon megörült ennek a Covidnak, és nagyon örült, hogy nem kellett utazni, úgyhogy gyorsan nyugdíjaztatta magát, de hát nagy örömünkre a fia vette át a stafétabotot, úgyhogy itt már generációk is előbukkantak. Ugye hát ennyi idő, ilyen idős zenekarnál már ez nem olyan véletlen, és nem olyan fura, és a Kisvári Bence a dobosunk most, úgyhogy Kisvári Ferit a fia váltotta. A zongoristánk Ökrös Károly, aki nem csak zongorán, hanem harmonikán is játszik, és a bőgös pedig Farkas Ricsi.
4: Mi volt a legnehezebb a kezdeti időszakban? Mi volt az első nagy áttörés? Te ezt hogy éled meg?
5: Nagyon szerencsésnek mondhatom magam abból a szempontból is a zenekart is, hiszen amikor az első koncertünket adtuk, akkor az a Katona József Színházba történt, 2007. december 19-én, és egy dupla előadás keretében történt, hisz olyan nagy volt az érdeklődés, pedig akkor még nem tudhatták nagyon az emberek, hogy mi is igazából a Budapest Bár, de nagyon impozáns volt szerintem nekik a névsor, akiket láthattak, ugye 10 kiváló énekes, és ezek az énekesek egyébként mindegyik frontember, mindegyik saját zenekarral rendelkezik, és itt valamit egészen mást fognak előadni, méghozzá régi magyar 20-as, 30-as évekbeli slágereket. És rögtön két teltház nagyon nagy siker volt, de én azt gondolom, hogy amikor kicsit elhagytuk ezt a 20-as, 30-as évek világát, és akár az alternatív irányba elkezdtünk. Például lettek olyan feldolgozásaink, amit ugye nagyon kevesen ismerhetnek, ilyen a Trabant zenekar, vagy a vagy hasonló ilyen alternatív zenekarok muzsikája, és nagyon nagy áttörés volt, ez volt a harmadik lemezünk, a Hoppá, és olyan különleges hangzást, világot találtunk meg így pár év alatt, amit most már, hogyha az ember meghallja, akkor rögtön tudja, hogy hát ez a Budapest Bár. Tehát nekünk is idő volt, míg ezt a hangzást kialakítottuk, és én azt gondolom, hogy ez az egyik, amire nagyon büszke vagyok, hogy egy olyan zenekar vagyunk, aki meglévő számokat játszik, nem saját számokat, és mégis egyedivé tudott válni az a hangszerelés, az a hangzásvilág, amit mi képviselünk. Természetesen azóta Budapestben már saját számok is születtek, ilyen például a 20.000 éjszakás kaland, amit Szűcs Krisztián itt és a zenekar közösen hangszerelte, úgyhogy nagy örömmel elmondhatom, hogy születnek is ebben a stílusban most már dalok.
4: Hogyan tudnád összefoglalni a zenekar koncepcióját röviden? Mert tulajdonképpen a hangzást azt itt sikeresen kialakítottátok akkor az idők folyamán, de maga az, hogy ennyi énekes, szóló énekes van egy zenekar előtt, ez nem egészen tipikus.
5: Igen, egyáltalán nem. Az volt számomra nagyon fontos, amikor az albumot készítettük, hogy igazából minden dalt egy-egy új hang énekeljen, és ezért volt ez az ötlet, hogy 10 énekest hívjak el az albumra. Aztán amikor elhívtam az énekeseket, és még a stúdió munkálatok, de már a vége felé úgynevezett master anyagnál tartottunk, akkor az énekesek elkezdték kérdezgetni, hogy és akkor lesz-e esetleg lemezbemutató? És én egyébként nem gondolkodtam ebbe, hazamentem. Hát ugye, ha jó így hazamenni, amikor otthon egy igazi menedzser várja. És ő várt ott, és akkor azt mondtam, hogy szeretnék. Igen? No jó, akkor ezen gondolkodjunk el. És utána rögtön pár nap múlva mondta, hogy akkor a Katona József Színházban lesz a lemezbemutató. Na és amikor a lemezbemutató megtörtént, még mindig azt gondoltuk, hogy ez a lemezbemutatóval kész, ez egy projekt, ez lezárult, és akkor jöttek a szervezők, hogy ide hívnak minket, oda szeretnének meghívni, leültünk az énekesekkel, és mindenki azt mondta, hogy örömmel jön, ebben nagyon sok van, és ő szeretne ennek a részese lenni továbbra is. És még mindig azt gondoltam akkor, hogy elkészül ez az album, és majd ha a következőt csinálom, akkor azt más énekesekkel fogom tenni, de erre jött az, amikor már elkezdtünk közösen turnézni, az énekesek mondták, ó, van még egy nagyon jó dal a következő albumra, én ezt majd szeretném. És akkor megint hazamentem, és azt mondtam a feleségemnek, Andikám, hát figyelj, ezeket az énekeseket az nem rakhatjuk ki, mert már mondták, kis Tibi most tegnap mondta nekem, koncert után, hogy melyik dalt szeretné a második, a következő albumon énekelni. Úgyhogy ez csodálatos, hogy nem egy erőltetve jött össze, ez egy laza szövetségnek indult, egy album erejéig, amiből olyan szövetség, zenei szövetség alakult ki, ami mai napig összetartja a zenekart, és ez a fajta egymás és a zene iránt való szeretet tartja össze ezt a zenekart.
4: Beszéljünk egy picit a sikerekről. Rengeteg albumot adtatok ki, rengeteg országba jártatok már.
5: Igen, hát több mint 10 albumunk jelent meg, amit van egy-két különleges helyszín, amit nagyon a szívembe zártam, ez ilyen Brazília, amikor kint turnéztunk, 2 hétig turnéztunk kint, ez utána rögtön mentünk New Yorkba, az Alabaskolba játszottunk, majd természetesen egy helyi jazzklubban New Yorkba, de Törökországba, Franciaországba, Angliába is játszottunk. Nagyon sok helyen megfordult már a zenekar, de egyébként én azt gondolom, hogy a legjobban itthon működik, hisz magyar dalokról van szó, és ennek a már 100 év zenéjét, amit a Budapest Bár felölel és előad, úgyhogy ez itthon legjobb játszani, de nagyon izgalmas kikacsingatni, és tényleg Brazil is ilyen csodálatos volt, hogy emlékszem, volt egy koncertterem, ahol egy ilyen 300-400 kisebb koncertterem volt, és két napot játszottunk, 2 egymás követő estét, egyik este teltház volt, a következő este egy vetítőn még ki kellett vetíteni, ezt megoldották gyorsan a szervezők, mert még több száz ember kinn állt, és úgy néztek minket, úgyhogy természetesen azért az a fajta rutin már megvolt bennem, hogyha valahova megyünk, akkor a helyi dalokat is feldolgozzuk, sőt, ötvözzük a mi muzsikánkkal, úgyhogy voltak, ugye, ha brazil zenére gondolunk, akkor mindenki a bossanovát és a szambát az, amit jobban ismer. De egyébként az ő kultúrájukba, és az a fajta, amivel nagyon meg tudják mutatni a virtuozitásokat, az pedig a soho, amit az egy olyan műfaj, nagyon tudnám hasonlítani a cigány zenéhez. Megvannak a csodálatos dallamok, nagyon gazdag, megharmonizált dalok, és közben mindig van rá variáció. Úgyhogy olyan, mintha azt mondjuk, hogy nálunk egy csárdás, nagyon jó harmóniákkal, és közben még a szólista variációzik. Na most a soho az ugyanilyen, amit a brazilok játszanak, és én megismerkedtem ottani zenészekkel, mielőtt kint játszottam a Budapest Bárra, én előzőleg 2 évig, előző 2 évben 2-3 hónapot kint tanítottam. Volt szerencsém egy angol ösztöndíj keretébe, és egy vegyes kórust tanítottam, fiúkat, lányokat, ilyen 8 és 16 év közöttieket, és ugye a Kodály módszer szerint tanítottam nekik akár a magyar dalokat, vagy akár cigány dalokat is énekelni. A feleségem tanította ő nekik a cigányul a szöveget, és ugye egyébként úgy, hogy a feleségem nem is cigány származású, de gyorsan megnézte a albumokról a fonetikusan leírattak, vagy hazatelefonáltunk, segítettek, és ő tanította nekik, én meg a dallamot, és tanítottam hegedűt és zongorát is. Úgyhogy ott megismerkedtem olyan muzsikával, amikor már visszamentem a Budapest Bárra játszani, akkor már tudtam, hogy milyen dalokat szeretnék feldolgozni. Ott van egy nagyon híres régi zeneszerzőjük, hát olyan, mint nálunk nem csak előadod a zeneszerzés, Járóka Sándor, náluk úgy hívták, hogy Pisinginje. És olyan csodálatos dallamok vannak, amiket azóta is, ha van lehetőségem, akkor játszom. Meseszépek, és ezt megpróbáltuk a közönségnek ötvözni a mi muzsikánkkal, és úgy adtam, akár egy pacsirtába is belehetett a virtuózabb dalokat, a brazil dallamokat beletett csempézni, és imádták.
4: Mi a sikeretek titka?
5: Nagyon összetett, ezt már nagyon sokszor kérdezték.
4: Gondolom.
5: Egyik részről az, hogy olyan ikonikus énekesek vannak a zenekarban, akikre nagyon sok ember kíváncsi. Olyan dalokat játszunk, ami fülbemászó, és átmentjük a következő generációk számára, hogy nagyon jól lehet rá szórakozni. Egy olyan fajta hangszerelésben, amit ezelőtt még nem hallhattak így, úgyhogy nagyon sok minden és ez nagyon sok mindenből áll, és ezért is azt tapasztalom koncerteken, hogy a közönség a korosztályt nézve, hát egészen a piciktől a pár évesekig ugye hozzák a szülők, hogy generációkat tartunk össze. Jönnek szülők, nagyszülők, unokák, családi programnak is kitűnő, hisz nem csak az, hogy elviszem a 8-10 éves kisgyereket olyan koncert, ami neki jó, és unatkozik a szülő, hanem eljönnek és minőségi, kellemes, jó muzsikát kapnak, és az egész család tudja élvezni. Vagy akár nagy baráti társaságok, amiket tapasztal, akkor 8-10-15 jegyeket is vesznek, hisz nagy csapatban jönnek és szórakoznak.
4: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy tulajdonképpen kikből áll a közönségetek? És akkor így nagyjából már válaszoltál.
5: Igen, hát a fő az a 30 és 50 között van, én azt mondanám, és akkor fölötte is jóval, például játszunk szabadtéri helyszíneken nyáron, és nem ritka, hogy akár elsősorban 70-80 évesek ott állnak. Nehéz elhinni, hisz egy nyári este azért 2 órát, 2,5 órát ott áll egy koncerten, azért nem olyan egyszerű. Nekem fárasztó lenne, megmondom őszintén, és irigykedem ilyenkor, hogy végigek, milyen extra, és szórakoznak, és táncolnak, de ugyanígy látok tizenéveseket, akár kisebbeket, rengeteg felvételt kaptam még az első időkből, amikor 8-10 éves kisfiúk stuxnak öltözve, kemény kalappal és sétapálcával éneklik ezt a dalt, hisz nagy kedvenc. Vagy akkor kislányok éneklik, reggelizve az asztalon, hogy tisztes őszes halánték. Úgyhogy ilyen csodálatos dolgok, vagy akár a rumba című számukat, úgyhogy, vagy a szilvafácskát, úgyhogy nagyon sok ilyet kapunk, és ez nagyon örülök, hisz ezek a gyerekeknek benne lesz a kultúrában, hogy itt a magyar zenés, a magyar dalok, nem csak a külföldi zenét hallgatnak. És én, amikor annak idején jött az ötlet, akkor pont így alakult ki, volt egy törzshelyem, ahova szerettem járni, egy kávéház, és mindig külföldi zenét hallottam, és nagyon örültem annak, amikor ritka pillanatnak, amikor még valami magyar zene megszólalt, és innen jött az ötlet, hogy készíteni kell egy albumot, rengeteg kávéház nyílik, ugye a 2000-es években, és ez megváltozott, mert fiatalok is járnak laptoppal, megváltozott a kávéházi kultúra, de viszont újra élet, úgyhogy azt mondtam, hogy szeretnék egy albumot, ahol ezt a fajta muzsikát hallhatja a közönség.
4: A Covid milyen hatással volt rátok? Éreztél valami változást azóta?
5: Természetesen, és ezzel nem csak én vagyok itt. Hát nehéz időszak volt, hullámvasút volt, azt kell, hogy mondjam, mert az elején nagyon örültem, hogy egy kicsit lehet pihenni, és nem kell az állandó koncertezés, albumkészítés, próba, egy folyamatot egy kicsit meg lehetett szakítani. De amikor eltelt több hónap, és még mindig nem láttam, hogy ebből hova lesz kiút, és ugye ez nem csak velünk történt meg, hanem nem volt olyan földrész, ahova elmentél volna, és ez másképp lett volna. Úgyhogy nagyon fura volt, hogy az egész világ konkrétan be van zárva. Félelmetes is volt, és akkor ugye én megpróbáltam lefoglalni magam, akkor jött több hang, még egy-két hangszernek a tanulása, amit addig nem tehettem meg, viszont azt érzeztem Covid után, hogy nem jutottunk el arra a szintre, akár a koncertek számát nézem, kicsit megváltozott a világ, kicsit nehezebben akart beindulni, és közel vagyunk hozzá, de azért még nem vagyunk ott, mint Covid előtt.
4: Megváltozott az igény is esetleg?
5: Azt látom, az emberek járnak koncertre, szeretnek koncertre járni, csak én azt, amit látok, hogy az emberek pénztárcája azért véges. Ja. És ugye a koncertjegyek, ha a Covid előtt időszakot nézem is utána, hát mondhatom azt, hogy több, mint a duplájára ugrott. Most már színházba se 3-4 ezer forintért megyünk, hanem 8-10 ezer forint, és arra emlékszem, előtte így volt, igen. És a Budapest bárra is régen 3-4-5-6 ezer forint volt a jegy, most már 10-12-15, és nem ritka, hogy 20 ezer is, úgyhogy azért ez is leredukálja azt, hogy mennyien járnak, de most volt épp a születésnapi koncertünk, és 5-6 ezer ember volt a Pakból, úgyhogy nem szeretnék panaszkodni, de azért ez érezhető, ha nem is legfőképp a Budapest bárnál, de sok kollégám, sok más zenekarnál azért ezt tapasztalom. Erről beszélgetünk sokat.
4: Térjünk vissza most egy picit a gyökerekhez, hogy honnan sikerült eljutni ehhez az óriási sikerhez. zenés családból származott.
5: Igen, így van. Hát 5 éves korom édesapám adta kezembe a hangszert, aki egyébként...
4: Hát ő kezdette veled foglalkozni.
5: Így van. És aki ő Brácsán játszik, Farkas István, egyébként a 100 tagú cigány zenekarnak volt nagyon sokáig az egyik szólamvezetője, és na 5 éves koromban kezembe adta a hangszert, és azt hiszem 7 éves voltam, hogy zeneiskolába elkezdtem a tanulmányokat, és azt nagyon jól tudom, hogy arra jól emlékszem, hogy én a klasszikus zenével kezdtem, és valahogy az nagyon megtetszett nekem, de aztán megláttam egy nagy zenekart a tévébe, hogy nagyon sokan játszanak, és én azt mondtam édesapámnak, hogy na én ebbe a zenekarba szeretnék játszani. Hát ez volt a 100 tagú cigány zenekar, amikor megalakult, azt hiszem, hogy 10 éves körül lehettem, és 14 évesen kerültem be a zenekarba, és először ott játszottam olyan zenét, ami nem a klasszikus zenéhez kötődik. És az nagyon megtetszett nekem, hogy több mint 10, azt hiszem 12 évet töltöttem a zenekarba, és egyébként édesapáddal is ott ismerkedtem meg, és a zenekar koncertmestere volt. Úgyhogy az nagyon szép emlékek, meg nagyon jó időszak volt az, meg kisgyerekként megélni, hogy ennyi ember közt lenni, és akkor azt hiszem, hogy a legjobb muzsikusokkal találkozhattam. Boros Lajos, Berki László, Járóka Sándor, Lendvai Csócsi József, édesapád, tényleg olyan muzsikusok voltak ott, hogy nem csak a zenét, de a maga viselkedést, és tudom, a hétköznapi életet, hogy hogyan élik, azt is lehetett tőlük tanulni.
4: Hol tanultad a cigányzenét? Gondolom nem a
5: zeneiskolában. Nagyon érdekes, mert igazából cigányzenét nem tanultam soha, és az nem is, valahogy nem is annyira vonzott. Úgyhogy én vendéglátó helységekben soha nem játszottam, de viszont ez a régi kávéházi cigányzene, ami nem a Nóta és a Csárdás, mert 20-as, 30-as éveket nézzük, akkor a kuplék, a sanzonok, a jazzes hatású dalok, az amerikai, német, francia, akár van egy kis keleti beütés is, amit észrevehetünk ezeken a dalokon keresztül. Sokkal inkább ez érdekelt engem, de az a fajta szórakoztatás, amit a cigányzene tud egyedülállóan adni, az nagyon tetszett. Csak én szerettem volna, hogyha ezeket a dalokat nem kávé, nem vacsora mellett hangzanak el. Én nekem fontos volt, hogy ezt a színpadra vigyem, és fő műsoridőben ezek a dalok hangozzanak el, akár például, ahogy a MIPÁ-ba is a Bartók Béla hangverseny teremben játszunk. Én nagyon büszke vagyok, hogy ezeket a dalokat kihoztuk, és egy másik polcra helyeztük el.
4: De abból a szempontból azért egy picit más, mint a 100 tagú cigány zenekarnak a repertoárja, hogy azért egyedi hangzás
5: természetesen, világos, hát inkább a 100 tagú cigány zene a könnyű klasszikusok, igen, és a virtuós cigány darabok irányába lehet őket megtalálni. Mi nekünk ez teljesen más volt, ez nagyon sok idő eltelt, és ez a szeretet nekem egyébként onnan jött, hogy én nagyon szerettem mindig a régi magyar filmeket, Kabos, Latavár, és ezekbe ezek a dalok felcsendülnek, akár a Meseautó, vagy rengeteg dal, és én ez a fajta világ, ez a fajta millió, ez nekem nagyon tetszett, ez a régi, ez az elegáns, ez a patinás, ez a fajta világ, ez nagyon közel áll hozzám.
4: A 100 tagú cigányzenekarnak azért rendszerint legendás sikerei vannak, mondjuk így, hiszen amikor a koncert után feláll a közönség, és óriási ovációban törnek ki, és szinte szétszedik a koncerttermet, ami azért nem ritka.
5: Nem volt ritka, ez így van.
4: Igaz?
5: Ez így van.
4: Az hát, hihetetlen élmény hát lehet, még velük, az előadóknak is.
5: Igen, ez így van, és velük jártam be először a világot. Hát itthon sokkal kevesebbet koncerteztünk annak idején, mint külföldön. Igen. Abba az időben egy francia menedzserünk volt, Xavier Dubuc, aki a világon mindenhova elvitt minket. Európában szinte minden országban játszottunk, de Amerikában, Dél-Amerikában, velük jártam először Guatemalába, Közép-Amerikába, Japánba is a 100 tagúba jutottam el, és egy olyan fajta érzés, egy olyan fajta, ennyi emberrel utazni, és koncertezni és ezt a sikert megélni, 14-15 évesen, ez elképesztő. Majd azt hiszem 18 lehettem, amikor a zenekar egyik vezető prímása lehettem, hát és onnan meg még izgalmasabb volt az élet. Úgyhogy tényleg csodálatos, hogy és mai napig működik ez a zenekar, és ma azt hiszem, hogy 35-40 éves, nem is tudom hány éves a zenekar, elképesztő. És amikor a zenekarban játszottam, emlékszem, hogy 186 tagú volt a 100 tagú cigány zenekar. Egészen elképesztő.
4: Így van. Valahol egy óriási show műsor egyébként, amit ők csinálnak. Így tehát van. Amikor a végén a pacsírt, a felcsendül.
5: Meg ennyi ember, hogy együtt muzsikál, ez már olyan fajta kuriózum, és ugye ez behatárolta, hogy csak nagy koncerten meg be tudunk játszani, és ez tényleg így is volt, hogy a legnagyobb koncerten meg be játszottuk. Hát évekig a téli koncertjeink az végig a francia Rivérán zajlott, meg az ő a téli francia turné, ahol 6 hét alatt 25-30-35 koncertet adtunk, elképesztő. Hát Franciaországban talán minden második városban biztos, hogy játszottunk, igen. Még ilyen kisebbekben is, úgyhogy, és azt hiszem 7-8 éven keresztül jártuk a Franciaországot, úgyhogy szinte mindenhol jártam Franciaországban.
4: És a számtalan CD felvétel.
5: Rengeteg, és van. Akkor élő felvételek is, az egyik a Lioni, amire nagyon auditoriumban, amikor játszottunk, az ott készült az egyik dupla albumunk, de számos albumot készítettünk, nem csak itt, hanem külföldön is élő koncertek keretében.
4: Tehát, hogyha az ember fiatalon ilyen élményekhez jut, akkor az valahol determinálja is. Nem minden esetben, de azért nem nagyon meglepő, hogy akkor ezek után te is egy olyan formációval állsz elő, mondjuk felnőtt korodban, mondjuk így, ami tulajdonképpen a Budapest
5: Bárhoz vezetett. Igen, én azt gondolom kellett ahhoz, hogy én a 100 tagú cigány zenekarba játszak, és utána még én nagyon sok zenekarba játszottam. Több, volt egy olyan nyár, amikor egészen pontosan 11 zenekarba játszottam. Úgyhogy minden, minimum volt, hogy minden nap egy koncertem van, de nagyon sokszor kettő is volt. Úgyhogy az egy olyan nyári időszak volt, amikor onnan azt mondtam, hogy jó, ezt befejeztük, és akkor elmentem, felvételiztem a zeneművészeti főiskolára, és ott Dénes László keze alatt fejlődhettem, és igazából azt a fajta minőségi muzsikálás, azt a fajta klasszikus zenét, azt tőle tanulhattam, és nála is diplomáztam.
4: Fontos volt számodra, hogy diplomát szerez?
5: Mindenféleképpen, hisz az volt az érzésem a 100 tagú cigány zenekarban már vége felé, hogy valahogy innen nem lehet tovább. Itt az ember itt van, ez a repertoár, néha változik egy-két szám, de olyan merőben más dolog nem történik. Viszont én mindig nagyon nyitott füllel jártam, és nagyon sok zenei stílus engem még érdekelt. Hát így is azért is kezdtem el mondjuk gitározni, mert a dél-amerikai brazil zene az imádtam, és az gitáron szólal meg, vagy nagyon szerettem a balkáni zenét, ott pedig a harmonika az nagyon dominál, vagy imádtam az zongorát, és akkor ezeket a hangszereket pont azért kezdtem el tanulni, mert is stílusilag nagyon szerettem én azokat jól ismerem, és nem csak ismerem, de el is sajátíthatom. És a 100 tagú cigány zenekar után akkor jöttek olyan zenekarok, amivel más műfajokat tudtam játszani. Ilyen volt a Besodrom, a Romanodrom, akár a Kályág, autentikus cigány zene, Szilvási Gypsy Folk Band, ilyen volt a Pannonia Klezmerben, a Budapest Klezmerben, de ahol klezmerzenét játszottam, vagy kicsit ilyen rokkosabb volt a Kistehén tánzenek, hogy nagyon sok műfaj volt, amit még érdekelt, és szerettem volna ezekbe magam kipróbálni.
4: És hogy vált az ember mondjuk egy 100 tagús repertoár után egy Besodrom vagy egy Androdrom típusú zenekarhoz?
5: Teljesen más. Nagyon nehéz volt, és igazából a 100 tagú fellépéseim közben ugye az, emlékszem, volt egy olyan, ugye párhuzamosan ment több zenekar, és befejeztük a koncertet, hogy ott már vége volt este 10-kor, játszottunk a Vigadóba, és utána éjfélkor kezdtem a Ráckertbe, és az egy teljesen másik zse, ott pedig a Besodrommal, ahol balkán cigány zenét játszottunk, ott hegedűn is, harmonikán is, úgyhogy nálam nem volt ez a fajta kötöttség. Én ha szerettem valami stílust, akkor, és azt elsajátíthattam, akkor azt én örömmel játszottam, úgyhogy nem volt nehéz nekem ilyen szempontból se a stílus, se a hangszerek közti váltás.
4: De ezek mind olyan zenekarok, amik mondhatni azért legendás zenekarok a saját műfajukon belül, és óriási tábort mozgattak meg. Tehát nyilván ezek is mind hatással voltak akkor rád.
5: Természetesen, és amikor az a ominózus nyár, amikor 11 zenekarban játszottam, és minden nap egyet, legalább, de valahogy kettőt, akkor azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném folytatni, nem szeretnék kiégni ebbe, és akkor mentem el a zeneművészetire. És amikor lediplomáztam, utána pedig már nem szerettem volna egy zenekarba se visszamenni, ennek két oka is volt. Szerettem volna valami sajátot csinálni, a másik meg, hogy szerettem volna a feleségemmel olyan közös dolgot, amivel egy kicsit több időt tölthetünk együtt, nem csak magánéletben, hanem a munkánkban is. És akkor így jött 2007-ben a Budapest Bár.
4: Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a zenekar történetéről, a saját gyökereiről és művészi kiteljesedéséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 10 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz, de a világ cigánysága csak a 70-es években választott magának hivatalos himnuszt, és ennek is jó időbe telt, mire elfogadtatta magát. Ezzel párhuzamosan a magyarországi cigányságnak is lett egy nem hivatalos, nem teljesen vitathatatlan, mégis általánosan elfogadott himnusza. Bepillantás és kitekintés, háttér és kontextus, keletkezés és hatástörténet, Weyer Balázs cikk sorozata, a legismertebb magyar népdalokról is tud újat mondani. Meglepő, hogy milyen kevés ország himnusza alapul népdalra, pedig az ember azt gondolná, hogy mi sem természetesebb valami, ami archaikus, sajátos, összeköt múltat a jövendővel. Ehelyett a legtöbb ország himnusza ugyanazokra a romantikus vagy katonainduló sablonokra épül, és még a folklorizálódás sem nagyon indult be az esetükben. Ennek persze biztos van logikus oka, a himnuszok nagy része a klasszikus zene nagy romantikus korszakában készült, és ez passzolt is a friss nemzetállami pátoszhoz. A későbbi folklorizálódást, azt a folyamatot hívjuk így, amikor egy műzenei szerzeményt a nép annyira a magáénak érez, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben és eszközökkel való előadástól az végül el- vagy visszanépiesedik, népszerű lesz, meghatározza vagy megakadályozza himnuszokat körülvevő görcsös szimbólum politizálás. Láttak már brazilokat a brazil himnusz forró feldolgozására táncolni, de ez azért ritka. A világ 200 valahány országa közül talán egy maroknyinak a himnusza alapul népdalra, és nem sokkal többé a népdal jellegű sem. Hogy néhány példát is mondjanak, a montenegrói, a svéd, a szlovák és a legegzotikusabb példaként a mikronéziai. Utóbbinak viszont az alapja egy német népdal, amely érdekes kvízkérdésként az egyetlen dal a világon, amely három ország himnusza is volt különböző időszakokban. Néhány évig a II. Világháború után nyugat-németországi, egy időben más szöveggel is nem hivatalosan ugyan, de észtországi és jelenleg is mikronéziái, amely egy időben német gyarmat volt, most pedig tovább ne ragozzuk ezt. Van ország, amelyiknek nincs himnusza, az említett svéd például nem hivatalos himnusz, van ország, amelynek több is volt a történelem során, és vannak népek, amelyeknek nincs országa, de van himnusza, akár több is. Ilyenek például a baszkok, ahol a hivatalos himnusz egy dal, amely a 30-as években egy népdalra írt új szövegből lett, de ott van nekik egyébként.

0: mint még a mitikus tölgyfáról szóló népdal, amely még talán népszerűbb is, de ma már nem himnusz, csak egy hazafias dal. A magyar népzenéről szólva a cigány himnuszokról beszélhetünk. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz. Igazából elsősorban Nyugat-Európában ilyen volt például az ukrán-orosz dal, amelyet Florian Herrmann írt. Ez a Django Reinhardt által sokat játszott dal, amely jazz standardként is, bárslágerként ért tovább, rögtön ismerős lesz, ha meghalljuk, de a világ cigányságának először 1971-ben lett hivatalos himnusza, melynek kellett nagyjából 20 év, hogy elfogadtassa magát, a magyarországi cigányságnak viszont lett közben egy nem hivatalos, de általánosan elfogadott.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 24-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a zenekar mindennapi életéről, a saját művészi kifejezésmódjáról és gondolatairól. Tartsanak velünk ma este is!
4: A főiskolán viszont csak klasszikus zenét játszottál. Tehát az megint annyira más műfaj, és pont ez az izgalmas egyébként benned.
5: De hogy oda is becsempésztünk, mert az Ökrös Karcsi volt a kamerapartnerem, és ugye nem csak azokat a darabokat játszottuk, a könnyű zene is, a kicsit a, úgymond a ez a fajta kávéházi muzsika is elő-elő került, és egyébként én őt ott ismertem meg, és amikor zenekart alapítottam, akkor ez úgy került be a zenekarba, hogy én vele játszom. Fantasztikus zongorista, tényleg nagyon sok oldalú, és hát mondtam, hogy a zenekar lesz, akkor ő biztos benne lesz. Úgyhogy én ezzel, hogy elmentem tanulni, még nagyon sok olyan kollégákat is szereztem, akikkel azóta is együtt muzsikálok, úgy már majdnem 2 évtizede.
4: Annyi fajta műfajt játszol, ismersz, tudsz behatóan, hogy nyilván nehéz lenne választani, hogy melyiket játszod a legszívesebben.
5: Igen. Hát nem egyszerű. A Budapest Bár is eleve nagyon sok mindent játszik, igen. De ez a fajta, azért a cigány, ez a színpadi cigányzene, ez a virtuóz, ez nagyon szeretem. És hát ugye a Budapest Bár is lehetőség, amikor zenekari számok vannak, akkor ezt meg tudjuk mutatni. Ez nekem nagyon tetszik, de egyébként ezek a kiváló magyar számok, amiket játszunk, ezeket mindig szívesen játszom, mert nagyon jó, könnyed, nagyon jó muzsika, és minden, akármilyen lelki állapotod van, minden lelki állapotra van rengeteg dal, rengeteg nóta, amit nagyon szívesen játszok bármikor.
4: Most jelenleg milyen hangszereken játszol rendszeresen? Hiszen mondtad például azt is, hogy a Covid alatt tanultál meg.
5: Igen, hát két hangszer is, igen, a cimbalom is akkor jött, és a nagybőgő is. De egyébként a Budapest Bárba hegedűn, gitáron, nagyon ritkán zongorán játszom, és egyébként még ez a bőgő cimbalom, ez nagyon, nagyon érdekes, és egyébként harmonikán is játszom. De úgyhogy én igazából nagyon szeretem a hangszereket, és tényleg olyan jó, amikor meg tudom szólaltatni ezeket a hangszereket, és mindegyik egyedi, különleges hangzás biztosít az ember számára, és ezeket nagyon élvezem.
4: Mit szeretnél közvetíteni a közönségednek, akár a Budapest Bárt koncertjein keretében?
5: Azt a fajta minőségi szórakoztatást, amit már csak elmondásokból hallhatok nagy idős muzsikusoktól, hogy milyen volt a kávéházi élet, hogy milyen volt akkor muzsikálni, milyen embereknek játszottak, és hát filmekről még ezeket láthatjuk, hogy, hogy hogyan is történt az akkori szórakoztatás, és ugye én nagyon sokat olvastam is erről, és tényleg amikor bejött a rádiózás első körbe, akkor meghallották, hogy milyen muzsikák vannak, az emberek följöttek Budapestre, és az Asztóriába mentek, mert onnan volt az első élő közvetítés, és oda mentek, ott nézték, hogy, hogy amit ők hallanak, az tényleg, és az hogy el se tudták akkor képzelni. És hát ugye a kor nagy tangó királya, a Kalmár Pár volt az énekes, és hát ott is azért azt láthatjuk, hogyha igazából szórakoztatni akartak, ahhoz kell énekes. Az anélkül nem megy. És ezt a Budapest bárba is megtapasztalom, hogy ezeket a dalokat csodálatosan jó elmuzsikálni, de ez kell egy énekes, mert ott van a szöveg, ami nagyon sokat mond. És én nagyon szeretek úgy muzsikálni, hogy közben van énekes. Én ezt nagyon megszerettem a Budapest bárban, míg a Száztagúban nagyon kevés volt, ritka pillanat volt, amikor énekes állt előttünk, de én nekem az Budapest bárban ez meg nagyon vonz. És ezt a hagyományt, ezt a több mint 100 éves hagyományt, hogy ma is tovább tudjuk vinni, föl tudtuk eleveníteni, meg tudtuk újítani, és a fiatalok számára is ezt tovább tudjuk adni.
4: Hogyan változott meg a közönség? Te hogy érzed az elmúlt időszakban? Akár, hogyha hosszú távon nézzük.
5: Hát, ha azt nézem, hogy már mennyi idősek vagyunk, azt látom, hogy a közönség akarjuk, hanem velünk öregedett. De aminek nagyon örülök, hogy újra vannak fiatalok, akiket látok a közönség soraiba, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a így generációval, hogy egy generációval arrébb is van érdeklődés. Szerintem az idősebbek megmutatják a gyerekeinek, akik szeretik a Budapestvárt, megmutatják a gyerekeinek, unokáinak, és látom őket a koncerten, ami nagyon jó érzés, hisz nagyon fontos, hogy sok emberhez eljusson, és sokat koncertezünk, az ország minden táján koncertezünk, akár nyáron a fesztiválokon, ősszel-télen a koncerttermekbe. Nagyon sok emberhez eljut ez a fajta muzsika, aminek én nagyon örülök.
4: Milyen különbséget érzel a hazai és a külföldi közönség között? Hogyan fogadják külföldön?
5: Teljesen más. Itthon kultúrája van ennek a műfajnak, és egy kultúrtörténetik. Az emberek, amikor meghallanak egy karádi dalt, akkor nagyon sok minden eszükbe jut. Akár jó, akár rossz, akár a háborús időszak, akár az, hogy a nagyszüleik, akkor csattanhatott el az első csók köztük. Nagyon sok minden feljön az emberbe. Mi külföldön azért ezt nem mondható el, viszont a külföldön a cigányzene, és ez a fajta muzsika, ez mindig nagyon híres volt. Ezért jöttek kimondottan Budapestre. A gasztronómia, a jó borok, a cigányzene azért mindig vonzotta a turistákat, úgyhogy amikor kimegyünk, akkor mind nagyon sok kíváncsi tekintetet látok, hogy akkor most mi lesz, mit fognak hallani, és nagy érdeklődéssel, kíváncsisággal jönnek. Viszont sokkal nehezebb a külföldi közönséget meghódítani, hisz nagy az elvárás, nem tudják, mire számíthatnak, de amikor az ember megfogja őket, akkor iszonyú hálásak. Nem véletlen, hogy sok állva tapsolnak, és ez a fajta. És akkor még azt nem is mondtam, hogy a külföldön vagyok, akkor találkozunk olyan magyarokkal, akik ott élnek, és hogy mennyire hiányzik nekik ez a fajta muzsika. Ezt is mindig halljuk, hogy ez annyira Magyarországhoz kötődő, ez a fajta zenei kultúra, amit igazából itthon tapasztalhatnak, meg itthon tudnak rá igazából szórakozni.
4: Nagyon egyszerűen fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy tulajdonképpen a magyar kultúrát viszitek a nagyvilágba.
5: És, igen, ez,
4: és tulajdonképpen úgy, ahogy régen a cigányzenészek vitték a hírét, a hírnevét az országnak, most ti ugyanezt csináljátok.
5: Igen, ez hát ez így alakult, én nem gondolkodtam ilyen nagy dologba annak idején, tényleg egy album, aztán akár, és ez nagyon kinőtte magát, de nagy öröm számomra, hogy ennyi helyre eljuthat ez a fajta muzsika, és tényleg hát itthon is hát értékelték, ha mondhatom, hisz a Budapest bár pár évvel ezelőtt a Budapestért díjat megkapta, én arany érdemlent fokozatot, meg lovakkeresztet is kaptam, kimondottan a Budapest bár vezetésért, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ezt csinálhatom, ez ilyen muzsikusokkal, ilyen énekesekkel, ilyen kiváló emberekkel dolgozhatok együtt, és még remélem, hogy nagyon sok koncert vár ránk.
4: Milyen terveitek vannak a közeljövőre? Esetleg turné, új lemezek?
5: Igen, hát aminek nagyon örülök, újra kaptunk Brazíliába egy meghívást, úgyhogy a tavasszal fog a zenekar Brazíliába menni, de azért itthon is rengeteg koncertünk lesz. Amit szeretnék, ugye 20 évesek leszünk, és az egy nagy évforduló, főleg egy ilyen zenekar életében, aki ilyen sok főből áll. Én szeretnék akkor egy olyan albumot, sőt, két albumot szeretnék készíteni, szeretnék egy olyat, amit saját dalok találhatók, és szeretnék egy olyan albumot, ahol visszük tovább azt a hagyományt, hogy slágereket, dalokat dolgozunk fel, úgyhogy ez egy nagyon komoly munka lesz, úgyhogy ennek már hamarosan neki kell állnunk, legkésőbb 2026 elején, igen, mert 2027-ben leszünk 20 évesek, úgyhogy ez egy komoly feladat számunkra.
4: Hogyan válogatjátok ki a dalokat, amiket utána szeretnétek esetleg feldolgozni? Ez egy közös megbeszélés esetleg, egy ilyen ötletelés, vagy akkor, mint vezető
5: nagyon érdekes,
4: megmondod, hogy...
5: Nagyon érdekes, mert már a zenekarban minden előfordult. Volt, hogy énekesek hívtak föl, hogy ő ezt szeretné, az énekesek ajánlottak egymásnak, volt, hogy valamit meghallottam, és rögtön beugrott a hang, ez rögtön mezőmisi, ezt neki kell elénekelni, úgyhogy ezek így megvannak, de van, hogy ők hozzák a dalokat, és annak is nagyon örülök, hisz ezáltal mindig változik a repertoár, de amikor kiválasztunk egy dalt, akkor bemegyünk a próbaterembe, ami tőlem nagyon közel van, mert a lakásban van a próbaterem is, úgyhogy én igazából a próbán is otthon érzem magam, és akkor nekiállunk dolgozni, és az számunkra fontos, hogy olyan feldolgozások készüljenek, ami más, mint az eredeti, viszont ugyanolyan szórakoztat és ugyanolyan szerethető legyen, és hogyha ezt az énekes is, a zenekar is úgy érzi, akkor ezt bemutatjuk koncerten, és ugye a közönség mondja rá, mindig az amen, de hál' Istennek tetszik az embereknek, amiket csinálunk.
4: Van olyan műfaj vagy dal, amit még nem próbáltatok ide, esetleg szívesen kipróbálnátok a Budapest Bár zenekarral?
5: Nagyon érdekes, mert most már itt 18 év távlatában most már mindent kipróbáltunk, a regitől, az alternatív rockzenén keresztül, nagyon sok stílust, a Klezmer albumunk is készült, úgyhogy nagyon sok stílust kipróbáltunk, nem tudom, hogyha én nyitott vagyok mindig az újra, de ha van esetleg ötletet, hogy milyen dal, vagy milyen stílus, akkor bátran. Sose lehet tudni, hogy miből születik milyen ötletből születnek jó dolgok.
4: Zenészként és zenekarvezetőként is dolgozol a Budapest Bárban. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni, ezt a két szerepet, és mik ennek a nehézségei?
5: Szerencsére a nehézségét nem érzem. Azt érzem, hogy sokszor van az a helyzet előfordul, hogy nekem kell a leginspirálóbbnak lenni. Akár próbák, vagy akár egy album készítésénél ötletelni, de mondjuk ez jó, mert ezt a feleségemmel szoktam, hogy akkor milyen stílus, milyen tematika szerint kerül, milyen legyen a következő album, milyen dalokon dolgozzunk, milyen célokat tűzünk ki magunknak, úgyhogy én nekem ez nagyon úgy a feleségemmel, ezt meg tudom élni, és tudunk együtt erről gondolkodni, de a zenekar és az énekesek felé az kell, hogy ők lássák, hogy az ember mennyire elhivatott, meg hogy mennyire szereti. És az igazság, hogy én is ezért szeretem ezt, mert imádnak próbára jönni, mert akkor mindig születik valami új dolog, amit megmutathatunk, és most már elmondhatom, hogy több száz, már lehet, hogy az 1000 felé is közelítünk, ha dalok számát nézzük, hogy annyi dal van a repertoárunkon, és aminek nagyon örülök, hogy mivel nagyon sokat koncertezünk, nemrég számoltuk így a 18. év környékén, hogy már túl vagyunk az 1500. koncertünkön, ami azért nem kis dolog egy ilyen zenekarnál, azért sem, mert ugye mindenki elfoglalt, hisz mindenkinek van saját, minden énekesnek saját zenekara, és ez nagyon megköti a lehetőséget, és nem véletlen, hogy minket nem igazából a hétvégén, hanem hétközben lehet hallani, és a színháztermek, koncerttermekben inkább a hétköznapokat preferáljuk, hisz az énekesek hétvégenként saját zenekarral koncerteznek.
4: Mi a legfontosabb dolog, amit egy jó zenekar vezetőnek tudni kell?
5: Nagyon sok minden kell lenni pszichológusnak, az hát nagyon ez fontos. Ismerni kell az embereket, és ismerni kell vagy érezni kell a hangulatváltozásokat embereknél. Kihez hogyan lehet hozzászólni, hogy érdemes. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos dolog, és hát hogy mindig fönntartani azt a fajta érdeklődést, akkor a barátságukat megtartani, ápolni, szerintem nagyon sok minden kapcsolódik ahhoz, hogy az ember jó zenekarvezető legyen, de nekem nagy szerencsém volt, mert nagyon sok zenekarban játszottam, és a Száztokban meg nagyon sokat, ahol 100 embert kellett összelogisztikázni, és akármilyen probléma volt, akkor azt meg kellett oldani, úgyhogy én ott nagyon sokat tanultam gyerekként, és azt gondolom, hogy ezek mind arra készítettek föl, hogyha majd egyszer zenekarvezető legyek, akkor ott helyt tudjak állni.
4: Tulajdonképpen a Budapest bár egy nagy család, lehet ezt mondani, pontosan. Gondolom. Azonban néha vannak-e nézeteltérések a családtagok között is? Ezt hogyan oldjátok ezt meg, tudom, ezeket a problémákat?
5: Ezt tudom. Amíg normális keretek között meg lehet beszélni valamit, addig azt mondom, a probléma nem probléma. Uh-huh. Az csak azért volt, hogy jobban odafigyeljünk egymásra. Vagy jobban megismerjük egymást, mert azt gondolom, hogy egy problémánál sokkal jobban kijön olyan helyzet, amit egyébként más... ha minden happy, minden jó, akkor azt nem tudod megélni. Úgyhogy ennek is van jó oldala. Viszont van olyan, amikor olyan helyzet alakul ki, amikor azt mondod, hogy sokkal jobb szünetet tartani, mint hogy folytassuk ezt a fajta közös munkát, akár közös együttlét, úgyhogy van ilyen is előfordult, de nem ez a jellemző, hanem az, hogy nagyon értelmes. Elsőként egy zenét imádó emberek, akik intelligensek, és tudják, hogy ez nem csak ez a mi javunkra válik, hanem egy nagy közösséget szolgálunk ki ebben, ugye a közönségünket, és amit mi csinálunk, az egy elhivatottság kell. És az, hogy mi színpadra állhatunk, és nem csak, amit szeretünk, azt nem csak mi szeretjük, hanem van egy nagy közönségünk, ezért hálát kell adni. És azt gondolom, a legfontosabb, ha az ember hálás tud lenni, akkor már nagyon nagy baj nem lett. Akkor már nem fog elszállni az ember, akkor már nem fog magasról beszélni. Én jó magam, nagyon hálás vagyok, és nagyon megbecsülöm, ami van körülöttem, és akik körülöttem vannak, hogy az a tisztelet az nálam elengedhetetlen, és hál' Istennek ez a fajta beállítottság van a kollégáim között is, és ezért nem tud olyan helyzet kialakulni, hogy azért mi ne tudnánk megbeszélni valamit.
4: Te elsősorban azért művész vagy, előadó és természetesen szervező, vezető, de azért korábban volt tapasztalatod a tanítással is. Milyen viszonyban vagy a tanítással? Fontos ez számodra?
5: Nagyon fontos. Épp ezért nem csinálom, mert nagyon fontos. Mindjárt elmondom, hogy miért. Ha egy gyereket a kezed alá veszel, azt nem taníthatod úgy, hogy ne haragudj, én most jövő héten nem érek rá, én a következő hónapban nem érek rá. Permanens szükség van rá heti rendszerességgel, hogy ott légy mellette. ezért mondom, hogy nekem sokkal fontosabb az, hogy ez egy komoly dolog, hogy az ember valakinek, valakit felnevel zeneileg, továbbadja a tudását, és míg ott vagy mellette, addig minden rendben van. Amikor nem tudsz ott lenni, akkor jönnek a problémák. Én per pillanat ezért nem tanítok, mert nagyon nehéz az időbeosztásomba heti rendszert betenni, hogy így is a próbáinkat is elég nehéz összeszervez a sok koncert mellett. Úgyhogy amikor tanítottam, akkor az tényleg azt éreztem, itthon is volt, és szerencsére külföldön is, egyik legcsodálatosabb dolog. Ha nem koncerteznék, biztos, hogy tanítanék. Mert a zene közelben így tudok a legjobban ott maradni. És tényleg nagyon jó átadni. És nekem nagyon jó tanáraim voltak. És tőlük megtanultam a zene szeretetét, és az hogyan is kell továbbadni. És ugye én tanári szakon végeztem, kamaraművész és tanári diplomát kaptam, úgyhogy ezt tanultam is, de mindig is szerettem. Egyébként arról meg ne felejtkezzünk meg, hogy cigány muzsikusként ez a tradíció, ez velünk, bennünk van. Aki még nem is mondja, hogy ő tanított, nem is mondja így ki, de nincs olyan ember, aki a másiknak ne adta volna át, ahogy szoktuk mondani, kézről, mert mindenki mindenkit tanít. Úgyhogy ez a kultúra, ez így tud fejlődni, és így tud fennmaradni. Úgyhogy ez kulturálisan is bennünk van, és hát én még tanultam is, úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Fogok vele foglalkozni, amikor kevesebb fókusz lesz a színpadi muzsikán mindenképp.
4: Mi ad inspirációt neked a mindennapokban? Esetleg van olyan szokásod, rituáléd, ami segít mondjuk a munkádban?
5: Sok zenét hallgatok, különböző stílusokat, szeretek koncertre járni, élőbe is megtapasztalni a másik oldalról, nem csak a színpadról, hanem közönségként is, hogy mi az, ami elvarázsol, mi az, ami és ebben azt hiszem, hogy fejlődni is sokkal egyszerűbb, mert azért követni kell ezt is, hogy milyen épp mi a trend, vagy mi az, amit el lehet lesni egy muzsikusoktól, vagyis hogy ők hogyan viselkednek a színpadon, elsősorban nem csak a muzsikát, hanem a színpadi viselkedést, mennyire felszabadultak, mennyire ragadják maga a közönséget. Ezt nagyon sok külföldi zenekarnál látom, hogy elképesztően jól működik, és én ezt szeretem, és ez mindig is fontos volt számomra, hogy az ilyen jó dolgokat becsempésztem a Budapest bárba. Én a szabadidőm nagy részét, mivel nagyon sok hangszeren játszok, ezért nagyon szeretek gyakorolni, de a nagy kikapcsolódásom a lakóbuszozás, hisz nagyon szeretek utazni. És én egy évben kétszer, hát egy hónap vagy egy kicsit több, akkor mindig elmegyünk és lakóbuszozunk a feleségemmel, ő is imádja, én is, úgyhogy ez nagyon nagy hobbi.
4: Ez a régi időkben még szekérrel ment.
6: Hát ti már azért modernek igen, vagytok, igen. És váltottatok a lakóbuszra.
5: Nem, igen, szekéren is ment, de hát ugye voltak a vándor cigányok, azok karavánnal mentek, úgyhogy az megvolt. Hát én is egy kicsit egy modernebb karavánnal, de én is útra szoktam kelni.
6: És akkor merre mentek ilyenkor?
5: Nagyon szerettük Dél-Olaszországot tavasszal. Ősszel nagyon szeretem Dél-Franciaországot, úgyhogy akkor meg oda. Egyébként meg amikor nem ide vezetnek útjaink, akkor Görögország, Spanyolország, Portugália, úgyhogy mindig van mit nézni, és azért Európát is nagyon szépen be lehet utazni, de amíg nem volt lakóbuszom, akkor előtte nagyon nagy Ázsia imádó voltam, és akkor sokat jártunk Ázsiába.
6: De oda gondolom repülővel mentetek.
5: Igen. Így van. Hát azért azt lakóbusszal érdekes lenne. De volt egyébként, aki már megcsinálta. Nem egyszerű.
4: Nagyon érdekes, hogy amikor jöttél ide a stúdióba, nem kocsival jöttél, hanem motorral, hiszen te rengeteget motorozol.
5: Igen. Mert a városban azért nagyon nehéz közlekedni. Nem szerettem úgy tölteni az időmet, hogy az ne legyen hasznos. És a dugóba ülni lehet az is hasznos, mert hangos könyvet is olvashat, hallgathat az ember, zenét is hallgathat, ugye rádiót is hallgathat, de azért én jobban szeretem, hogyha nem utazás közbe kell, hanem nekem a zenehallgatása sokkal inkább fő tevékenység, mint hogy háttérbe hallgassam, mert akkor sokkal jobban oda tudok rá figyelni. Úgyhogy mivel nagyon kiszámíthatatlan a városi forgalom, hogy, nem szeretek késni. Hogy hova, hogy érkezel meg, mennyi idő alatt találsz parkolhelyi, és úgyhogy amikor csak lehet, úgy szoktam mondani, amíg nem fagy, én motorozom.
4: De a motoron nagyon kell koncentrálni. Tehát én úgy érzem, hogy benned megvan ez a pörgés.
5: Igen, hát...
4: És ez, hogy 1000 fokon égsz, és talán még az utazás közben is neked erre lehet, hogy szükséged van, hogy ott is egy picit jobban koncentrálj. Tehát nem az, hogy mondjuk felülsz egy tömegközlekedési eszközre, és akkor majd csak visz téged valami, hanem neked...
5: Hát szeretem, ha magam viszem. És ez koncerteken is így van, hisz az énekeseket is viszem, hogy ugye lehetne mikrobusszal járni, de én külön autóval járok, minden koncertre én vezetek, én nagyon szeretek vezetni, nem szeretek úgy utazni, hogy nem én vezetek, hát kivéve, hogyha vonaton vagy repülőn, ilyesmi, ahol megoldhatatlan, nem tudom kivéve, de ha megoldhatom, akkor szeretem kézbe tartani a dolgokat még vezetés közben, utazás közben is.
4: Egy nehéz kérdés. És egyébként valahol azt hiszem, hogy értelmezhetetlen is, hiszen hogyha 5 éves korod óta zenész, akkor nem hiszem, hogy gondolkoztál volna esetleg azon, hogy mit csinálnál, hogy nem zenél.
5: Dehogy nem. Nekem megvan a hivatásos gépjárművezetőim is. Pont azért, mert a 76-osokat, amikor sorozták, akkor volt az a valamilyen, nem tudom, kedvező, nem tudom, minek hívják, hogy én gépjárművezető lehetek. És akkor én azt letettem, mert mennyivel egyszerűbb, rögtön megvan a jogosítvány, és nem csak a személy teher, ez teljesen ingyenesen volt. És hát amikor levizsgáztam, akkor kiderült, mert én gyors első között megcsináltam gyorsan, pár hónap alatt, és kiderült, hogy katona viszont nem lehetek, mert lisztérzékeny vagyok, és nem tudják nekem azt biztosítani, hogy úgyhogy viszont a jogosítványokat már nem vették el, úgyhogy én nekem ez így meglett, úgyhogy én a Magyar Honvédségnek köszönhetem, de hivatásos gépjárművezető is vagyok, amit meg azért jó, mert hogyha, és a Covid alatt el is gondolkodtam rajta, hogyha kellett volna menni, akkor én mentem volna hárusszállítás, fuvarozás, ilyesmi. Azért mennyivel jobb, hogyha hideg van, meleg van, autóba vagy, zenét mindig tudsz hallgatni. Szerintem az egyik legkényelmesebb szakma. Úgyhogy, és vezetni imádok, zenekarokkal is, hogy a Kistehén tánczenekarral kim voltunk amerikai turnén, kim voltunk 7 hetet, és volt 35 koncertünk 32 városba, 16 000 mérföldet vezettem. Mondtam, gyerekek, én a hangszerek pakolását azt ne bízzátok rám, a kezeimet is kímélem, nem jó hangszereket, viszont a vezetést vállalom. És volt olyan, hogy koncert után elindultunk, beültettem a navigációba a következő címet, és kiírta, hogy 570 mérföld. És akkor én egész éjjel vezettem, és akkor... De úgyhogy én nagyon szeretek vezetni, de így is, ha kell, volt olyan, hogy lakóbusszal, úgyhogy szeret, ez a lakóbusznak az egyik előnye, hogy nem vagy az időjárás, a helyi időjáráshoz kötve. Egy hét eső van, továbbász. Ha kibérelsz valamit, vagy lefoglalod, akkor nem fogják azért neked visszaadni az árát, mert hogy nem olyan idő volt, amilyet te szeretnél, ha a hotel bérelsz. És elmentünk a Gardatóhoz, ott akartunk lenni 1-2 hetet, hát pár nap múlva láttuk, hogy 1 hét eső. Hát én délután 00:30 elindultam, és azt mondtam a feleségemnek, addig fogok menni, amíg nem lesz napsütés, és Valenciáig mentem 1360 kilométert, reggel 8-ra ott voltam. Úgyhogy, na, hogyha nem zene, akkor
4: kamionsofőr, vagy valamilyen sofőr lenni.
5: Igen.
4: Értem. Mit tanácsolnál egy fiatal pályakezdő zenésznek, aki saját formációt szeretne indítani?
5: Hát először fiatal pályakezdő ne indítson saját zenekart, legyen sok zenekarba, járja ki a létrát, és amikor begyűjtöd zeneileg és emberileg is annyi ismeretet, amivel elkezdhet zenekart alapítani, ezt utána tegye meg. És ami egyébként ami a cigányzenében is a tradíció, hogy nem úgy voltak zenekartagok, prímások, hogy egyik pillanatról a másikről prímás lesz, hanem egy zenekarba tanuló időszak megvolt, és megtanult mindent, repertoárt a prímásnak, hogy hogyan kell a vendégekkel, hogyan kell oda menni, hogyan kell szórakoztatni a közönséget, ezt megtanulták. És akárki fiatal zenekart szeretne alapítani, azt anélkül, hogy ezt nem látta, nem tapasztalta, addig nem érdemes, mert az nem lesz az igazi.
4: Nagyon szerencsés helyzetben vagy, hogy a feleségeddel együtt dolgozhatsz. Akkor így valószínűleg sokkal többet tölthetsz a családoddal időt, mint hogyha ez nem lenne fel ez a helyzet.
5: Van. Ez így van, mert koncerteken is együtt vagyunk, és mivel a lakásunk is úgy van, hogy nem csak a próbaterem, de az iroda is ott van, ezért azt szoktam mondani, hogy nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, mert amit csinálunk épp most, az már kint el is van adva. Két szobával arra. Úgyhogy ami nem utolsó szempont, hisz nagyon sok zenekar van, nagyon sok jó zenekar is van, de az is egy külön szakma és egy külön tudomány, az ember hogy tudja képviselni a zenekart, és hogyan tudja azt egyáltalán lehetőséget biztosítani, és nem csak egy-egy koncertről, hanem egész évben, akár évtizedeken keresztül, hogy biztos megélhetést nyújthasson a zenekarnak, a zenekari tagoknak. És ez a Budapest Bárba, hála Istennek, ez tényleg nem ilyen probléma nem merült még fel.
4: Nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben a menedzser szakma, és már nem is biztos, hogy lehet olyan menedzsereket találni, mint amiket régen mi megismertünk még fiatal korunkban, hogy akkor van egy nagy menedzser, és akkor az felkarol bizonyos fiatalokat különböző műfajokban. Tehát ez ma már nem így megy, én azt gondolom, és nagyon fontos az önmenedzserés. De nálatok szerencsére a feleséged megold mindent.
5: Igen, igen. Ez tényleg nagyon nagy dolog, és zenész kollégáim, hát jönnek is irigykedve oda, hogy milyen jó neked. És ez tényleg így van, hogy én is irigylem magam, hogy milyen jó, ha arra gondolok, hogy én nekem ezzel nem kell foglalkozni, és nagyon sok zenekarnál látom, hogy a zenekarnak igenis foglalkozni kell, és nem csak a zenekar vezetőnek, hanem még a tagoknak is, hogy a mai világban egyáltalán tudjanak róluk, és ott legyenek a médiába, és most már olyan felületek vannak, amiket nem lehet kihagyni, hogyha az ember közönséget szeretne magának gyűjteni. Úgyhogy látunk erre olyan példákat is, akiknek ez csípőből megy, és azért van olyan is, aki ezeket nem nagyon érzi, nem nagyon érti, és sokkal nehezebben tud ezeken a platformokon részt venni, vagy jelen lenni.
4: Most ez nyilván rengeteg munkát igényel. Van erre, gondolom, akkor kidolgozott stratégiátok, hogy akkor milyen média megjelenések vannak, mikor lesznek a koncertek, hogyan kell megszólítani. Igen, ugye, a közönséget.
5: Én nemrég beszélgettem valakivel, aki egy laikussal, aki arról kérdezgetett a nyári koncertekről, és akkor mondtam neki, hogy amikor egy nagy koncertünk van, akkor azok vannak olyan kikötések, hogy egy hónappal vagy 60 nappal előtte utána nem játszhatsz azon a környéken, vagy például nálunk így, vagy mert hogy az ilyen könnyű zenében ez abszolút fel, de a klasszikus zenére is olyan figyelnek, hogy nem játszom, vagy hasonlót, ne csinálj két olyan koncertet, ami az egyik ütheti a másikat. Tehát szerződések volt, hogy 30 nappal előtte nem játszunk Budapesten, ha van egy olyan nagy koncertünk is. És azért nehéz úgy logikázni, hogy azért jelen is legyél Pesten, ezeket is betartsd. Mondjuk ezek nagy koncertek, azok egy másik nagy koncertet nem adhatsz, ami azt jelenti, hogy egy kisebb vagy egy kevesebb nézőszám előtt felléphetsz, uh-huh. Az nem zavar a történet, de mindegy, ilyenekre is oda kell figyelni, és nekünk, és amikor koncerteket szervezünk, vagy szeretnénk egy időszakot koncertekkel feltölteni, akkor erre is figyelni kell, hogyha játszol Szegeden, akkor ott a környéken már egy-két hónapos eltéréssel nem játszhatsz. Úgyhogy ezért van az, hogy egyik nap elmegyünk Nyíregyházára, a másik nap Pécsen játszunk, utána meg megyünk Sopronba, és ez tényleg így van, hogy egy hétvég alatt valahogy 2000 kilométert is autókázunk, hisz csillagban megyünk össze-vissza az országba, úgyhogy nem az, hogy ott egymás mellett játszunk, és szépen úgy, mert akkor az sokkal egyszerűbb lenne szervezésbe is, meg nekünk is utazásba, de ez nem így van.
4: Egészen új világot élünk, és berobbant az életünkbe a mesterséges intelligencia. Ennek van egy egészen speciális szelete, azok a fajta mesterséges intelligencia, mondjuk programok, amik már zenét is generálnak. Sőt, Léteznek olyanok is, hogyha bedug mondjuk egy szöveget a mesterséges intelligenciának, ami zenét generál, akkor fel is énekli.
5: Egyébként nem csinálnak rosszat. Nem csinálnak rosszat. Egy másodperc alatt beírod. Igen, én is, már mutatták ezeket nekem.
4: Mi a véleményed erről? Nem ijesztő egyébként?
5: Egyébként... Na,
4: mert egyébként kiváló ennek, minőségben.
5: Van ennek, a mesterséges intelligenciának van rengeteg előnye. De attól függ, hogy milyen szándékkal akarjuk ezt használni, az dönti el, hogy ez jó vagy rossz. Például egy keverésnél, egy hanganyagnak a megkeverésénél pillanatok alatt készíthetünk 5 akár 10 fajta változatot is, aszerint, hogy beadjuk, hogy milyen fajta felvételt csináljunk, és pillanatok alatt megcsinálja. Míg ha stúdióba bemész, azért óránként fizetsz több 10 000 forintot. És ilyen szempontra azt mondom, hogy jó. De
4: ez a maszterelés.
5: Igen,
4: igaz?
5: Igen. Vagy például meg tudja azt csinálni, hogy egy sűrű, tömör anyagból azt mondod, hogy ezt az egy szólamot szeretnéd csak kivenni, és azt kottázza le neked, akkor ha mondjuk klasszikus zene, és azt mondod, hogy a trombitát, a B-trombitát szeretnéd külön hallani, a stím, akkor az megvan, és ezt meg tudja csinálni. Ezek a jó dolgok. De az, hogy készítesz egy olyan zenét, amit nem te készítettél, és még a szöveget se te írtad, majd eladod úgy, hogy az a te zenét, de szerintem ez nem jó dolog. Aha. És szerintem régen is megvolt a mesterséges intelligencia másképp. Csak úgy volt meg, hogy ott voltak ott, az megírta, én meg odaírtam a nevem. És akkor el volt adva, hogy ezt a dalt én írtam, és nem. És akkor az volt akkor mesterséges intelligenciája. Aláhamisította a nevét, hogy ő írta, vagy nem ő írta. De én azt gondolom, hogy mindig volt olyan, hogy lehet élni és visszaélni, az mindenkorban megvolt, és ez is egy olyan segítség, amivel ha élünk, akkor nagyon jó, ha visszaélünk, akkor ugyanolyan rossz, mint bármi, amit nem veszünk komolyan, vagy nem tisztességes szándékkal állunk neki.
4: Szeretem a bonyolult kérdéseket, és a következő is egy ilyen lesz. Főleg esetedben, hiszen te olyan sok műfajban járatos vagy, játszod, jól ismered, hogy nyilván nem is tudnál gondolom választani, hogy melyik a kedvenc, vagy melyiket játszod szívesen, hiszen gondolom mindegyiket szívesen játszod. De mégis a kérdés inkább arra irányul, hogyha esetleg elvinnének téged egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, CD, bakelit, amit egész nap el tudnál hallgatni? Tehát tulajdonképpen mi volt az eddigi életedben az 5 zenemű, ami nagy hatással volt rád, esetleg előadóval megnevezve?
5: Előadóval megnevezve, hát nem egyszerű a kérdés, mert ugye én sok hangszeren is játszok, hát, és igen. Sok hangszernél sok előadó. Hát azt gondolom, hogy ha hegedű hangját szeretném hallani, akkor Itzhak Perlmant, azt őtőle azt mindenképp.
4: Hisz. Tőle jöhet bármi akkor?
5: Hát egyébként az a csodálatos hegedű hangszínnel nem tud olyat játszani, ami de egyébként is bármit játszik. Mindenféleképpen, nem tudom, hogy ez mennyire csak album, de ha kottát lehetne vinni, akkor a Bach partiták is, a partitákat és a szonátákat, azt mindenféleképpen, hisz az egy, a hegedűre íródott, az egy elképesztően csodálatos mű. Hát én nagyon szeretem a jazz énekeseket is, és nekem férfiként a Nat King Cole az nagy kedvenc, ő is énekelhetne nekem akármikor bármit, aha, mert nagyon szívesen hallgatnám. És ha már a könnyebb zenénél vagyunk, de ez olyan könnyű zene, hogy nagyon nehéz, akkor a jazz zongor, akkor Oscar Peterson.
4: Tehát még a klasszikusabb irányból.
5: Igen,
4: akkor.
5: Aha, így van. Aha. Igen, hát igazából az egy olyan kor, a jazznek egy örökzöld kora, amit már nevezhetünk klasszikusnak. Persze később is csodálatos meg zongoristák voltak, jazz zongoristák, de az a fajta nekem avval kimerül a jazznek, avval a játékkal, avval a könnyedséggel, avval a játékkal, avval a technikai bravúros megoldásokkal, azokkal a hangokkal, ritmusokkal, az nekem nagyon nagy kedvenc gyerekkorom óta, és azt hiszem most még 4-nél vagyunk, és még egyet kéne mondanom, hogy mit vinnék magammal. Hát a Spotify-t, hogy azon meghallgathassak bármit. Ez lenne.
6: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, fantasztikus volt veled beszélgetni.
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én nekem is nagyon jó volt veled beszélgetni, és hát így, ahogy így beszélgettem veled, így előjöttek még a régi emlékek, amikor még a száztagúban játszottam, és akkor ott találkoztunk sokat, ugye az édesapáddal kapcsolatban is, úgyhogy nekem ez most nagyon jó emlékeket hozott föl, nagyon szépen köszönöm.
6: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Farkas Róbert a Budapest Bár vezetője és megálmodója volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a zenekar mindennapi életéről, a saját művészi kifejezés módjáról és gondolatairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgálható.

0: kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 28-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Olá Ernő fiatal hegedű művész a mai vendégem, aki mesélt nekünk az idei diploma hangversenyéről, a művészi sikereiről és terveiről. Tartsanak velünk ma este is.
5: Köszönöm szépen, Ernő, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
6: Én köszönöm a lehetőséget, és szép jó estét kívánok a kedves hallgatóknak.
5: Az apropó pedig, ami miatt beszélgetünk, hogy most volt a diploma hangversenyed. Mesélj nekünk erről egy picit.
6: Így van, hát nagyon-nagyon jó érzés ezen túl lenni, ezen az időszakon. Rendkívül nehéz műsorom volt. Baggé Maladát, Joyát játszottam és fúgáját. Volt egy Mozart témaszonáta, és egy teljes Sibelius hegedű verseny. Igen, nagyon sokat kellett rá gyakorolni. Nagyon nagy kihívás volt, de nagyon-nagyon élveztem.
5: Te választottad egyébként a műsort? Te állítottad össze?
6: Én mindent én választottam, igen.
5: Tehát ezek az álomdarabjaid, az álomprojektjeid?
6: Így van, a Sibelius hegedű verseny az egyik kedvencem.
5: Aha.
6: Az első számú kedvencem, a második pedig a Csajkovszki hegedű verseny.
5: Nem lehetett könnyű a választás, hiszen mind a kettő nagyszerű.
6: Nagyszerű. Igen, a Csajkovszkival diplomáztam 2023-ban.
5: Akkor az volt a tanári diplomád?
6: Nem, az a alapfokú BA diplomád.
5: Ja, BA. Aha, aha. És azért mondjuk el azt is, hogy a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karán diplomáztál most Győrben.
6: Így van, így van. Kalló Zsolt tanár úrnál voltam 5 évet. Rengeteget köszönhetek neki, és nagyon hálás vagyok.
5: És akkor ez hogy is megy? Tehát az elején van 3 év, ugye, amikor az ember BA diplomát szerez a tanulmányainak a végén, és akkor utána jön a...
6: Még plusz 2 év egy mesteri diploma, egy mesterszak.
5: Ez volt a művészmaster?
6: Igen, igen, igen, ez volt.
5: Igen? És akkor utána még?
6: Még van egy tanári, de most halasztottam, mert 2023-tól hegedű tanár vagyok egy zeneiskolában, Fason Gárpa zeneiskolában.
5: Ez a Csepeli zeneiskola, igaz?
6: Így van, és most egy kicsit arra szeretnék összpontosítani. Ezen kívül szeretnék még szimfonikus zenekarban elhelyezkedni, és ez beválik, akkor jöhet a tanári szak a egyetemen.
5: Hát mindenféleképpen szükség lesz. Persze. Akkor ahhoz, hogy taníts hosszú távon, hiszen lehetnek ilyen kisebb engedmények, hogy tulajdonképpen művészi diplomával is taníthat az ember bizonyos zeneiskolákba bizonyos ideig, de aztán erre szükség van, tehát ez tulajdonképpen nem is kikerülhető. És egyébként milyen a kapcsolatod a tanítással?
6: Hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, és ez nagyon jó érzés, hogy ennyire szeretnek hozzám járni. Természetesen vannak itt is kihívások, ugye, aki nem gyakorol, ugye, hát ez
5: mindig vannak
6: ilyenek. Mindig volt ilyen, igen, is van, igen, és lesz is, de nagyon jó kapcsolatot ápolok a gyerekekkel, uh-huh, a kollégákkal és a szülőkkel is.
5: Nagyon fiatal vagy, még 24 éves, igen, ha igen, szabad elárulni a hallgatóknak.
6: Nyugodtan.
5: És nyilván azért így ebben a korban talán még közelebb tud kerülni a gyerekekhez az ember. Ez előny szerinted, vagy inkább hátrány?
6: Szerintem nagyon nagy előny, hogy az ember már fiatalon elkezd tanítani, és azt megpróbálja átadni a gyerekeknek és a fiataloknak, amit például én kaptam, mert nagyon sok jó tanárnál voltam, és nagyon sok jó tanártól sokat tanulhattam, mint emberileg, zeneileg. És ezt el szeretném adni a gyerekeknek. Ez az első cél.
5: Ez egy nagy felelősség is valahol, igen, szokták mondani, hiszen azért, hogyha az ember elkezd foglalkozni a gyerekkel, és esetleg rosszra tanítja, mondjuk rossz vonótechnikára, vagy rossz kéztartással hagyja, hogy játszon a gyerek, akkor azt a gyerek begyakorolja, és az életben nem tudja kijavítani.
6: Fennáll a veszély, igen. Igen.
5: De mondjuk ez ritka eset, de előfordulhat ilyen. Előfordul. Tehát azért már láttunk ilyet a történelemben. Tehát ebből a szempontból egy nagy felelősség nyugszik a tanároknak a vállán.
6: Igen, hát én azon vagyok, hogy jól megalapozom a gyerekeket, ahogy engem próbáltak annak idején.
5: És akkor azt a tudást átadni, amit tulajdonképpen te is kaptál. Mit gondolsz, te is tanulsz a tanítás során?
6: Természetesen. Amióta elkezdtem tanítani, teljesen másképp kezdtem el gyakorolni. Szóval sokkal kritikusabb lettem magammal szemben, és van egy olyan kontroll, hogy nem engedem meg magamnak azt, hogy egy hang is félre menjen. Hát természetesen ez nagyon nehéz, de megpróbálok nagyon igényes lenni zeneileg. Ez a célom már gyerekkorom óta. És amióta tanítok, ez erősebb lett ez a tudat.
5: Én emlékszem, amikor kezdőtanár voltam, hogy kijön az ember a főiskoláról, egyetemről, zeneakadémiáról, akkor úgy már természetesen tud zongorázni vagy hegedülni. De ezek annyira belénk ivódtak, hogy bizonyos dolgokat, bizonyos alapdolgokat már nem is tudunk, nem is figyelünk oda rá. Tehát például, hogyan kell megformázni egy hangpárt? Ugye két hangnak az összekötése. Viszont amikor el kell ezt magyarázni egy diáknak, akkor tudatosul újra bennünk, hogy ez hogy is működik?
6: Én mindig annak a híve voltam, hogy a magyarázás mellett egy tanárnak muszáj megmutatnia valamilyen szinten azt, hogy mit is akarok. Én hál' Istennek ezt megkaptam néhány tanártól, nem soktól, egy-két tanártól megkaptam, hogy tessék, így van, így kell lejátszani. És ez engem annyira előre vitt annak idején, hogy volt előttem egy cél, hogy jaj, de jó lenne, nekem is így szólna ez a futam, vagy a hangszert így tudnám kezelni, most lettem olyan 16-17 éves. És akkor elkerültem egy nagyon jó tanárhoz, a Nathan Giem-nek hívják, ő egy izraeli származású regedő művész. Ő olyan emberektől tanul, mint például Ruggiero Ricci, meg sorolhatnám a nagyobbnál nagyobb neveket, és ugye úgy hegedült az órákon, hogy tényleg csodálattal hallgattam mindig. És kértem, hogy mutassa meg, és ő nagyon nagy szeretettel mutatta, és volt bennem egy vágy, hogy ezt én is meg akarom ugyanígy csinálni. És ez nagyon fontos szerintem a magyarázás mellett, hogy mutassák meg a tanárok, hogy ezt így is így gondolom.
5: Igen, az az igazság, hogy nem minden tanár zongorázik már, vagy hegedül már, tehát hogyha mondjuk idősebb az a bizonyos tanár, akkor nem feltétlenül várható el tőle, hogy kezében legyen a hangszer, és úgy szóljon, mint egy nagy hegedű művésznek. Viszont neked akkor megvan az az előnyöd, hogy mivel most diplomáztál, minden a kezedben van, szakmai életednek az egyik csúcsán vagy, illetve hát a kezdetén mondjuk így, és nagyszerűen benne van a kezedben a hegedű, ezért bármit meg tudsz mutatni a növendékeknek.
6: Hát megpróbálok.
5: És le tudod őket nyűgözni, és ezzel motiválni őket.
6: Ez nagyon fontos.
5: A gyakorlásra. Hogyan motiválod még őket? Milyen trükkjeid vannak?
6: Régi felvételeket mutatok a gyerekeknek, hogy ne csak a mai zenét hallgassák, hanem igenis hallgassák meg a régi értékeket, hogy kik is voltak a művészvilágban. Valaki elfogadja, valaki nem, valaki azt mondja, hogy unalmas, valaki azt mondja, hogy ez nagyon tetszik, de nekem ez az egyik módszerem, hogy mindenképp legyen egy stílus, egy példakép, és egy olyan vonal, amin szeretnék haladni. Szóval a felvétel és a hegedülés, a mutatás.
5: Tehát a saját
6: játékhoz. Így van.
5: Az rendkívül fontos. És ezekkel valóban lehet motiválni a gyerekeket a gyakorlásra, azzal, hogy tovább tanuljanak. És a legfontosabb, én azt gondolom, az értékek közvetítése, az értékek átadása, amit mondasz is, hiszen ez egy nagy feladata egy tanárnak, hogy az európai kultúrkörnek a klasszikus értékeit, ami természetesen magyar értékek is beletartoznak, a zenei hagyományainknak az átadása, tulajdonképpen te is ezt közvetíted a diákok számára. Térjünk vissza most egy picit a gyökerekhez, hogy honnan jöttünk, honnan értünk el idáig, ahol most vagyunk. Zenész családból származol.
6: Így van, zenész családból származom. Édesanyám és édesapám modáról mindenki zenész volt. Édesapám hatására kezdtem el hegedülni, ugyanis ő prímás, és ő volt az első ember, akitől megláttam a hegedőt, és aki a kezembe adta a hegedőt.
5: Na várj, ez hogyan volt? Tehát amikor mondjuk újszülött voltál, akkor a kezedbe adták a vonót?
6: Ez így vagy? Volt, igen, ezt mesélik, hogy ez tradíció a zenész romáknál, hogy mikor megszületik a gyerek, és ha nyúl a vonóért, akkor ő muzsikus lesz, zenész lesz. Ezt én velem is így csinálták.
5: Nyúltál te is a vonóért, és persze, ráfogtál akkor
6: a vonót. Ráfogtam. Aztán édesapám egyszer mazállított egy hegedűvel, kezembe adta, fiam, te hegedűs leszel. Tehát ilyen egyszerűen lettem hegedűs.
5: Akkor ezt eldöntötték.
6: Eldöntötték, igen.
5: Na jó, hát nyilván kellett a te akaratod is.
6: Kellett, de én beleegyeztem egyből. Megtetszett a hangja. Édesapám nagyon sokat gyakorolt otthon, és azt el szeretném mondani, hogy ő az az ember, akitől a legtöbbet tanulhattam a mai napig, és akinek a mindent neki köszönhetek. Ezt minden túlzás nélkül mondom. Hát és ugye minden gyereknek az édesapja egy példakép.
5: Példakép.
6: Ezzel én is így voltam. Gyerekkorom óta hallgattam, figyeltem, mentem vele, vitahegedű órákra. Szóval nagyon-nagyon hálás vagyok neki, és ő volt az az ember, aki azt mondta, hogy gyerekem, hegedűs leszel.
5: És amikor ment muzsikálni, akkor te is elkísérted?
6: Ez nagyon érdekes. Ugye nekem nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt, azt el szeretném mondani, és a magyar nóta az minden nap a életünkben benne volt. Mert önmagában az, hogy hazamentem, és gyakorolta ő a régi dolgokat. És ez nekem nagyon-nagyon megtetszett. Meghallgatta a régi nagy primások játékát. És amikor ugye készült muzsikálni, én figyeltem, hogy öltözik, megy, stb. Viszi magával a hegedűt. Igen, és 7 éves lehettem, amikor bevitt magával muzsikálni. Nálunk volt egy hagyomány. Minden szilveszterem úgy telt 7 éves korom óta, hogy fiam, bejössz velem muzsikálni.
5: Mert hogy hallgatni, amikor ő...
6: Játszani vele.
5: Aha!
6: Én már beültem a bandába, igen. Az öreg muzsikusokhoz, és akkor minden évben megmutatott nekem például egy blokkot. És akkor ez annyira megmaradt ez a hagyomány, hogy nekem a szilveszterem az a Szeged vendéglőbe telik édesapám zenekarával.
5: Mutassuk be egy picit édesapádat is.
6: Hát édesapám cigány prímás. Hogy büszkélkedjek, hogy emellett ő tévénél dolgozik, mint riporter, és a Szeged étteremben játszik már több mint 15 éve. Egy nagyon jó zenekara van mindig, és mindig nagyon áhítattal hallgatom őket. Ha időm engedi, akkor én is játszok velük. Hát egy, mit tudjak róla mondani, egy fantasztikus apa, számomra egy fantasztikus muzsikus, akit mindig figyelek a mai napig.
5: A család többi tagja is zenész?
6: Így van, így van. Hát nagyapáim zenészek voltak, muzsikusok. Sajnos már senki nem él. Nagybátyáim is muzsikusok voltak. Hát mindenki zenész volt. És hál' Istennek, hogy ezt a vonalat örököltem. Nagyon hálás vagyok Istennek és az édesapámnak, hogy erre a pályára irányított, igen.
5: Tehát akkor ez volt a sorsod, hogy akkor tulajdonképpen folytasd a családi tradíciót.
6: Igen.
5: Fel sem merült más egyébként, hogy nem. Mondjuk nem tudom, bármi más szakmát esetleg tanultál volna?
6: Soha.
5: Aha. Nálad nem, de viszont van egy testvéred.
6: Igen, van egy öcsém, ő már 16 éves, ő médiaszakos iskolába jár. Hát ő már más vonalon tevékenykedik, de tanult zongorázni, és el kell mondjam, nagyon-nagyon tehetséges volt, csak abba hagyta.
5: Tehát akkor nem volt kötelező zenésznek lenni, csak azért tanuljon zenét?
6: Igen,
5: ezt
6: igen.
5: Mondták a szülők?
6: Igen,
5: de ez egyébként érthető, hiszen azért a zene tanulás az nagyban fejleszti a gyerekeket. Tehát ezt a részét teljesen értem.
6: Persze, én a mondó vagyok, hogy alapműveltség. Ha majd a jó Isten úgy, hogy nekem is lesznek gyerekeim, akkor mindenféleképpen megpróbálom azt, hogy menjenek zenepályára. Ha nem tetszik nekik, akkor nem fog tetszeni nekik, de mindenképp kell a zenéhez, hogy közük legyen.
5: Más emberek lesznek, úgy érted?
6: Szerintem teljesen. Szerintem, ha valaki tanult zenét, vagy zenész, az sokkal érzékenyebb, mint például az átlag ember. Ez az én véleményem.
5: És az jó, ha érzékeny valaki?
6: Van előnye és hátránya is.
5: Igen.
6: Igen.
5: Igen, kétségtelen. De viszont ki tud teljesedni esetleg a művészet által, igen, az igen, nagyon sokat számít. Igen. Tehát épp a minap beszélgettem olyan emberekkel, akik könyvelők, de a gyerekük zenét tanul. És már látják, hogy milyen különbségek vannak a zenetanulás által, vagy egy zenész és egy nem zenész között. Tehát, hogy egészen másként gondolkodnak, más az érzület, ahogy ezt beszélnek
6: is. Attól is függ, hogy ki mit az otthonról.
5: Igen.
6: Ez a egyik legfontosabb tényező. Úgyhogy mindenképp támogatom azt, hogy a gyerekek tanuljanak zenét.
5: És akkor te már úgy mentél a zeneiskolába, hogy már tudták ott át olvasni, gondolom, vagy hegedűn játszani?
6: Hát ez már jó rég volt. A húrokat már tudtam, a vonót megtudtam úgy, ahogy fogni, és Szász Józsefné tanárnőnél kezdtem a tanulmányaimat.
5: A Józsefvárosi zeneiskolában,
6: így van, ugye? Így van, így van, akinél egy fantasztikus 8 évet töltöttem el. Neki szintén nagyon-nagyon hálás vagyok. A tanulmányaim alatt rengeteg versenyre indított. Budapesti, országos, nemzetközi hegedű versenyeken sikerült első helyezést is elérnem, és illetve dobogós helyezést is.
5: Említsünk meg azért ezek közül.
6: Hát például a 13. alkalommal megrendezett Koncz János országos hegedű versenyen értem el első helyezést, akkor két Rados Dezső, Budapest hegedű versenyen is első helyezést értem el. Akkor a Fehér Ilona hegedű versenyen értem el dobogós helyezést. A versenyek mellett nagyon sok kurzuson részt vettem. Olyan emberektől tanulhattam, mint például Zach Habron, Lendva József, Kokas Katalin, Szabadi Vilmos, és előbb említettem, ugye Nathan Guillen hegedű művész urat, ővel is egy kurzuson találkoztam. Csak úgy kialakult közöttünk egy jó kapcsolat, hogy hosszú távra sikeredett az órák.
5: Ezt mindjárt megemlítjük még. Akkor egyértelmű volt, hogy ha te zenei pályára akarsz menni, akkor Konziba mész, tehát zeneművészeti szakgimnáziumba. Végül is így mentél akkor a Bartók Konziba.
6: Így van, a zeneiskola éveim után következett a Bartók Béla konzervatórium. Ott 4 évet töltöttem el. A konzis éveim alatt részt vettem a Virtuózok című műsorban, ahol középdöntőig jutottam. A középdöntőben a Nemzeti Filharmónia zenekarral volt szerencsém együtt játszani. A konzis éveim alatt a Papp László sportarénában is adhattunk egy teltházas koncertet az akkori Virtuózok csapatával. Ott a MÁV szimfonikus zenekar kísért minket. Hát a konzis éveimről rengeteget tanultam ott is természetesen, rengeteg darabot, hegedűversenyt, ezután következett a főiskola.
5: A konzis éveknél maradva, ez a Virtuózok, ez egy nagyon izgalmas és egyben nehéz időszak lehetett, hiszen azért nyilván egy ilyen versenyre fel kell készülni, az óriási munka. És miután az ember bekerül egy ilyen tévés forgatásba, az meg olyan kihívásokat állít egy fiatal elé, ami azért nem mindennapi, mondjuk meg. Neked milyen élmény volt ez?
6: Visszaemlékezve jó élmény volt, és nagyon jó érzés volt úgy játszani, hogy hát egymásnak ugye örültünk ugyannak idején, nem volt köztünk versengés. És emlékszem arra a szériára, hogy mindenki a maximumot nyújtotta. És örültünk egymásnak, és egyre több ember megismert, jöttek a koncert lehetőségek. Hát ugye természetesen nagyon izgultam, azt nem tagadom.
5: Igen, persze.
6: Ugye tévé, nagyon jó zsűri tag volt abban a szériában, csak jól tudok róla beszélni.
5: Én azt gondolom egyébként, tehát, hogy aki elindul már ezen a versenyen és bekerül a tévébe, az már egy óriási kitüntetés.
6: Igen.
5: Nem feltétlenül kell megnyerni egy ilyen versenyt, hiszen azért az nem olyan egyszerű, de már megjelenni a tévé képernyőjén is egy nagy megtiszteltetés.
6: Igen, nagyon-nagyon megtiszteltetés. Ha őszintén szeretnék beszélni, akkor nem kötelező például tehetségkutatókban elindulni. Nagyon-nagyon jó dolog, de van hátulütője, mert sajnos most már lehet, hogy koravén lesz, amit mondok. Olyan világot élünk, hogy ugye mindig az van előnyben, ha akinek van egy jó háttérsztória. Ki szeretnék térni arra, hogy ezt csinálja, azt csinálja, neki ez a rokona, neki az a tesója, és akkor
5: ez
6: jobban...
5: Ez számít, igen.
6: Igen, ez számít.
5: Igen, persze. Főleg, hogyha esetleg a média világában van az ember, hiszen ott a történetek, amik igen. esetleg megérintik a
6: és
5: közösséget.
6: És gyerekfejjel, ugye ez nagyon-nagyon megviseli az embert, ha például nem jut be, vagy ha nem sikerül valami. Én azt mondanám a fiataloknak, ha lesz, van ilyen műsor, hogy menjenek el nyugodtan, de nem ettől fognak tudni muzsikálni, ha bekerülnek egy tehetségkutató műsorba. Ugyanolyan tehetségesek lesznek, mint bárki más.
5: De hogy élted meg?
6: Én úgy éltem meg, hogy sikeres voltam én, hál' Istennek. Az akkori zsűri nagyon jó véleménnyel volt rólam. Én automatikusan be is jutottam a középdöntőben. Nekem a középdöntőig tartott a műsor, de egyáltalán nem voltam elkenődve, mert azt mondtam, hogy ez nagyon nagy dolog, hogy idáig eljutottam.
5: Így van.
6: Meg ugye a szüleim is mindig támogattak, hogy ne kenődj el, ez nem emlékszem semmire se vissza rossz szívvel, mert csak jó dolgok történtek velem.
5: Viszont ez egy nagyon izgalmas, mondjuk úgy, hogy tanulmány.
6: Igen.
5: Az, hogy az ember bekerül a tévébe, és nagy zenekarral játszhat, hiszen azért ez sem adatik meg minden konzisnak. És ezek mind olyan tanulmányok, olyan hasznos tudások, amit az ember, hogyha a tanulmányai során meg tud szerezni, akkor az előnyt fog jelenteni a későbbiekben.
6: Igen, hát a zenekari muzsika az valami... az mindig ad egy olyan biztos pontot, meg egy olyan hangzást, ami miatt már érdemes volt elindulni abban a műsorban. Mert szerintem már volt 10 év, hogy elindultam, de már ez miatt nem bántam meg, mert muzsikáltam én nagyon jó darabot, egy nagyon-nagyon jó zenekarral.
5: Mit játszottál egyébként?
6: De faja spanyol táncát játszottam.
5: Hát ez egy sikerdarab.
6: Igen.
5: Milyen érzés zenekarral játszani egyébként, hogy mögötted vannak 10-en, 50-en, 100-an nyilván zenekartól, illetve darabtól függ, és hogy mindenki rád koncentrál.
6: Nagyon-nagyon jó érzés volt. Én nekem a zenekari muzsika az nagyon, nagyon közel áll hozzám, és nagyon jó érzés volt ugye együtt muzsikálni, ugye egymást ingerelni. Ugye,
5: inspirálni?
6: És igen. Meg hát ugye el kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jó karmesterrel dolgoztunk együtt, a Kovács János karmester úrral, akivel úgy beállítottuk a darabot, hogy tényleg nagyon élvezett volt a muzsikálás és a muzsika.
5: Mit gondolsz arról, hogy a verseny lovaknak való? Bartók híres szavai.
6: Igen.
5: Te is így érzed, vagy te már ezt másként látod? Hiszen aki elindul egy ilyen versenyen...
6: Nagyon fontos szerintem, hogy az ember megmutassa magát, és ezek a megméretetések kellenek egy fiatalnak. Gyereknek, fiatalnak, bárkinek kellenek az, hogy mit tudok produkálni egy stressz helyzetben. Ez nagyon fontos.
5: De a vizsga is egy stressz helyzet.
6: Igen, de valahogy mégis más.
5: Jobban motivál esetleg?
6: Hát igen.
5: Mert hiszen...
6: ugye több gyerekkel és a több versenyzővel játszok együtt, most én magamról beszélek, több tanár van ott, és hát ugye számít az, hogy nem azt mondják, hogy 5-ös kaptál, nem azt, hogy első lettél.
5: Igen, így van, pontosan.
6: Számít.
5: Tehát én azt gondolom egyébként a saját növendékeimről is, hogy mivel én őket rendszeresen viszem versenyre, ezért azt látom, azt tapasztalom, hogy abban az időszakban nagyon intenzíven gyakorolnak, amikor készülünk egy-egy versenyre. Ha ez a felkészülés 2 hónap, hát akkor 2 hónap, és akkor az egy nagyon-nagyon intenzív fejlődési szakasz, amikor óriási tudnak dobbantani, és nagyon sokat tanulnak, és tulajdonképpen szerintem ez a lényege.
6: Ez.
5: Egy versenynek, illetve az, hogy indulnak a növendékek a versenyen. Aztán természetesen, hogyha ezen sikerül jó eredményt elérni, hát akkor ez egy plusz nyeresség.
6: Így van.
5: De a motiváció.
6: Az mindenképp meg kell, hogy legyen.
5: Akkor te is így érezted.
6: Így éreztem, igen.
5: A Bartók konzi után fontosnak tartottad, hogy elmenj egyetemre és diplomát szerez?
6: Hogyne. Azt gondolom, hogy az ember mindig fejlődik, és mindig tanulnia kell. Például az, hogy most megkaptam a hegedű művészi diplomámat, én nem gondolom magamnak művésznek, hogy őszinte legyek, mert én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell azért, még többet kell azért tenni, és gyakorolni, és nagyon sok áldozatot hozni, hogy az ember magára, vagy egy adott ember azt mondják, hogy ez a hangszerművészet. Uh-huh. Természetesen fontosnak tartottam, hogy képezzem tovább magam. Tanuljak új darabokat, tanuljak új tanároktól, megtanuljam a nagy hegedű versenyeket. Uh-huh. Fontosnak tartottam, igen.
5: Tehát valójában az alázat beszél belőled, ami természetesen nagyon helyes, és valahol a klasszikus zenénél szükség is van erre a fajta alázatra, tiszteletre, akár a zene iránt, de azért valójában valaki megszerzi ezt a bizonyos papírt, amire az van ráírva, hogy diploma, és utána az, hogy hegedű művész, okleveles hegedű művész tanár, akkor azért az már ad egy rangot is. Tehát ez egy presztízs, innentől kezdve azért mégiscsak felnéznek rád.
6: Elképzelhető, igen.
5: Valószínűleg sok fiatalnak, innentől kezdve te már egy példaképe vagy legalább a te növendékeidnek, akik közvetlenül ismernek téged, és azt mondják, hogy én olyan szeretnék lenni, mint a tanár úr.
6: Igen, van ilyen példa, igen.
5: A klasszikus zene mellett nagyon fontos számodra a cigány zene is, hiszen a hagyományoknak az ápolása, azt gondolom, fontos számodra.
6: Így van, hát nekem nagyon-nagyon fontos továbbvinni a családi tradíciót. Uh-huh. Uh-huh. Nem mindenkinek, nekem nagyon. Ugye említettem, hogy édesapám ma rengeteget jártam muzsikálni gyerekkorom óta, és megmutatta a régi nagy primások muzsikáját, egy pár nevet, ha említettek, teljesen beleszerettem például Toki Horváth Gyula muzsikájában, Magyar Imre, Rácz Béla, természetesen idősebb Járóka Sándor, ifjabb Járóka Sándor, Boros Lajos. Nem szeretnék nagy képűnek tűnni egyáltalán, de azt elmondhatom, hogy ezekre a felvételekre nőttem föl, és édesapám ezeket megmutatta, és ezért is nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Pontosabbra válaszolok a kérdésedre. Én azt gondolom, egy elcsépelt mondatot fogok most elejteni, de nagyon valós, hogy minden zenének az alapja a klasszikus zene. Uh-huh. És ez ugye nem titok, hogy például a régi nagy primások, egy kicsit mélyebbre ássunk, ugye tanultak olyan nevektől, mint Rados Dezső, Zatorecki, Ország Tivadar, Dr. Biharini, tényleg rengeteg nevet. És
5: Pubaitól
6: rengeteg,
5: kezdve.
6: Igen, így van, így van. Rengeteg tanárt és rengeteg jó primás lehet mondani. És azt gondolom, hogy ettől vagyunk mi egyedülállóak, mert van egy klasszikus alap, egy klasszikus zenei felfogás, és emellett ott van a nagy magyarországi cigánság, ami szerintem hangzásban, előadásban a világon egyedülálló, és ez engem nagyon-nagyon meghatott. Ugye meghallgatok bárkit, és ugyanúgy olyan áhítattal tudom hallgatni a nagy primásokat is, mint a klasszikus zenészeket.
5: Ha már itt tartunk, azért említsük meg azt is, hogy a cigányzene olyan nagyszerű zeneszerzőket is megihletett, mint Liszt Ferenc,
6: Debussy,
5: Sarasate, igen, Mozart, Haydn, igen, és számtalan muzsikus, Brahmsig bezárulak természetesen. Tehát ők is már felfedeztek valami olyan hihetetlen értéket a magyar cigányzenében, ami egyedülállóvá teszi az egész világon.
6: Így van, így van. És nagyon boldog vagyok, hogy ennek a zenének egy kicsit részese lehetek, mert egyben nagyon nagy kihívás a magyar nóta, mert ugye minél egyszerűbb valami, annál nehezebb. Uh-huh. És az ember már egy kicsit ráérez, akkor az nagyon-nagyon jó érzés. Ha például el tud muzsikálni egy kétsoros népdalt. Mert ugye mindig az egyszerűbből kell olyat teremteni, amire azt lehessen mondani, hogy na ez igen. És a magyar nóta szerintem ettől különleges.
5: Tehát megvan ennek is a nehézsége ugyanúgy, mint a klasszikus zenének?
6: Természetesen. Kell egy hegedű tudás, egy hangszerkezelés, kell egy értelem, kell egy ízlés, az nagyon fontos. Számomra az ízlés az első számú dolog, ami nekem előtérbe van helyezve, mint a klasszikus zenében, mint a magyar nótában.
5: Valójában ezt teszi nagyjá az igaziakat, legnagyobb művészeket, a jó ízlés. Mint ahogy egyébként Horowitz is megmondta. Gondolom édesapád kezdett el foglalkozni akkor veled, ahogy már ezt említetted is.
6: Így van, édesapám kezdett el velem foglalkozni.
5: Nem ütközött ez a klasszikus zenével?
6: Nagyon jó kérdést tettél föl. Hál' Istennek édesapám ott volt mellettem mindig, és ő volt nekem egy olyan kontroll, hogy nem ment a rovására például a klasszikus zenére az, hogy én például játszok magyar nótát. Mert ugye visszatérve az ízlésre, én szerintem nincsen olyan szó, hogy cigányosan játszó. Ezt szokták mondani XY tanár, XY növendékre, hogy hát ez cigányos volt. Én ízléstelennek tudnám mondani. Szóval olyan szó, hogy cigányos nincs. Most ha felrakunk egy magyari Imre lemezt, akkor szerintem az első benyomásunk nem az lesz, hogy fú, de cigányos, hanem hogy azt a mindenit egy úgy szólnak, mint egy kamarazenekar. Csak nem éppen egy klasszikus művet játsznak el, hanem egy nagyon szép magyar nótát.
5: És a konzis éveid alatt esetleg, amikor ott a konzis társakkal összejöttetek, akkor előfordult, hogy muzsikáltatok együtt?
6: Volt rá példa, igen.
5: Igen, zenekari, és eljött a cigányzene.
6: Zenekari próbák után előfordult, de hát nem estünk túlzásokban.
5: Aha.
6: Azért konziba voltunk, és azért mindjárt figyeltünk arra, hogy odavaló legyen, amit csinálunk. Természetesen rosszalkottunk, meg előjött belőlünk az, hogy én ezt tudom, én ezt tanultam, én azt tanultam, de nem sűrűn fordult elő.
5: Épp a minap beszélgettem egy már egy idősebb zongoraművésszel, aki szintén a Bartók konziba járt, de hát még a régi időkben, és ő mesélte, hogy amikor ők elkezdtek esetleg nótát játszani egészen halkan, egészen véletlenül, akkor egyszer csak bejött az igazgató, és kérdőre vonta őket, hogy hát mit képzeltek magatokról? Hol vagytok? Tehát, hogy ez régebben ez egy kicsit másként működött. Ma már azt hiszem, hogy egy picit szabadabb ebből a szempontból a világ.
6: Hát hál' Istennek, hogy egy kicsit fejlődünk, mert igen, nagyon nehéz külön választani a két műfajt. Ez rettentően nehéz. Tényleg kell egy olyan kontroll, és elnézést a kifejezésért, egy olyan zenei intelligencia, hogy ne keverjük össze ezt. De például a klasszikus zenét nézzük, nagyon sok rétegű. Most például egy Bachot nem fogok úgy elkezdeni, mint egy Csajkovszkit. Mert ugye teljesen más vonókezelési kultúrát igényel egy Bach. Ugye akkoriban nem vibráltak, nem csúszkáltak, nem arról szólt a darab, nem azt kellett megmutatni. Például egy Csajkovszki hegedű versenyben azért már vannak olyan hegedülési stílusok, ahol már oda kell tenni vagányan. A dolgokat. A klasszikus zenén belül is kell, korszakokon belül is kell különbségeket tenni. Ugyanúgy, mint ezért értem ki erre, hogy itt is vannak különbségek, és a magyar nót és a klasszikus zenében is vannak különbségek, de ha ezt az ember összetudja valahogy kapcsolni, akkor nagyon-nagyon jó hatása van az egyik zene a másikra.
5: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor hasznos tulajdonképpen,
6: nagyon hasznos,
5: hogyha az ember nem csak a klasszikus zenében van otthon, hanem a cigány zenében
6: nagyon
5: is.
6: Hasznos.
5: És természetesen nem csak akkor, amikor mondjuk Szárazát a cigány Nervájzen című darabját játszod, ami alapvetően a cigány zenére épül, és akkor nyilván tudsz meríteni a cigány zenéből, de akár, ha egy másfajta romantikus művet játszol, akkor is tudod hasznosítani ezt a fajta tudást?
6: Természetesen.
5: Esetleg azt a szabadságot, amit a cigány zenéből hozol magaddal?
6: Igen, a szabadságot, és ezen belül a szív. Szívből játszunk, és ugye a temperamentum, és ugye technikailag is nagyon sokat lehet fejlődni a magyar nótán belül. Szóval van előnye. Van előnye. Az ember okosan csinálja, és én nagyon-nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy az én édesapám 6 éves koromtól, hát mondhatni a mai napig ott van mellettem, és most már a kintről a szobába hallgatja, hogy gyakorolok, de azért nagyon nagy kontroll nekem, és hogy ő ebben ott volt, hogy tegyék különbséget, de mégis merítsen az egyik zene a másikból, ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy ott volt mellettem.
4: Holá Ernő fiatal hegedűművész volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk az idei diplomahangversenyéről, művészi sikereiről és terveiről. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
1: készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódik.
1: Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Július 4-e és 6-a között életre kel a Margit sziget árnyas fái alatt a cigány művészet minden arca. Zene, színház, tánc, divat, képzőművészet, gasztronómia és irodalom tölti meg az első romazúri fesztivált. A rendezvény nem csak a kulturális kavalkát, hanem fontos társadalmi üzenetet is hordoz. A roma közösség nem kívülről értelmezve, hanem saját hangján, saját művészei szemén keresztül mesél önmagáról, őszintén, mélyen és szenvedéllyel. A fesztivál arca Danis Lídia, színésznő, aki több programban is feltűnik majd a 3 nap során. A magyar kultúra szerves részeként tekintek a roma kultúrára és művészetre. Egész életemben nagy hatással volt rám a zenénk. Az első Kaiák vagy a 100 tagú cigányzenekar koncertélményem a mai napig fontos és meghatározó emlékem. Mély és elementáris, katartikus hatással hat rám a cigányzene, a tánc. Azért veszek részt a romazúrin, mert boldogság számomra, ha minél több roma alkotó mutatja meg tehetségét és válik láthatóvá, mondta el a tatabányai Jászai Mari Színház társulatának tagjaként ismert színésznő. A színpadon olyan legendák és fiatal tehetségek váltják egymást, mint Schnédberger Ferenc, Bangó Margit, Szőke Nikolett és Várkonyi Csibészek, a Kis Rajkó Zenekar vagy épp a Tarnabodi Csillagfény gyermekkórus. A színház kedvelőket a Független Színház előadásai várják, a képzőművészet szerelmeseinek